A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

te bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

0: Édes Meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az acélgyűrű. Történt egyszer, hogy a szegény legény elment fát vágni az erdőbe. Csít, csat, csattogott a fejsze megállás nélkül, ám az egyik suhintás közben az ember megpillantott egy kígyót a felaprított ágak között. Ne, egy kígyó! Kiáltott fel ilyettében, és el akarta taposni. Ám ekkor hirtelen megszólalt a csúszómászó. Kérlek, ne bánts! Megígérem, hogy ha életben hagysz, meghálálom neked! A szegény ember úgy rácsodálkozott a beszélő kígyóra, hogy még szólni sem tudott. Csak némán figyelte, ahogy a kígyó bekúszott a fák közé. A kígyó hamarosan visszatért, és egy fényes gyűrűt hozott magával. Hálám jeléül, neked adom ezt a mágikus acélgyűrűt. Ha segítségre lenne szükséged, csak fordítsd el ezt a gyűrűt az ujjadon. Sziszegte titokzatosan a kígyó, majd eltűnt az erdő sűrűjében. Mikor hazaért, kételkedve méregette a gyűrűt. Ha, ártani nem árthat, gondolta magában, azzal megcsavarintotta a gyűrűt, s lássad a csodát, a kígyó hirtelen ott sziszegett a kunyhójában. Mit kívánsz, kedves gazdám? Na, most már látta az ember, hogy ennek a felesett tréfa, és hamar rávágta. Azt parancsolom, hogy amikor kinyitom a szemem, egy ragyogó palotában ébredjek, aminek a falai gyémántból vannak, és 100 meg 100 szolga sürögjön, forogjon benne. Erre az ember lecsukta a szemét, s mikor kinyitotta, olyan gyönyörűség tárult elé, amilyet még elképzelni se tudott. Egy fényes gyémánt palotában találta magát, s a szolgák hada mind az ő kívánságát leste. Nagyon boldog volt a szegény ember, hogy végre van fedél a feje felett, s ételre sem lesz többé gondja. Csak azt sajnálta, hogy nincs kivel az egészet megosztania. Így hát gondolt egyet, és megint csak elfordította a gyűrűt. Az ember épp csak pislogott egyet, és a kígyó már is megjelent. Mit szeretnél, kedves gazdám? Azt szeretném, hogy hozd el nekem a Fekete Király csodaszép lányát, hadd vegyem feleségül. Ahogy szeretnéd, kedves gazdám. Kisvártatva valaki kopogott a palota ajtaján. S tudjátok, ki volt az? Bizony, a Fekete Király lánya teljes pompájában. A szegény embernek végre minden vágya teljesült, s olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogatni. Derűsen teltek ezen túl a napok a gyémánt palotában, s ha valamiben mégis hiányt szenvedtek volna, azt az acélgyűrű és a kígyó mindig orvosolta. Hanem egyszer úgy esett, hogy az ember elment vadászni, és otthon hagyta a féltve őrzött acélgyűrűjét. S mit ad Isten? Éppen akkor arra járt egy ószeres, aki régiségeket keresett. Nosza, fogta a király kisasszony az acélgyűrűt, mit sem sejtve a varázs erejéről, és elcserélte egy szép aranygyűrűre. Az ószeres, aki valójában egy gonosz varázsló volt, ismerte a gyűrű titkát, és amint a kezébe került, már is hívta a kígyócskát. Mit kívánsz, kedves gazdám? Kérdezte a kígyó. Azt kívánom, hogy repíts el engem és ezt a palotát egészen az óperenciánis túrra, hogy többé senki fia ne találhasson ránk. A kígyó kénytelen kelletlen teljesítette az új gazdája kívánságát, s az egész gyémánt palotát szolgástól, királylányostól az óperenciás tengeren túlra repítette. Közben a szegény ember is hazaért, de a kastélynak csak a hűlt helyét találta. Addig-addig morfondírozott magában, míg arra jutott, hogy megkeresi a királylányt és a gyémánt palotát, és ha kell, a föld alól is előkeríti őket. Elindult hát, de messzire nem jutott, s már is egy megsebzett kutyába botlott. Az állat keservesen nyűszített az út szélén, és a szegény embernek megesett rajta a szíve. Gyógyfüveket keresett a közeli erdőben,
és meggyógyította. Később már ketten folytatták útjukat, és csak hamar összetalálkoztak egy macskával, aki szomorúan nyávogott egy fa tövében. Kérlek, jó ember, vigyél magaddal, a gazdám kidobott, s azóta is magányosan tengődöm. Az ember megsajnálta a gírhes macskát, és magához vette. Hosszú évekig vándoroltak hárman, a világot már keresztül kasul bejárták, mikor eljutottak a tengerpartjára. Az ember kémlelni kezdte a messzeséget, és egyszer csak egy ragyogó pontra lett figyelmes. Ahogy fürkészte a távoli pontot, hirtelen felismerte az ő drága gyémánt palotáját. Bárcsak átjuthatnék valahogy a túlpartra, hogy visszaszerezzem a varázslatos acélgyűrűmet, sóhajtozott. Ne aggódj, majd mi visszaszerezzük, mondta a kutya. Azzal beugrott a vízbe a macska meg a hátára, és úszni kezdte. Valahogy átevickéltek a túlpartra, majd beosontak a palotába. A gonosz varázsló éppen a trónján szundikált, amikor megpillantották a gyűrűt a szakállára kötve. Oda settenkedtek, a macska óvatosan kibogozta, aztán utcú neki futottak, ahogy a lábuk bírta. Mikor a varázsló észrevette őket, már rég visszafele úsztak az óperenciás tengeren. Hogy örült a szegény legény, mikor ismét újjára húzhatta acélgyűrűjét. Mindjárt el is fordította, a kígyó pedig előbújt a bokrok közül. Mit kívánsz, kedves gazdám? Sziszegte az ismerős hang. Nem kérek én mást, csak add vissza a feleségem is a gyémánt palotám, vágta rá az ember. A kígyó bólintott, és a szegény legény egy szempillantás múlva újra a gyémánt palotában találta magát, oldalán a királylánya. Hanem az ember hűséges barátairól, a kutyáról és a macskáról sem feledkezett meg. Azóta is a palotában élnek, s bizony, még sosem volt ilyen jó dolguk. A gonosz varázsló pedig talán még most is az óperenciás tengerpartján toporzékol.

Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: jaarni, utke jaarni, saarikoti tutjo, utke jaarni, saarikoti tutjo, utke jaarni.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, anyukám szokott nekem olvasni, de most én olvasok nektek, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel Kovács Attila Zoltántól a Nevető Erdély kötetből a kút nevét. Kovács Attila Zoltán, a Nevető Erdély, a kút neve. Két magyar ember ásták a vizes gödröt. Arra járt egy szász. Megkérdezte a bácsiktól, hogy hát mit dolgoznak. Azt mondják, vizes gödröt ásunk. A német nem értette jól, megint megkérdezte. Mit dolgoznak? Vizes gödröt ásunk. Gút, gút, mondja a szász. Na hát, a kút, akkor hát legyen kút, mondja a magyar ember, s azóta nevezik a vizes gödröt kútnak.
3: Figyeljetek, kezdődik a mese.
4: A kis orrszarvú. A messzi-messzi pusztaságban éldegélt egy kis orrszarvú a papájával és a mamájával. A kis orrszarvúnak nem volt ugyan testvére, de nagyon sok barátja akadt. Egy zsiráf, két majom testvér, egy kis elefánt és egy zebracsikó. Ez a sok barát mindent együtt csinált, amit csak lehetett. Fürödtek a folyóban, utána heverésztek a napon, hogy megszáradjanak, és nagyon sokat futkároztak a szabadban. Nagyon szerették egymást, mert mindenki ügyes volt valamiben. A zsiráf jó magasra tudta nyújtani a nyakát, hogy finom leveleket szedjen a többieknek, a majmocskák gyorsan másztak fára a gyümölcsért, a kis elefánt olyan ügyesen tudta csavarni az ormányát, hogy a legkisebb ágat is meg tudta vele fogni. A zebracsikó pedig mindig lehagyta őket a futóversenyben. Egyedül a kis orrszarvú búslakodott néha, mert kicsit zömök volt, kicsit testes, nem mozgott olyan ügyesen, és olyan gyors sem volt, mint a többiek. Persze mindig mondogatták neki, hogy nincs ezzel baj, és sokat segítettek neki. De a kis orrszarvú legnagyobb bánata mégis más volt. Méghozzá a nagy és vaskos szarv az orra hegyén. Nehéz volt, szúros volt, és sokszor eltakarta a kilátást. Folyton beleütötte valamibe, beleakadt egy ágba, vagy meglökött vele valakit. Mondta is otthon a papájának, meg a mamájának, nem is értem ezt a szarvat, nem jó semmire, és csak a baj van vele. Néha még a többiek is piszkálnak miatta. Az orrszarvú papa és az orrszarvú mama próbálták vigasztalni, hogy ne bánkodjon. Hisz az orrszarvúnak kell egy szarv, amióta világ a világ, mindannyiunknak van. De a kis orrszarvú nem lett ettől boldogabb. Egy különösen meleg napon, amikor csak úgy szikrázott és égetett a nap, a hat jó barát kirándulni indult az erdőbe, hogy megmártózzanak a folyóban. Nagyon vágytak egy kis vízre és árnyékra. A zsiráf ment elől, mert ő látott a legmesszebb, és ő tudta az utat. A majmocskák faágakon ugráltak mögötte, őket követte a kis elefánt, aki gyümölcsöket szedegetett az útról, mögötte baktatott a zebracsikó, és végül jött a kis orrszarvú. Vidámak voltak, viháncoltak, nevetgéltek, ugráltak, alig fértek a bőrükbe. A folyóban jó sokáig pancsoltak, és észre sem vették, hogy időközben nagy vihar készülődött. Mire észbe kaptak, már késő volt. Fekete felhők gyűltek az égen, és úgy fújt a szél, mintha minden fát ketté akarna törni. A kisbarátok gyorsan bemenekültek egy odúba, hogy ott várják meg, amíg lecsendesedik az ég haragja. Amikor már nem hallatszódott a szél zúgása, elhatározták, hogy előbújnak. De jaj, a nagy szél egy hatalmas fát döntött az odú elé, és sehogy sem tudták arrébb rakni. próbálta a zsiráf, de nem volt elég erős a nyaka. A majmocskák ki tudtak ugyan bújni a lyukon, de nem bírták el a fát. A kis elefánt ormánya nem volt elég hosszú, és még a zebracsikó izmos lábai sem tudták megmozdítani a rönköt. Ekkor állt eléjük a kis orrszarvú.
1: Egyecse féljetek! Itt van ez a csúnya szarv! Hát, ha most hasznát tudom venni!
4: Mondta az ilyet barátainak, azzal nekiveselkedett. Ügyesen a rönk alá csúsztatta a jó erős szarvát, mélyen a földbe vájta a lábait, és tolta, emelte, és tolta, és emelte, és tolta, és emelte a rönköt, ameddig csak bírta szusszal. A nagy rönk egyszer csak nagyot mozdult, arrébb gorult, és az odóba besütött a tiszta égen ragyogó napocska.
1: Hurrá!
4: Kiáltották a többiek.
1: Megmentettél minket! Kiszabadultunk, és most futhatunk haza! Az állatok nem voltak restek, szaladtak hazafelé, ahogy csak a lábuk bírta, és útközben akárkivel találkoztak, elmesélték neki, milyen hősiesen viselkedett a kis orrszarvú. Találkoztak egy antiloppal, aki kecsesen elugrált, hogy ő is elbeszélje a bátor orrszarvú esetét. Találkoztak a fekete-fehér hangyásszal, aki a másik irányba döcögött el a történettel, és találkoztak a tatúval is, aki gombócként gurult oba, hogy a többi tatúnak is elmesélje, amit hallott. Mire hazaértek, már mindenki tudta, milyen ügyes volt a kis orrszarvú. A papája és a mamája nagyon büszkék voltak rá, össze-vissza ölelték és csókolták. A zsiráf szülők, a majom szülők, az elefánt szülők és a zebra szülők is nagyon hálásak voltak az orrszarvúnak, amiért ki tudta menteni a többieket is a csávából. A kis orrszarvú pedig büszkén emelte fel a fejét, és mutatta meg a nagy szarvát a többieknek. Látjátok? Erre való a szarv! Ezután senki sem nevette ki, és csúfolta többet.
5: Csukásmese Rádió.
6: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
6: Csukásmese Rádió.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Csukás István, orizzat réznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Murra Kandur vett egy zacskó pattogatott kukoricát, majszolta, rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mir Murr meglátott a fán egy fészket, elvigyorodott, felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Aztán leült, zacskót kisimogatta, és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. A zacskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett. Ezt olvasta: eltűnt egy értékes festmény a múzeumból, óriási jutalom a megtalálónak. Mir Murr elmerengett. Mi lehet az óriási jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom. Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és Mir Murra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély. Ni, egy macska, kacska, locska, rocska, mondta az egyik. Olvasó, lósavó, marhasó, mondta a másik. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát, író, kocát, kukacicát? Kérdezte a harmadik. Én hoztam, felelte Mir Murr. Ízlik? Ajándék. Köszönjük, jön köszük, köszük jön, csipogták a seregélyek. Mir Murr megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől. Nem tudtok rendesen beszélni? Nem tudunk, mondta sajnálkozva az első seregély. Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes beszédhez. Mir Murr gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől. Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak, morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével. Felkeresem orizzat Riznyákot, határozta el Mir Murr, és megbeszélem vele az eltűnt festményt. Orizzat Riznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mir Murr puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást. Majd finom krákogással költögetni kezdte. Ki az? Mi az? Ja, te vagy az? Ébredt fel Orizzat Riznyák. Várj, kiásítozom magamat. Na, elég volt. Mit akarsz? Mir Murr az orra alá dugta az újságdarabot. Olvasd, elveszett egy festmény, és óriási jutalom. Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej. Orizzat Riznyák azonnal felébredt. Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem. Aztán legyintett. Átveszem a parancsnokságot, a reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt. Vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is. A múzeumban megmutatták neki a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes. És mit ábrázolt? Kérdezte Orizzat Riznyák. Egy szép, nagy kerek sajtot, felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbeszimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mir Murr mormogott. Sajt, sajt. Valami dereng a fejemben, csak még nem tudom, hogy mi. A parkba mentek, haditanácsot tartottak. Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni, mondta Orizzat Riznyák. És a levegőben, kérdezte Mir Murr, majd felragyogott a képe. A szófacsaró seregélyek, majd ők keresik a levegőben. És a föld alatt, kérdezte téglagyári megálló. De Orizzat Riznyák rögtön rávágta. Az S alakú giliszta. Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek. Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos? Világos, li, vágos, vágos, li. Cseregték a seregélyek, és elrepültek. Keresd meg, és hozd ide az S alakú gilisztát. Téglagyári megálló elügetett, és nem sokára jött is vissza a szájában egy furujával. Itt van, ebben alszik, fúj bele! Oriza Triznyák belefújt. Hamis, hamis! Dugta ki egy lukon a fejét az S-alakú giliszta. Mit fújkálsz, ha botfüled van? És különben is mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom. Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni. Akkor rajta, mondta az S-alakú giliszta, és eltűnt a földben. De még azt se tudod, hogy mit kell keresni, kiáltott utána Oriza Triznyák, és amikor az S-alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta. Egy festményt, amely sajtot ábrázol. A seregélyek először egy kéményseprőt faggattak ki. Föltehetünk egy kereszt kérdést? Nem látott itt egy sajtot? A kéményseprő erősen elgondolkodott, aztán kibökte. Nem láttam. Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van Ni. Már is késtem 5 másodpercet. És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cserepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt. Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom. A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek. Hamis nyom volt, de nagyon finom sajt. Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt. Nem láttál egy festményt sajttal? Nem láttam. Ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot, legjobb az egyenes út. Másodszor egy kútásóval találkozott. Nem látott egy festményt sajttal? Hát eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen! Víz van, sajt nincs, morogta az S-alakú giliszta. Harmadszor egy csatorna tisztítót kérdezett meg, aki így felelt. Egy festményt meg egy sajtot? Nem, nem láttam egyiket se. Az S-alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Oriza Triznyák kiadta a parancsot a kutyának. Rajta, szimatolj! Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó izgatottan követte. Áj, erősödik a sajtszag, utánam! Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt. Mi tetszik? Kérdezte a boltos. Oriza Triznyák dünnyögött a bajusza alatt. Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk. Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek? Semmit, nincs pénzünk. Akkor ne tartsátok fel a forgalmat. Oriza Triznyák töprengett kinn az utcán. A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát. Vedd elő, biztatta Mirmur, még úgy sem láttam olyat soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes? Buta vagy. A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy két felé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem. A sajtot mindenki szereti, mondta Mirmur, például én is. De Oriza Triznyák tovább erősködött. Szereted, szereted, de ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte, meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg, de várjatok, van egy ötletem. Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerugott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Öklét rázva tovább ment. Jött egy kutya. Megszagolta, fintorogva tovább ment. Jött egy egér. Izgatott lett. És mohó nagyot harapott a műsajtba. Jaj, a fogam kitört, jaj, jaj, jaj, siránkozott, és elrohant. Utána, ez a forró nyom, kiáltotta Oriza Triznyák, és hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény. Aha, mormogta Mirmur. Nekem végig itt derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás, meg a logika az egészen más. Téglagyári megálló megszagolta a képet. Ez az, jelentette ki. Oriza Tiznyák levette a falról a bűnjelet. Visszavisszük, mondta keményen. Az egerek siránkozva előbújtak. Most miben gyönyörködjünk? Csak ránéztünk, és összefutott a nyál a szánkban. Tessék itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza. A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat, még az igazgató is gratulált. Hogy találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom. Függés néni, adja ki nekik a jutalmat. A büfés néni sóhajtva adta oda a büfékulcsát. Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom. Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málna szörpel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsarú seregélyeknek és az essalakú gilisztának. Oriza Tiznyák még visszaszólt a kapuból. Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni. Nekünk van logikánk.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat egészen hetet hét határon túl is hallják. A következő dal egy táncolós dal. Én csak énekelni fogom, de ti

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Andrea vagyok. Ismeritek az ABC-t? Az jó, mert a következő mese szereplőinek bizony el kell a segítség, hogy rendet rakjanak az elcserélt, elveszett betűk között. És akinek még nem kell tudnia olvasni, fontos szerepet szánok. Jól figyeljetek oda, hogy Panka cicája Cillancs megkapja a tejecskéjét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt. Egy szigorú felkiáltójel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj! Mondta a szigorú felkiáltójel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak, bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak. Az utcán K betűhöz hasonló kutyák szaladgáltak. A levegőben M betűhöz hasonló madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész, a huna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beleállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrésszel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta, majd ráírta farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemedtől? Én favágó Ferkó vagyok. Nem tudom, hol a té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té. Nincs tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok, ezért adok egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a

Mögöttem sorakozó. A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod? Sóhajtott a nagyer. Így már van értelme a mondatnak. Olvasd fel bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Trzs! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Trzs! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipottyantak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott, Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó véreb csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere. Én veréb vagyok. Csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, nyihaha! Valaki megfordított akaratom ellenére. Ló akarok lenni, lónak születtem, nyihaha! Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztos sírnál! S elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémény kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni, valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom, és sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, és elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kéményt seprő akarok lenni, egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény. Dühös kopácsolás hallatszott, Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y, kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza, magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka, ez volt a furcsa, ez hiányzott, a nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyulat, olyan gömbölyű gömbőc formája volt. Nézd rám, illetve ne nézd rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy L és egy A betűt nyújtott felé, de a nyúl borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keresetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt írva, óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le. Én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel. És ez lett belőlem. Ajjaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt. Kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, nyáú. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, és meglátott egy cégtáblát. Te a bolt. Ez volt kérva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt.
Ez így nem jó, mondta Panka. Rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét, és hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C. Ez legyen az ABC. A betűk tolakodni kezdtek. A Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Zsé, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az oll nem nyihog, a kémény seprű újra egy, minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjenezték Pankát és díszpolgárrá választották, ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom, de most felébredek.

0: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Ári kis kerekes, úti füves leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Ás kis kerekes, úti füves leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halász ember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. Na, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék, mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára. Odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, horgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rínyrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi, hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, ahogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halász ember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rínyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg? Feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan, Hallod-e te, Ponty? Az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a Ponty mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a Ponty. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a Ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, hallod-e, eredj vissza ahhoz a Ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te Ponty, az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajt égzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged?
2: A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon.
1: Jól van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munkanélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, eredj haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Szevasztok, csukimukik! István bácsi vagyok, a mesepostás. Most pedig én olvasok mesét nektek. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátú elszaladt a labdájáért. Lihegve, kipirulva jött vissza. Itt a Laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat. Hajrá, tüskés hátú! Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Nem jó. Mi nem jó? A labdázás nem jó? Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választanánk, hogy ki lesz a kapus. Enyém a labda, én választok, mondta tüskés hátú dacosan. Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte. Vannak bizony, mondta ugrifüles, és érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg tévakodás, meg marakodás. Na erre kíváncsi vagyok, ült a labdára tüskés hátú, és előre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni. Ugrifüles széttárta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot. Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene. Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, ami képtelenség, borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan, siránkozás, dűrohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne hetvenkedjen, mert holnap ő lehet a vesztes. Tüskés hátú elgondolkozott. Van benne valami, ismerte be végül. Na már most minden játéknak van szabálya, amit meg kell tartani, vagyis akkor lesz jó a játék, ha komolyan vesszük, és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos? Világos, ismerte el ezt is tüskés hát. Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlő. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek. Mert csak így tiszta a játék. És ha egy játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni. Csalás árán. Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jelleme legyen? Tüskés hátú enyhén elpirult, s zavartan motyogott. De hiszen a játék csak játék? Ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket, az eszünket. És milyen jó győzni! Na persze, ha veszítünk, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzük a jellemünket, a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani. Tüskés hátú felpattant, letette a labdát és megölelte ugrifülest. Igazad van, hogy én eddig milyen pukkancsbéka voltam. Itt a Laszti, sorsoljuk ki, hogy ki lesz a kapus, és ki fog gólt rúgni. Ugrifüles leplezetlen büszkeséggel nézett tüskés hátúra. Ilyen kiváló tanítvány. Slám, az illemnek milyen hatalmas ereje van. Kisorsolták, hogy ki lesz először a kapus. És játszottak egész délután.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csengő szól, gingalló.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mese Bandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkomboklon 7 leszedelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol sohasincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék 2 ilyen táltos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mi. Ez a kukoricaszár, a csutka, ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi, kedde gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették.
2: Jössz velünk, kis gazdánk!
1: Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
2: Az aranyrétre!
3: Megyek!
1: Ugrott fel Bandi.
2: Pszt, csendesen, föl ne költs valakit! És jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára.
1: Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt a két csutkaparipa helyett, gyönyörű 2 táltos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A táltos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten.
2: Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és ha akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
3: Akarom,
1: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
2: Akkor maradj itt, amíg legelünk.
1: Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte.
2: Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő.
1: Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a héttengert, az örökó birodalmát, a tüzet vető hegyek láncán át, eljutottak a lészhegyek közé, onnan az ezüst hegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója.
2: Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert.
1: Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átrágott rajtuk. Bandika csuromvizes lett, amikor a 7. hullámot törték át, megcsúszott, és leesett a paripa. De akkor ott elmett a másik paripa, és kimentette.
2: Kapaszkodj a sörényembe, most már csak egy hullámhegy van előttünk.
1: Valóban úgy volt, mert amikor áttörték egyszer végén ott a háborgó hullámoknak, s a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik nefelejtskék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosával. Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran. A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trónterembe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek idegen kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és 2 jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
2: Keblemre, kedves kis vendégem!
1: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni.
2: Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk. Hívjátok 7 kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
1: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
2: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
1: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a 7 kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
2: Várunk,
1: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük Kékország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
2: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
1: Igaza van, édesapám, akinek 2 ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A 2 csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a 7 kék királylányhoz, akik lakomával várják.
4: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most mondok nektek egy verset. Hétvári Andrea, kezdődik az iskola. Megcsiklandoz egy kunkori napsugárnyaláb. Kis barátom, indulni kell, vár az iskolád. Most még szeles szeptember van, hív az ABC. Júniusban tudni fogod, mi a dupla V. Tudni fogod, mennyi az, hogy 2 meg 2, s milyen fákkal teli a lombhullató erdő. Dalolni fog a tititá és a szinkópa, s talán nagy kedvenced lesz az olvasás óra. Eztán majd a mesekönyvet is te forgatod. Esti mesét te olvasol, nem csak hallgatod. Lesz illatos radírod és iskolatáskád. Kis barátom, Nagyon sok szép kaland vár még rád.
5: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Lackfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni, és egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni, enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt, mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majom popót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál, azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff, mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és pif, paf, puf. A biztonság kedvéért oda géppisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallat. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
7: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
6: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű. Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágak. És ha nagyok nem segítenek,
7: majd adok én neked kaját. Nesze, és tudod, kivel szórakozzál?
6: Mérgeskedett a majom azzal. Pif, paf, puf. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölccsel.
7: Kösz, ez is nagyon ízletes, de lassan elég lesz, mert már majdnem jól laktam.
6: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
7: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
6: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával páf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült, mint egy ágyú golyó, és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
7: Hú, haver, ez szuper, a legjobb vidámpark,
6: himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy tízszer kikunyarálta, hogy a kis elefánt ormányával páf, kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
7: Szervusz, majomka. Szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem. Ez csodálatos. Sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majomhús a kedvencei közé tartozott. Kis elefánt, menj meg! Rikkantotta a majom rémületében. Miért is? Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos. Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így? A kis elefánt elvigyorodott és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre. A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés. Rendben, majom, de aztán el ne felejtsd, amit ígértél. Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő? Egyik szem, szoszem, vallotta be zavartan a hüllő. Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak. Hói, kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem. Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, paf, szívesen feltaslizta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
8: Halihó!
9: Jó reggelt mindenkinek!
10: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Föl lehet venni az állarcokat, boát a nyakunkba dobni. Figyelem,

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye az énekes madarak versenyén.
1: Éppen most nézem az énekes madarak versenyét a Telekótya csatornán. Már a foltos nádi poszátánál tartanak. Régóta készül a versenyre, sokat gyakorolt a nádszálakon ülve. Kissé hátráltatta a felkészülésben, hogy szépséges énekével meg annyi hölgy nádi poszáta figyelmét is felkeltette, akik oda repültek őt csodálni. De végül is pont ezért fakadnak darra a hímmadarak. Volt még egy versenyző, a Vörösbegy. Mikor kiállt a színpadnak kikiáltott ágra, a lámpaláztól teljesen megkukult, de a közönség biztatására végül kinyitotta a csőrét. És milyen jól tette, hiszen csak úgy áradtak ki belőle a szebbnél szebb trillák. Erős versenyző. Ó, most van az erdei Pinty. Ő mutatja meg, milyen dallamok rejtőznek a torkában. Nem könnyű ellenfél, hiszen tanít is. A fiatalabb Pintyek tőle tanulják a szakma csinyát, binyát. Látszik, hogy nem ma kezdte a dalolást. Szerintetek melyik madár énekel a legszebben?
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió. Szeptember 19-e van. Mai névnaposunk Wilhelmina. Sok boldogságot! Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye, top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásukra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét. Betakartak. Valaki betakart. De ki takart be? A van is, meg nincs is. Van is, meg nincs is. Takarj be engem is. Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni. Miért? Mert kérted. Van is, meg nincs is, nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem. Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat. Van is, meg nincs is, hol lakhat. Sehol, és mindenütt. Újra megmozdultak a falevelek, és a harmadik gesztenye megint csupasz lett. Látjátok? Látjuk. Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart. Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar. Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol. Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tette. Most már nem fázol. Nem. Igen, mert zsebre vágtak. Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet. Most igen, vagy lehet. Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet. Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad. Gondolod? Talán. Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is. Talán uzsonnázni. Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal. Van is, meg nincs is, hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy cukor nélkül issza. Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken. Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény? Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben, sajnálni kell.
1: Mégiscsak nekünk a legjobb.
0: Mégis, mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat, de ők nem hagyták. Még mit nem gondolták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is, meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt. Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

Szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár? Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinni őket. Hallja ezt a Molnár, gondolja, van benne valami igazság. Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, s talpra állítják. Az öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább. Elől a fiú a szamáron, nyomában gyalog a Molnár. Megint találkoznak egy emberrel. Az is mondja, hát ez meg miféle mamlasz? Pöffeszkedik a szamáron, hagyja az öreget kutyagolni. Szállj csak le, öcsém, s engedd csak szépen apádat a nyerekbe. Gondolták, ennek is igaza van. Helyet cseréltek, s úgy mentek tovább. Elől az öreg, a szamáron, mögötte gyalog a fiú. Ismét találkoznak egy emberrel, azt sem hagyta szó nélkül. Ó, szívtelen vénység! Nem által szamár háton feszíteni, s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja magát. Ennek is igaza van, akarta fejét az öreg. Intett a fiának, üljön föl ő is, és most már így vonultak tovább szamár háton mind a ketten, még csak megint nem találkoztak valakivel. Hallják is! Tanuló neve, dátum, micsoda bolond népség! Ketten ülnek egy ilyen jámbor kis jószágon. Jó, hogy még egy házat is nem raknak rá tornyos túl. Elszégyelte magát erre a Molnár is, a fia is, és leszálltak. Most elől a csacsi ment, terhétől szabadulva ide-oda illegette magát, s mögötte kullogott a Molnár meg a fia. Jön szemközt megint egy ember. Azt mondja, már csak bolond világot élünk, elől táncol a szamár, utána lihek fiastul a Molnár. Úgy látszik, elérkezett a szamarak világa. Hanem erre már méregbe jött a Molnár. Úgy bizony, eddig szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No de mától fogva beszéljetek, amit akartok, s én is azt teszem, amit akarok.

0: Jó reggelt, hét alvó!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hajtogatós. Ma azt tanultam, a lepedőnek nem lóghat ki a sarka, és akkor szép, ha sima. A tésztát ellenben össze-vissza lehet dögönyözni. Sőt, muszáj, mert minél többet gyűrögetjük, annál szebb lesz, ha megsül. Ezért az ágynemőt sarkosra hajtjuk, a pogácsát meg levelesre. Nem hiába hajtogatja a nagymami, hogy az élet milyen bonyolult.
4: Ez a gyerekek rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: mesés reggelt. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, úgy szégyellem magam.
2: Mesélj, miért?
1: Tegnap az iskolában süti vásár volt, anyukám is sütött egy tálcával a kedvenc kakaós csokis sütimből. Már épp indultunk volna, de telefonon hívták, és azt mondta, vigyázzak rájuk. De amikor visszajött, már csak a fele volt meg.
2: Ezek szerint nem tudtál ellenállni, és megdizsmáltad.
1: Igen, nagyon sajnáltam, de a sütik szinte beugráltak a számba.
2: Nagyon jó, ezek szerint anyukád kecskére bízta a káposztát.
1: Kecskére? Káposztát? Ezt nem értem.
2: Ez a mondás azt jelenti, hogy valaki olyanra bízunk valamit, aki nagyon szereti azt, vagy nehezen tud ellenállni. Ha egy kecskére bíznánk a káposztát, valószínűleg hamar elfogyna.
1: Akkor én voltam a kecske, mert rengeteg káposztát, akarom mondani, sütit megettem.
2: Bizony. Néha jobb olyas valakire bízni valamit, akinek nem akkora a kísértés.
1: Igen, anya nagyon ritkán eszik sütit, inkább nekem kellett volna telefonálnom, és neki kellett volna vigyázni a sütire.
3: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
4: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott, a kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmur, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirmur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befűttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, eherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt, az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványat ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek. Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szeráfin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried, még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Macska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Macska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Macska Mati? Macska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Macska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Macska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Macska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barack mag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Macska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Macska Mati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Macska Matit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Macska Mati! Kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Macska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Macska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried, de hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Macska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Csukásmese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Gyaloglás. Amikor azt halljuk, hogy közlekedési eszköz, legtöbbször buszra, autóra, villamosra vagy biciklire gondolunk. De tudod-e, hogy van egy olyan közlekedési eszközünk is, ami mindig velünk van? Ez bizony a lábunk. Amikor gyalog megyünk az óvodába, a játszótérre vagy a nagyihoz, akkor is közlekedünk. Nem kell hozzá benzin, gázolaj vagy akkumulátor. Az emberek már nagyon-nagyon régen is gyalogoltak. Jóval azelőtt, hogy feltalálták volna az autót, a vonatot vagy akár a biciklit. Gyalog jutottak el egyik helyről a másikra. Élelmet kerestek, meglátogatták egymást, új helyeket fedeztek fel. Amikor lesétálsz a lépcsőn, elsétálsz a boltig, vagy az óvoda kapujától bemész a csoportszobába, a lábad visz előre. A gyaloglásnak még egy nagy előnye van. Gyaloglás közben mozgunk is, ami sokkal egészségesebb, mintha egy járműben ülnénk. Persze vannak olyan helyek, amelyek messze vannak, és oda bizony jól jön egy busz, vonat vagy autó. De ha valahová könnyen el tudunk sétálni, a gyaloglás szuper választás lehet. Egy reggel, amikor elindultok az óvodába anyával, apával vagy nagymamával, nagypapával, tippeljétek meg, szerintetek hány lépésből áll az út az óvodáig. Aztán kezdjétek el számolni a lépéseket. 1, 2, 3, 4, és csak számolj tovább egészen az óvoda kapujáig. Na, kinek a tippje állt legközelebb a valósághoz? A tiéd? Apáé vagy anyáé?
1: Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukásmese Rádióban. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukásmese Rádió.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak 3 fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
5: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
4: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó ruki semmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépten nyomon belebotlott. Mikor már sokat szorra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
5: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
4: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
5: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
4: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
6: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
4: A legény csak a fejét rázta.
6: No, akkor hallgass rám. Tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
5: Ez kell az én szerencsémhez.
4: Tűnődött magában a fiú. Túl sok vesztenivalója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel. Legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
6: Most még keríts a zsákba illatos lucernát, kérte a fiú Csizmás Kandúr. A többi már az én dolgom.
4: A teli zsákkal a Csizmás Kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesre nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás Kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
6: Felséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
4: A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
7: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
6: Karabas gróf,
4: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a Csizmás Kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezett, meglátta az időt, rohant a gazdájáért.
6: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem?
4: Loholt mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz.
6: Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe.
4: No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr.
6: Bízd bennem, kérte a Csizmás Kandúr.
4: Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás Kandúr kiabálva futott feléje.
7: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
4: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fusson vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára. Aztán, ahogy a vízből kiovakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
7: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád.
4: Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor Csizmás Kandúr azt mondta.
6: Felség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat.
4: A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat.
6: Mondjátok, ki ez a sok állat?
7: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
6: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz, az emberevő állattá változtat titeket.
4: A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték.
7: Karabas grófé!
4: A király elégedetten bólogatott, és azt mondta.
7: Gyönyörű csordád van itt, gróf úr!
4: Közben a Csizmás Kandúr egy óriási gabona földhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték Csizmás Kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért. Az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött.
6: Mondd, kérdezte. Ki ez az erdő és a sok birka?
7: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
4: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás Kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni.
5: A kandúr azonnal megkérdezte. Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
8: Miért ne lenne igaz?
5: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett. Csodálatos, álmélkodott a kandúr. De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni. Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a várudvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a Molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a Molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak. Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy találós kérdést. Így hangzik. Ez a dolog általában nagyon puha. Ott van a fejed alatt, és nagyon kényelmes. Ha fáradt vagy, a fejecskét belesüpped, és segít, hogy jól aludj, könnyen álomba merülj minden este. De nem csak alvásnál találkozhatsz vele. Díszként kanapékon is láthatod, vagy a keményebb székeken puha ülésnek. Nekem például nagyon sok van belőle a kanapémon. Mi lehet ez? Igen, ez a párna. Ugye milyen puhák tudnak lenni? Remélem, ti is szeretitek. Ez volt már a találós kérdésem. Biztos vagyok benne, hogy jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
3: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű volt is csodálója az aranyekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram. Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom. Azt találta ki. Úgy. No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. De okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. Egy perc, kettő sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied. Ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a királydinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a királydinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van. De sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára a kislányokat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. Egy-kettőre bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig ezer számra hullott. Patty a fűre, patty a háztetőre, onnan lefelé gurult, patty és patty.

0: Örülsz a Csukásmese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukásmese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukásmese Rádió.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jó Isten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a király úrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A király úrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elálmélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat, még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi.
3: Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót.
2: Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel.

tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a király úrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár. Elpanaszlá a király úrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a király úrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél, de olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a király úrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a király úrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban, mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt.
A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvére

0: ére gondolt, és olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, és azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, és én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, és elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött. Bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, rablógazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te Hopp mesteredről. Megköszönte a király úrfia jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle Hopp mestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen Hopp mestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a király úrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy Hopp mestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk likban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mitévők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a Hopp mester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a király úrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a király úrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A Hopp mestert ott hagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához. De szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közbe legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
1: Üzensz valamit Süsünek?
2: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
3: Szeretem holdgatni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Kányádi Sándor, Fakó lovon léptet. Fakó lovon léptet, dünnyög, dudorázgat, számba veszi minden kincsét a határnak. Megnézi a krumplit, a tengeri táblát, messziről meglátszik, ha jól megkapálták. Aztán gyalogosan a kertekhez kószál, leng utána egy-egy ezüst-fehér hajszál. És mint megy? A fákról alma, dió, körte, szilva, barack pottyan elébe a földre. Nézelődik az ősz, mert ki más is volna, nézi, mi lenne még végezni valója. S amint nézelődik, lát egy vetőgépet, s neki lát mindjárt a búzavetésnek.
0: Amit most hallgatsz, az a...
2: Csukászmesze Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Na hát ki lehet a baromfi udvar királya? Annyit nagy piros koronája.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dukai Diri vagyok, és Kapuvárból jöttem. Nagyon örülök, hogy ezen a Tyúkás Mese Rádiónak a pályázatán részt vehettem, és hozhattam nektek egy saját mesémet. A saját mesémet most a Varázsszörnyek könyvből fogom felolvasni nektek. Annyit még azért elárulok, hogy ezen a pályázaton én lettem a legmesésebb nagymama. Szélvész uraság a tündérkertben. Ahogy már meséltem nektek, nagyon sok barátja volt tündéranyunak. Többek közt Szélvész uraság is, aki tényleg olyan volt, mint a szélvész. Egyik nap rohant árkombokron át, másik nap lustán elpihent a réten. Harmadnap megcsiklandozta az összes járókerőt, épp amerre járt. De volt olyan nap is, hogy olyan, de olyan utálatos volt, hogy aki tehette, messziről elkerülte. Hangulata hullámzott, mint a Balaton. Soha nem lehetett tudni, miben sántikál. A régi öregek, akik jól ismerték hosszú évtizedek óta, csak ők tudták, épp mire készül. Nagyapám szokta mondani, na, Szélvész úrfi útra kért, pirosan izzik, a Katalika. Katalika egy népies kifejezés volt, ami a nyugati égboltot jelentette naplementekor. Ha izzott, mint a parázs, akkor biztosak lehettek abban, hogy lob lesz a házba menekülni, mert Szélvész uraság útra kél, és ami csak előtte van, azt úgy megpörgeti, mintha rignisvibe ült volna. Tündéranyú nem voltám ilyen ijedős. Nem menekült be a házikójába, sőt, nagyon élvezte a bolondos szelet, ahogy haragosan pörgeti a lehullott hásva virágokat. Egyik-másik olyan táncot járt, hogy öröm volt benne gyönyörködni. Egyébként is, tündéranyunak olyan fantáziája volt, hogy mindenbe beleképzelt valami csodát. Leült a kis udvari hintaágy szélére, ilyenkor azt gondolta, hogy egy színház nézőterén ül, és onnan szemléli az előadást. Figyelte, hogy táncolnak a hattyúk tavában. Azt gondolta, hogy a szép zöld gyep, amit épp tegnap nyírt le, a tó és minden hattyú abban uszkál. Repkedtek a hásva virágok, de valami nem volt rendben. Nem olyanok voltak, mint a hattyúk, hanem olyanok, mint akik megkótyagosodtak. Mi a csuda lehet benneteket? Megszédülök a látványtól, annyira pörögtök, forogtak, mondta meglepődve a nagy száguldozás látványától. Addig-addig, míg észre nem vette, hogy Szélvész uraság ide-oda rohangál, és azt sem tudja, hova legyen haragjában. Hát neked meg mi bajod, öreg barátom? Mondhatom, jól tönkretetted ezt a szép színi előadást.
3: Színi előadás?
2: Morrantottam az vissza, mérgesen, de mielőtt tovább folytatta volna tusakodását, körbefutotta a kertet, fel a fenyőfák tetejére, onnan a szomszéd kéményre, aztán meg a kert aljai kis erdőbe. De ott sem maradt sokáig. Olyan nyughatatlan volt, hogy a fák jobbra-balra dülöngéltek, és az öreg kémény szélkakasa pörgött-forgott ijedtében. A kis erdő tisztásán legelésző lovak sem tudták, mire véjék ezt a hirtelen, feltámadt szélvihart, össze-vissza kezdtek rohangálni. Nyugodj már meg, kiabált a tündéranyú, de Szélvész úrfi csak tovább nyargalászott. Hallod, öreg barátom, gyere, ülj ide mellém, mondd el, mi bánt, kiabálta utána. Lassan eljutott az ismerős hang a firgőforgó uraság fülébe, és még lassabban egyszer csak a szívéhez is elért. Szép sebességet váltott, óvatosabbra vette a kanyarokat, és lehikkadva, kipilledve a sok száguldozástól, leült tündéranyú szomszédságába a kellemes kis hintaágy szélére. Egy darabig csak ültek egymás mellett, csendben hallgattak. A csend néha nagyon beszédes tud lenni. Néha jobb várni egy kicsit, mint hogy olyat mondanánk, ami nem biztos, hogy jó irányba tereli a beszélgetést. Így gondolta ezt jónak most tündéranyú is. Amikor már hallotta, hogy az úrfi lélegzete elcsitul, egyenletessé válik, kedvesen megsimogatta, és rámosolygott. Hogy vagy? Kérdezte cinkos mosoly kísérletébe. Csak egy morrantás hallatszott halkan. Van kedved beszélgetni?
3: Van.
2: És miről szeretné beszélgetni?
4: Arról, hogy engem mindenki utál, meg haragszanak rám, meg azt mondják, hogy olyan vagyunk, mint a szélvész, meg hogy senki nem a barátom, meg, de tényleg, nekem senki nem a barátom.
2: Motyogta egyre halkabban és egyre elkeseredettebben hadonászva. És mit gondolsz? Miért érzed ezt? Kérdezte a jó öreg tündér.
4: Hát szerintem azért, mert tényleg olyan vagyok, mint a szélvész, és haragszom az egész világra.
2: Motyogta egyre halkabban.
4: Csak azt nem tudom, hogy miért.
2: De ezt már alig lehetett hallani. Hát akkor most nézz körül. Emeld fel a kis buksi fejed, és nézd meg, kik állnak körülötted, mondta tündéranyu. Ahogy lassan, óvatosan felemelte buksi fejét, akkor vette észre, hogy minden kis házfavirág oda sorakozott, a fenyőfák is arra fordították kedves mosolygós arcukat, a szélkakas sem pörgött már a kéményen, nyakát nyújtogatta, hogy jobban lássa, mi történik, de a lovacskák is megálltak, és felsorakoztak a kerítésnél. Amikor az úrfi végignézett rajtuk, tekintetükbe harag helyett megnyugvást látott.
4: Ti nem bújtotok el előlem? Kérdezte bánatosan. Nem haragszotok rám?
2: Dehogy haragszunk, hiszen annyi jót tettél már velünk, mondták a lovak. Olyan jó, amikor a nyári melegben megsimogatod hűvös lehelleteddel a szőrünket, és elhajtod a bogarakat. Mi sem haragszunk, mert annyira szeretünk lippenni, lebbenni, amikor megtáncoltatsz minket, kuncogták a házfavirágok. Én se, nyikorogta a szélkakas. Tudod, ha nem forgatnál meg, akkor nem lehetnék szélkakas. Berosdásodnék, nem lenne munkám, és még leszerelnének innen, pedig olyan jó itt fenn, innen mindent láthatok.
4: Akkor ti tényleg nem haragszotok? Akkor lehet, hogy szerettek?
2: Kérdezte elcsukló, elhalkuló hangon szélvész uraság.
4: Nem haragszunk,
2: harsogták minden egyszerre, vidám nevetés kíséretében.
4: Na, akkor minden rendben van, mosolygott tündéranyu. Olyan jó kedvem van, még táncra is perdülök.
2: Több se kellett a szélkakasnak, rázendített a talpalávalóra, a lovacskák vidáman nyerítettek, szélvész uraság elővarázsolt a legkellemesebb szellőjét, amivel táncra hívta tündéranyut és a házfavirágokat. Vidáman ropták a táncot, amíg el nem fáradtak. Azután boldogan ölelték meg egymást, már aki tehette, aki nem az meg, küldött egy szeretett szívecskét bolondos szélúrfinak. Így esett a negyeset, hogy a nyughatatlan uraság a boldogságtól szárnyra kelt, és repült, míg csak ki nem fáradt, és nyugovóra nem tért. Persze, ugye nem hiszitek, hogy soha többé nem haragoskodott. Tudom én, hogy ismeritek annyira, hogy tudjátok, lesz még oka, legalábbis szerinte, hogy újra szárnyra keljen, és kiforgassa a fél világot. De ezt majd legközelebb mesélem el nektek. Hát remélem tetszett nektek ez az aranyos vicces kis mese, amit képzeljétek el, az én 99 éves anyukám mesélte el nekem, mert az ő gyönyörű tündérkertjébe, amiről sok mese szól, ezt ő látta, és ő mindig mindent elmesél, ami ott történik. Remélem tetszett nektek. Sziasztok!
5: Kedves gyerekek! Soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
6: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
7: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
8: Múlnak az évek, lassan megöregszem. És még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék, ha lenne egy biciklim.
6: körbe karikáznám a világot.
7: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
6: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak kettő kéne.
7: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
6: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak a féle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
7: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
6: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
7: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
8: Ami ott hátul.
7: A kétajtós, a négyajtós.
8: Én csak azt a...
7: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
8: Már régen szeretnék egy olyan...
7: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
9: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
7: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
6: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok.
7: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
6: A tarka kutya egyedül maradt.
7: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
8: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
7: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
8: Igen, én azt a...
7: Kérem, itt minden eladó. Tessék azt a...
8: Azt a biciklit, ha lehetne.
7: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
8: Majd én viszem.
7: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
6: A tarka kutya nagy levegőt vett, és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
7: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
6: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert, és kormányzott, és gurult, és karikázott.
7: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
6: Így volt?
7: Így volt?
6: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila, állatok madarak nevét talált ki. Ágról ágra ugrálok, magasban is víg vagyok. Diót, makkot szeretem, találjátok ki nevem.
3: Ez a mókus.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszkij zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszkij a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszkij végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
0: Csukás Mese Rádió. Fedezzétek fel a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Húzzátok fel a vállatokat, és énekeljétek velünk, hogy láttál-e már pingvint a tengerhez menni. Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni. Pingvinek,
3: vigyázz!
2: Pingvinek,
3: tánc!
2: Jobb szád! Na mindenki vegy el a jobb

0: látni. Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szád, bal szád.
0: Most már mind a két szárjatokat mozgassátok.
1: Láttál le már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szád, bal szád, jobb láb.
0: Hármat kell egyszerre ritmusra.
1: Láttál le már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobb szád, bal szád, jobb láb, bal láb.
0: Most már billegünk úgy, mint a pingvin. Így.

0: jobbsan, borsan, jobblabba,
1: fejed.
0: Most már a fejedet is csak elneveszítsük.
1: Láttál már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobbszárny, balszárny, jobb láb, bal láb, fejed,
0: popsi! Na, látom, milyen ügyesek a gyerekek, most gyorsabban próbáljuk, hogy láttál le már pingvin
1: a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobbszárny!
0: Gyorsabban kell a jobb szárnyatokat mozgatni!
1: Láttál le már pingvin a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
0: Jobb szárny, bal szárny, mind a kettőnek kell bírod már!
1: Láttál le már pingvin a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!

0: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb, bal láb.
1: Gyorsan van kell a lábunkon is.
0: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
1: Pingvinek,
0: vigyázz!

0: faj, ha, faj, ha, faj.
1: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
2: Sas, lakatos, látom lábad ripacsos, addig libát nem adok, míg százat nem fordulok.

0: Kútyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kútyavetye több lábat szeretne.
1: Nekem, mivel patkány vagyok, 4 lábam van. De néha arról ábrándozom, vajon mi lenne, ha több lenne? Mondjuk 6, mint Wendelnek, a szarvasbogárnak. Akkor sokkal gyorsabban el tudnék jutni Monyika néni kamrájában a 2. polcra, a kolbászig. Ennél még menőbb lenne, ha Pók Pityu lábait kölcsönkérhetném. Ő 8 lábbal teper. De ismerjétek meg 1000 lábú Esztert, a szomszéd csajt. Sajnos sosincs ideje velem játszani, mert amire az összes lába ujja körmét kilakkozza, lemegy a nap. Amúgy elárulom nektek, hogy nem is 1000 lába van, hanem sokkal kevesebb. Csak menőzni akar, és tudja, hogy úgysem számolja meg senki. 100 lábú Szabina nem lakkoz. Ő ráérne velem játszani, de köszi nem kell, mert ha véletlenül belém harap, akkor nekem kampec. Szerintetek hány lábam legyen?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Halihó! Figyelem, figyelem! A most következő mese egy picit hosszabb lesz. Helyezkedj el kényelmesen, és már indulhat is az utazás!
6: A Grimm testvérek meséje. Terülj meg, asztalkám! Csacsi, rázd meg magad! Furkósbot, gyere elő! Aki elmondja nektek, Banner Géza. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény szabó. Annak 3 fia, meg egy árva kecskéje. Az egész família a kecske tején élt, azért hát jól gondját viselték. Egy napon a legidősebb fiú hajtotta ki a temetőbe, mert ott igen dús volt a fiú. Este, mikor már hazamentek volna, megkérdezte a kecskétől. Jól laktál-e, kecske? És a kecske azt felelte. Jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. No, kérdi a szabó, jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, jól lakott, mint a duda, nem kell neki több dudva. Hanem a szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét és megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte. Hely, dehogy is laktam, csak a port kapartam. Füvet se haraptam, meg. Ejnye, megharagudott a szabó, szalad a házba, előveszi a fiát. Hát te hazug, te gézengúz, így lakott jól a kecske, hogy egy szál füvet sem evett. Mérgében lekapta a falról a rőföt, kiverte a fiát a házból. Jól van, másnap a második fiú hajtotta ki a kecskét a szőlősdombra, ahol gyönyörűséges volt a legelő, teleette magát a kecske. Hogy beesteledett, kérdi tőle a fiú. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi az apja, jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda, nem kell neki már több dudva. Hanem a szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét, megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi Istentől elrugaszkodott kölyke, kiáltott nagy méreggel a szabó, ilyen derék állatot koplaltatsz, te! Kapta a rőföt, jól megdorgálta a fiát. Már most a legkisebb fiún van a sor. No, ez jól akarta tartani a kecskét, kikereste a legsűrűbb bozótot, ahol a legszebbek voltak a bokrok, ott teleette magát a kecske. Este megkérdezte tőle, mielőtt hazahajtaná. Jól laktál-e, kecske? Teleli a kecske. Jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. No, gyerünk hát haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi a szabó. Jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda, nem kell neki már több dudva. Hanem a szabó nem bízott a fiában, kiment az ólba, kérdezi a kecskét. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Na, drága jó gyerekeim vannak, dühöngött a szabó. Egyik semmire kellőbb, mint a másik. De fogadom, tovább nem tartotok bolondá. Neki esett a fiának, úgy kiporolta a nadrágját, hogy a fiú kiszökött az ablakon, és világgá futott. Most már egyedül maradt az öreg a kecskével. Reggel megyen az ólba, megsimogatja a kecskét, dédelgeti szép szavakkal. Gyere, drága kis kecském, majd elviszlek a legelőre, hadd lakjál jól egyszer életedben. Avval elvezette a dombok közé, ahol a legjobban szeretett a kecske legelni. Estére kelve megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. No, akkor hát menjünk haza. Hazahajtotta, bekötözte az ólba, meg is simogatta. Most ugye jól laktál, szegény kecském? Kérdezte még egyszer. Hát a kecske azt mondja nagy mérgesen, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi. Csak hátra hőkült a szabó, mikor ezt hallotta. Most már látta, hogy ok nélkül kergette el három fiát. Szörnyen mérgelődött a cudar kecskére. Várj csak, te hálátlan, kiáltotta. Elkergetlek, de ne hidd, hogy más becsületes szabó majd a házához fogad. Megjegyezlek, hogy mindenki lássa, micsoda cudar állat vagy. Avval nagy septiben előhozta a beretváját, beszappanozta a kecske fejét, s ripsz-ropsz olyan simára borotválta, mint a tenyerem. Aztán elő a korbácsot, kiverte a kecskét az udvarból. Most hát egyedül maradt a szabó, és nagy szomorúság lepte meg. Szívesen visszavette volna már a fiait, de senki sem tudta, merre, hová lettek. Hát a legöregebb egy asztaloshoz állt be. Tanult szorgalmasan, és mikor kitelt az ideje, a mestere egy asztalkát ajándékozott neki. Nem volt azon semmi különös, a fája is közönséges fa volt, mégis volt egy fájintos jó tulajdonsága. Ha valaki elébe állt és azt mondta, terülj meg, asztalkám, Hát szép fehér abrosz terítette le hirtelen az asztalkát, az abroszon tányér mellette kés, villa, kanál, aztán sültek meg, főttek, tészták, amennyi csak ráfért. De még egy nagy üveg vörösbor is, hogy a nyál is összefutott a szájában annak, aki az asztalkára pillantott. No, ez elég lesz egész életemre, gondolta a legény. Elindult, vándorolt országról országra, városról városra. Bezzeg nem törődött vele, jó konyhája van-e a vendéglősnek, vagy sem. Ha kedve szottyant, az erdőben vagy a mezőn ebédelt, maga elé állította az asztalkát, és mondta, terülj meg asztalkám! Menten ott volt minden, amit szeme szája kívánt. Végre eszébe jutott, hogy hazamegyen. Gondolta, azóta bizonyosan megenyhült már az apja haragja, meg aztán a terülj asztalkámmal csak nem fogja világgá kergetni. Ment, mendegélt hát hazafelé. Egy este betért egy vendégfogadóba. Sok vendége vett, ivott odabent, hívták, üljön közéjük, tartson velük, mert alig ha akad valami a konyhán. Köszönöm, felelte a legény, nem eszem el a kegyelmetek falatját, inkább legyenek mindnyájan az én vendégeim. Nevettek az emberek, azt hitték tréfán, hanem a legény kiállította a középre az asztalkát, és azt mondta, terülj meg, asztalkám! Abban a pillanatban tele volt az asztalka minden jóval. A sok finom étel illata megcsiklandozta a vendégek orrát. Tessék, tessék, lássanak hozzá, kínálgatta a legény. A vendégek nem kérették magukat, neki láttak derekosan. Ettek, ittak, amennyi beléjük fért, de az volt a csodálatos, hogy a tálak mégsem ürültek ki, akármennyit szedtek is belőlük. A kocsmáros az egyik sarokból nézte az asztalkát, a szíve is elakadt bámulatában. Ejha, ilyen szakács kellene nekem, gondolta magában. A legény sokáig mulatott a vendégekkel, késő éjszaka tért pihenőre, és a csoda asztalkát odaállította a fal mellé. Hanem a kocsmáros nem alhatott, mindig a csoda asztalra gondolt. Eszébe jutott, hogy van a padláson egy éppen ilyen asztalkája. Nagy septében lehozta, odaállította a fal mellé a csoda asztalka helyett. Reggel felébredt a legény, kifizette a kocsmárost, felvette a cókmókját és odébb állt. Észre sem vette, hogy az asztalkát kicserélték. Dél volt, mikor megérkezett az édesapja házába. Megőrült a szabó, kérdi a fiától, hát aztán mit tanultál, édesfiam? Asztalos lettem, édesapám, felelte a fiú. Szép mesterség, aztán mit szereztél a munkáddal?

0: rezzent, üres maradt, mint akármelyik közönséges asztal. Akkor vette észre a legény, hogy kicserélték az asztalkáját. Szégyelte magát szörnyen, mert így most mindenki hazugnak tartotta. Kikacagták a vendégek, és étlen szomjan mentek haza a vendégségből. A legény meg munkába állt egy asztalos mesternél, hogy legyen mit enniük. A második fiú Molnár mesterhez került, és ki is tanulta derekosan a mesterségét. Mikor kitelt az ideje, és készült, hogy majd elindul világot látni, a mester azt mondta neki. No fiam, derék legény voltál, szorgalmas, becsületes. Adok néked egy szamarat, de az nem olyan akármilyen szamárám. Nem kocsiba való, zsákokat sem hord. Mi haszna van hát? Ez, fiam, aranyszamár. Ha aláterítesz valami lepedőt, és azt mondod neki, csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a záporeső. Ez már valami, mondta a legény. Elbúcsúzott a mestertől, elindult világot látni. Volt jó dolga, gondolhatjátok. Ha pénzre volt szüksége, ott volt a szamár, adott, amennyi kellett. Mindene volt a legénynek, mindenből a legdrágább és a legszebb. Végre eszébe jutott, hogy ideje volna már hazamenni öreg apjához. Ha az aranyszamárral állítok be, bizonyosan nem fog haragudni, gondolta magában, és útnak eredt. Hogyhogy nem, ő is éppen abban a vendéglőben szállt meg, ahol a bátyja asztalkáját ellopták. Vezeti a szamarát a vendéglő udvarára, jő elébe a vendéglő, és el akarja venni a szamarat, hogy majd beköti az istállóba. Hagyja csak, mondta a legény. Magam szoktam a szürkémről gondoskodni, mert szeretem tudni, jó helye, jó abrakja van-e. No, ez is szegény legény lehet, gondolta a kocsmáros, hanem bezzeg elbámult, mikor a legény aranypénzt csörgetett elő, és a legdrágább ételt, a legfinomabb bort rendelte. Szaladt a konyhába, szaladt a pincébe, vitte a legénynek a legfinomabb bort, a legdrágább ételeket. Mikor fizetésre került a sor, bizony nem sajnálta a krétát, dupla áron számított mindent. Ki sem futotta a legény zsebéből. Várjon egy kicsit, kocsmáros uram, mindjárt hozom a pénzt, mondta a legény. Vette az asztalkendőt, ment az istállóba. Ennyi, mi a csoda lehet az, gondolta a kocsmáros. Utána lopakodott, benézett az ajtó hasadékán. Hát, látja ám, hogy a vendég szamár alá teríti az asztalkendőt, aztán azt mondja neki, csacsi, rázd meg magad, és abban a pillanatban hull az arany, mint a záporeső. A terem búrájat. Ez aztán gyorsan veri a pénzt, gondolta a kocsmáros. Egy ilyen pénzes zacskónak én is hasznát látnám. A legény aztán megfizette a tartozását, és lefeküdt aludni. A kocsmáros meg titokban kicserélte az aranyszamarat egy közönséges csacsival. Másnap reggel tovább indult a legény, de nem vette észre, hogy más szamarat vezet. Déltájban megérkezett az apja házához. Örült az öreg szabó, hogy viszont láthatta a fiát. Kérdezi tőle. Hát te micsoda mesterséget tanultál, fiam? Én bizony Molnár lettem, édesapám. Hoztál-e valamit a házhoz? Csak egy szamarat. Ennyi. Az akad itthon is, bár inkább egy jó kecskét hoztál volna. Igen ám, de ez nem olyan akármilyen szamárám, mondja a fiú. Ez aranyszamár. Ha azt mondom neki, csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a záporeső. Hívja meg édesapám a szomszédokat, rokonokat, mindnyájukat gazdag emberré teszem. Ez már aztán valami, mondta a szabó. Most már nem kell gyötrődnöm tűvel, cérnával. Futott, tüstént, összecsődítette a rokonokat, jó szomszédokat. Mikor mindannyian együtt voltak, a Molnár legény kendőt terített a szoba közepére, bevezette a szamarat és ráállította a kendőre. No, most vigyázzanak, kentek, mondta, aztán rákiáltott a szamárra. Csacsi, rázd meg magad. Hát a csacsi megrázta ugyan magát, hullott is valami a kendőre, de bizaz nem arany volt. Ja, nem minden szamár viszi olyan sokra. Elszontyódott a Molnár legény, mert látta, hogy kicserélték a szamarát. Bocsánatot kért a vendégektől, akik épp olyan szegényen mentek el, mint ahogy jöttek. Mit volt mit tenni? Az öreg szabó nekiült újra a foltozásnak, a legény meg beszegődött egy Molnárhoz. No, a harmadik fiú esztergályosinas lett. Ez aztán művészi pálya. Azért neki kellett legtovább tanulnia, de a fivérei megírták levélben, hogyan jártak a vendéglőben csodálatos kincseikkel. Mikor az ő ideje is kitelt és vándorútra indult, a mester egy zsákkal ajándékozta meg, mert jól viselte magát. A zsákban egy furkósbot volt. Hát ez mire való? Kérdezte a legény. Csak nehezebbé teszi a zsákot, talán dobjuk ki inkább. Csak hadd maradjon benne, mondta a mester. Jó hasznát veheted még. Ha valaki bántani akar, csak kiásd el magad. Furkósbot, gyere elő! Azon menten kiugrik a bot, úgy megtáncol az emberek hátán, hogy 8 napig nyomják utána az ágyat. Nem is hagyja abba, míg azt nem mondod, furkósbot, bújj be a zsákba! Megköszönte szépen a legény az ajándékot, vállára vetette a zsákot, és elindult, ment világot látni. Ha valaki bántani akarta, csak elkiáltotta magát. Furkósbot, gyere elő! Menten kiugrott a bot, kiporolta az emberek kabátját, nadrágját, még azt sem várta meg, hogy kibújjanak belőle. Így vándorolgatott a legény. Végre ő is hazafelé indult. Este volt, mikor ahhoz a vendéglőhöz ért, ahol testvéreit megcsalta a kocsmáros. A zsákját magával vitte az ivószobába, letette az asztalra, aztán elkezdett mesélni, mi mindent látott. Hát, mondta, van sok mindenféle csodálatos dolog. Beszéltek nekem holmi terülyasztalkáról, meg aranyszamárról, de az mind semmi. Olyan kincse, mint ez a zsák, nincsen senkinek. A kocsmáros hegyezte a füleit. Ugyan mi lehet a zsákban? Gyötörte a kíváncsiság. Bizonyosan tele van drága kövekkel. Törik, szakad, ezt még megszerzem magamnak, mert 3 az igazság, ez lesz a 3. kincsem. Mikor leszállt az éjszaka, a legény elnyújtózott a padon, a zsákot a feje alá tette, az volt a párnája. A kocsmáros csak ezt várta. Mikor azt gondolta, hogy a vendége már mélyen alszik, odasompolygott és kezdte kihúzni óvatosan a zsákot a feje alól. Hanem a legény nem aludt. Ő is várta a kocsmárost, és mikor éppen egy jót rántott a zsákon, elkiáltotta magát. Furkósbot, gyere elő! Rögtön kiugrott a bot, kezdte porolni a kocsmáros nadrágját. Üvöltött, ordított kínjában a kocsmáros, de mennél jobban ordított, annál szaporábban verte a hátán a bot a marsot hozzá. Végre leesett a lábáról az ember. Visszaadod-e a terülyasztalkát és az aranyszamarat, amiket elloptál a testvéreimtől? Kérdezte a legény. Ha vissza nem adod, újból kezdődik a tánc.
1: Visszaadom, vissza, nyöszörgött a kocsmáros. Csak parancsolt meg ennek az átkozott botnak, hogy hagyja már abba.
0: Jól van, megkegyelmezek, de vigyázz, mert ha csalni akarsz, megjárod velem. Avval elkiáltotta magát. Furkósbot, bújj be a zsákba. Másnap reggel hazaindult az esztergályos legény. Vitte a terülyasztalkát az aranyszamár hátán. Megörült a szabó a legkisebb fiának, megkérdezte tőle. Te mit tanultál, édesfiam?
2: Én esztergályos lettem, édesapám.
0: Az már művészmesterség, mondta az apa. Aztán szereztél-e valamit, míg oda voltál?
2: Szereztem bizony, drága kincset szereztem, egy zsákot, benne egy furkósbotot.
1: Mit te, furkósbotot?
0: Kiáltotta a szabó. No, azt érdemes volt hazahozni, hiszen azt vághatsz akármelyik fáról.
1: De nem ilyet, édesapám.
0: Ha azt mondom neki, furkósbot, gyere elő, kiugrik a zsákból, és megtáncoltatja azt, akivel meggyűlt a bajom.
2: Látja, kigyelmed? Ebben szereztem vissza a terülyasztalkát, meg az aranyszamarat, amiket a tolvaj kocsmáros ellopott a bátyáimtól. Hívja csak haza kigyelmed őket, hívja meg a rokonokat, jó szomszédokat is, megvendégelem mindnyájukat, és megtöltöm a zsebüket arannyal.
0: Az öreg szabó csóválta a fejét, nem igen bízott a dologban, de azért elment, összehívta a rokonságot, meg a szomszédokat.
2: Mikor mind együtt voltak, az esztergályos legény leterített egy lepedőt a szoba közepére, bevezette az aranyszamarat, aztán azt mondta a bátyjának.
1: Beszélj vele, kedves bátyám!
0: Rákiált a Molnár legény a szamárra.
1: Csacsi, rázd meg magad!
0: Hát, egyszeribe húlt-húlt az aranytallér, mint a záporeső, meg sem állt, míg mindenkinek tele nem lett a zsebe. Akkor az asztalkát hozta be a legény, letette a szoba közepére, és mondja a bátyjának.
1: No, kedves bátyám, szólj csak neki!
0: Rákiált az asztalos legény az asztalra.
1: Terülj meg, asztalkám!
0: Azon menten tele lett az asztalka a legfinomabb ételekkel, de még piros bor is volt egy üveggel.
1: Csaptak olyan lakomát, amilyent még álmodni sem álmodott az öreg szabó soha.
0: Most már csak ugyan vége volt a nyomorúságnak. Sutba vágta az öreg a tűt, cérnát, rőföt, vasalót, és boldogan, nagy urasan éldegélt 3 fiával. Hát a kecskével mi történt vajon? Elmondom azt is szép sorjában. Szégyelte magát a kecske nagyon, hogy csupa kopasz volt a feje. Hogy senki ne láthassa, bebújt a rókajukba.
2: Jön haza a róka, bújna be a lyukba, hát két nagy szem villog felé a sötétből.
0: Hely, megijedt szörnyen. A hideg is majd kirázta, elfutott, még vissza sem nézett. Találkozik a medvével, kérdi tőle a medve.
1: Mi bajod van, róka komám? Hová futsz a világba?
0: Jaj, mondja a róka, valami szörnyű fenevad ül a lyukamban, a szeme úgy villog, mint a parázs.
1: No, majd elkergetem én, csak gyere velem,
0: ajánlkozott a medve. El is mentek. Benézett a medve a lyukba.
1: Puff,
0: megijedt ő is a nagy, villogó szemektől. Megfordult, elinalt, vissza sem nézett. Találkoznak a méhecskével. Látja a méhecske, hogy a medve nagyon meg van rökönyödve. Mi baj van, medve koma? Kérdezi tőle.
1: Jaj,
0: mondja a medve. Valami szörnyű fenevad ül a róka lyukában, olyan a szeme, mint az izzó parázs. No, felelte a méhecske. Látod, medve koma? Én csak kis féreg vagyok, mégis kiűzöm onnan azt a fenevadat. Visszamentek a rókajukhoz. A méhecske berepült, rászállt a kecske kopasz fejére, megszúrta a fullánkjával.
2: Hey! Ugrott a kecske.
3: Meg-meg!
0: Kiszaladt a lyukból, világgá futott. Talán még ma is fut, ha meg nem állt azóta. Aki nem hiszi, járjon utána.
4: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házikójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyújjával megérintette Moha vállát. Miben töritek a fejeteket? Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk. A napocska aranyújjával rámutatott egy helyre. Épp ott hever egy. Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek. Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő? Nehogy valami ki tudja, mit ültessünk el, figyelmeztette Páfrány Mohát. Moha óvatosan megkérdezte a kis magot. Mi vagy? Verbascum, rebegte a kis mag. Ettől Moha és Páfrány nem lett okosabb, mert a kis mag latinul beszélt. Páfrány sarkával gödröt vájt a földbe, és Moha beletette a kis magot, letakarta a csúcsos sipkájával, hogy jobban csírázzon. Aztán öntözőkannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki. Kej ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött. Mindjárt kint is van, mondta Páfrány. És valóban a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott.
6: Csípjen fel benneteket a fekete rigó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat.
5: Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta,
6: most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot.
5: Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták és énekeltek neki. Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant.
7: Lusta fickó, mondta Moha.
8: Hétalvó,
5: ásított Páfrány, is abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt.
6: Ébredj fel!
5: De ő is ásított és elaludt.
6: Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte arany kezét.
5: Majd erős naphangján elénekelte.
6: Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya.
5: Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta arany kezét.
6: No, gyertek csak, gyertek! Segítek én nektek!
5: S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette,
7: látta a gyökerektől a bimbókig, és megijedt. Elgek, hiszen te nem is ibolya vagy.
3: Dehogy vagyok, mondta a virág.
7: Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam.
3: És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle.
7: A szakramentumát, káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul. Ezt aztán jól megcsináltam.
3: És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott.
7: De hiszen ez nem ibolya.
3: A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfark kóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte.
7: No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkumnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve.
3: De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve.
7: Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány. Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak.
3: Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott.
7: De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
4: Csukás Mese Rádió.
9: Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek.
4: Csukás Mese Rádió.

Gyengy medve rád dobos.

0: mackóval a földön. Brum.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Gyaloglás. Amikor azt halljuk, hogy közlekedési eszköz, legtöbbször buszra, autóra, villamosra vagy biciklire gondolunk. De tudod-e, hogy van egy olyan közlekedési eszközünk is, ami mindig velünk van? Ez bizony a lábunk. Amikor gyalog megyünk az óvodába, a játszótérre vagy a nagyihoz, akkor is közlekedünk. Nem kell hozzá benzin, gázolaj vagy akkumulátor. Az emberek már nagyon-nagyon régen is gyalogoltak. Jóval azelőtt, hogy feltalálták volna az autót, a vonatot vagy akár a biciklit. Gyalog jutottak el egyik helyről a másikra. Élelmet kerestek, meglátogatták egymást, új helyeket fedeztek fel. Amikor lesétálsz a lépcsőn, elsétálsz a boltig, vagy az óvoda kapujától bemész a csoportszobába, a lábad visz előre. A gyaloglásnak még egy nagy előnye van. Gyaloglás közben mozgunk is, ami sokkal egészségesebb, mintha egy járműben ülnénk. Persze vannak olyan helyek, amelyek messze vannak, és oda bizony jól jön egy busz, vonat vagy autó. De ha valahová könnyen el tudunk sétálni, a gyaloglás szuper választás lehet. Egy reggel, amikor elindultok az óvodába anyával, apával vagy nagymamával, nagypapával, tippeljétek meg, szerintetek hány lépésből áll az út az óvodáig. Aztán kezdjétek el számolni a lépéseket. 1, 2, 3, 4, és csak számolj tovább egészen az óvoda kapujáig. Na, kinek a tippje állt legközelebb a valósághoz? A tiéd? Apáé vagy anyáé? Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csak az Mesélye Rádió.
0: Rádió. Egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Mint a pók a plafonon, kicsi pont az égbolton, csíkot húzva messze száll, úgy is hívják, gépmadár. Mi az?
3: Ez pedig a repülő.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A róka meg a daru vendégsége. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
5: Találkozik a róka a daruval, s kérdi, hol jártál, darukoma? A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, róka koma, merre jártál? Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az éterről mi jut az eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, róka koma, kinél rendezzük? Előbb nálam, aztán pedig nálad. Holnap ebédre gyere hozzám. Megyek. De nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra néhány szép halat, sütni, főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru. Talán haragszol, róka koma? Hát már hogy ne haragudnék, daru koma, amikor te finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott. Azt felelte erre a daru. Ugyan édes róka koma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.
4: A Róka meg a daru vendégsége című mesét hallottátok.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
6: Melyik?
1: Hát a szüli nap!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Adjunk hálát az Istennek, nincsen szarva az egérnek. Ha az egérnek szarva volna, minden kazlat széjjel szórna.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Kisernő Zsolt vagyok, és ma este én mesélek nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról, Bennett úr és Mátyás diák. Szegény háromszéki nemes ember volt Bennett úr, Berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, visszagondolt a réges-régi jó időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, vándorlegény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Bennett úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalom mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Bennett úr, de bizony sovány volt a lencse. Egy csepp zsír sem volt azon. Ejnye, ejnye, gondolta magában Bennett úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Bennett úr, a mi földünk sovány, édes öcsém, nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, ha trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, beszélgettek erről, arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. Hej, öcsém, mondta Bennett úr, kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. Felejteném az én nagy szegénységemet, ha bárcsak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot. Te sok országot, világot bejártál. Láttad-e már Mátyás királyt? Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok. Felelte a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves uram bátyám, én a király író diákja vagyok. Hát én elhiszem, mondta Bennett úr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, igen, folytatta a diák. Én csak ugyan Mátyás király író diákja vagyok, s majd, ha Budára jön, uram bátyám, jöjjön el a királyi palotába, ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s azzal lehúzott az ujjáról egy gyűrűt. Fogadja el emlékül, kedves uram bátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalauzolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém, ha Isten éltet, el is megyek Budára, pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák. De csak jöjjön, kedves uram bátyám, nálam is majd Istené lesz a szállás, éppen mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák, Bennett úr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagy útra. Amint a kicsi búzácskáját learatta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, nosza, neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, bendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, ment egyenest a királyi palotába, ott a kapuban mutatta a gyűrűt, kérdezte. Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem adta ezt a gyűrűt? Itt bizony, csak menjen fel kigyelmed a Grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az Istrázsának, az majd tovább kalauzolja. No, felment Bennett úr a Grádicson, mutatja a gyűrűt az Istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó, azon az Istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták Bennett urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszer csak ott állott Bennett úr egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől, s a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben Mátyás diák. Hej, édes jó Istenem, bezzeg forgott a világ Bennett úrral, hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes gúnyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a Mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. Slám, maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg. Ó, felséges királyom, mondá Bennet úr, szinte elsüllyedek szégyenemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg, de igaz lelkemre mondom, felséges királyom, az én szegénységemből több nem telik. Mosolygott a király, s mondá, amint következik. Ejnye, Bennet uram, sose mentegesse magát. Akár hiszi, akár nem, sohasem ettem olyan jó vacsorát, mint amilyen a kigyelmed megtrágyázott lencséje volt, mert éreztem, láttam, hogy jó szívvel adta azt, amit adhatott. Ebben a pillanatban lépett be az inas, s jelentette az ebédet. Mátyás király szépen kézen fogta Bennet urat, kivezette az ebédlőbe, maga mellé ültette, szüntelen bíztatta. Egyék, Bennet uram, egyék, szeresse! Mosolyogva mondta ezt a király, szeresse! Mert ugyanezzel a szóval kínálta Bennet úr a megtrágyázott lencsét Mátyás királynak. Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt, az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá. Íme, Bennet uram, valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt arannyal. Ahogy ezt látták, az ebédnél jelen volt nagyurak, nekik is kedvük kerekedett, hogy Bennet urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr? Aranyos, gyémántos mentéjét Bennet úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte, elbírja-e ezt a mentét Bereckig, Bennet uram? Elén a világ végéig is, mondta Bennet úr. Egy másik nagyúr szintén Bennet úr nyaka köré akasztotta a mentéjét. Hát ezt elbírja-e Bennet uram? Nem csak ezt, de még többet is. Bezzeg, hogy egymás után akasztották Bennet úr nyakába a mentéket. Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Bennet uram? Kérdezte most a király. Elén, felséges királyom. Huncfut, aki visszaveszi. Csak úgy csengett a palota a nagyurak kacagásától, bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s mondá igen komolyan, amint következik. Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is, s egy igen szép kardot adott Bennet úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből, mondván, felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt, köszönöm a kardot. Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek. Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Bennet úr, amely tán még ma is látszik.
0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Na ez az!
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek. Amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon szerettem, hogyha a szüleim mesélnek nekem, persze ma már én olvasok másoknak mesét, például a keresztfiamnak, de régen édesapámnak volt egy kedves szokása, méghozzá az, hogy magától találta ki a verseket, a meséket, és volt egy olyan karakter, egy figura, akit úgy hívtak, hogy Palika Róka fia, és róla mesélt olyan történeteket, amiket mindig éppen az adott pillanatban talált ki. Hát én most egy leírt mesét olvasok most el nektek, fogadjátok sok szeretettel! Lázár Ervin, szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király, szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten! Válaszolta ugyanolyan barátságosan a másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok. Odaballagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást, mi óra készül szomszéd? Mindenik azt mondta, sárga répát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás, mikor vágtak volna máskor. Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéséhez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, melyik kérő kicsoda-micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséget tudja-e már, melyik közülük a legkülönbb? Én bizt még nem. És felséged? Én sem. S hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt öltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izombizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi, azért legyen a lányotok. És ha mind a három legyőzi? Kérdezték a királyok. Akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állott. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót. A 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ez szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalkabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag, meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el, otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót, mérleget, s azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. S aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszúrkoztattam mind a háromnak a kezét. Másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. S azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosniuk. Akár csak én. No és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezedet? Ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton, s mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király, csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét, nem kopott le arról biz egy csepp sem. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, és csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavart a rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le róla. Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes, ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolyodott el egyik. A legkülönbet, azt, amelyiknek a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik. Másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbeszerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába! Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
0: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
0: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem. Szerény hajlékom van a csukás mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Nálunk történt egy smás a héten. A szokásos szerdai sétámra indultam az én drága vakkancsommal a tó körül. Mindig ugyanabba az irányba megyek, már megszoktam. Végig megyek az utcánkon, majd kétszer balra és háromszor jobbra fordulok, hogy elérjek a főtérre. Ott beszaladok a cukrászdába egy finom teára és süteményre is, mert végső soron üres pocakkal nem lehet ekkora túrát tenni.
3: Még hogy üres pocak, ha Eszterka néni meghallja.
0: A városunk cukrászával egy jót beszélgettünk a nyári élményeinkről. Ő elmesélte, hogy milyen süteményeket készített, és hány darabot.
3: Azt mondta, hogy a krémesből egy egész tárautónyi sütött. Elhiszitek?
0: Bizony így volt. És arra jutottunk, hogy még mindig nem hiszük el, hogy ilyen gyorsan eltelt a nyár. De ahogyan a héten olvastam a leveleitekben, még ti is sokat meséltetek nekem a nyári kalandokról. Itt van előttem például Kriszti levele. Kedves István bácsi, engem Krisztinek hívnak, és szeretném elmesélni neked, hogy egész nyáron a kalandjaidat hallgattam, és nem győztem kérlelni a szüleimet, hogy jövőre mi is csináljunk ilyeneket. Egyébként csukisztikus nyaram volt. Nagyon, de nagyon sokat játszottam a mamáiknál. Most egy picit szomorú vagyok, hogy újra óvi van. Pedig nagyon szeretem az óvónénimet, meg a csoporttársaimat, de olyan jó volt ez a nyár. Puszi, Kriszti! Krisztikém, ne félj, hip-hop újra nyár lesz. És egyébként is nagyon sok mindent lehet csinálni ősszel is. Megértelek titeket, ahogy már mondtam, még én sem hiszem el, hogy elmúlt a szünet. Pedig a gólyák is elrepültek már Szent István napja után. Hát, ha a következő mesével mi is átrepülhetünk a nyárból az őszbe.
1: Ez a Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Gregor Bernadett vagyok, és most az egyik kedvenc madaramról, a gólyáról mesélek nektek. Gárdonyi Géza, Isten veled, gólyamadár! Közeledik az ősz. Kertemben már nyílnak az őszi rózsák, a gesztenyefám minden nap halványabb. A gólya elment. Szent István napján látták utoljára. Nem haláztak, csak álltak, áldogáltak elgondolkodva a fűben, ott álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. Azok még nem gondoltak akkor az elutazásra. Furcsa két madárfaj ez, hogy tavasszal mindig idejön a másik világrészből, ősszel visszatér a másik világrészbe. De ott nem raknak fészket és nem költenek, csak itt mi nálunk. Melyik hát az igazi hazájuk? A mi hazánk. Még furcsább, hogy ez a két gólya, meg ez a pár száz fecske az egész országból csak éppen a mi falunkat szereti. A messze Afrikából ide térnek mindig vissza, a mi szegény nádas házaink közé, a mi egyszerű mezőinkre. Mi van a mi falunkon olyan szeretnivaló, hogy érdemes érte átrepülni egy egész nagy tengert, meg egy egész nagy országot? Ahogy a két gólya itt áll a mezőn egymás mellett az őszi napfényben, bizonyára így beszélgetnek. Öregem, mondja az egyik. A vízi liliomnak fogytán a virága. A másik bólint erre a fejével csendesen. Mikor indulunk? Amikor az utolsó liliom is eltűnik. Elég erősek. Itt mind a kettő bús elmerengésbe mélyed. Milyen szomorú tud lenni a madár. A minap aztán sok gólyát láttam a magasban. Odafenn kanyarogtak a falu fölött, aztán egyszer csak egyenes az út dél felé. A fecskék csak tegnap mentek el. úgy beszélték meg, hogy a templom tetejéről indulnak, mert ott gyűltek össze. Töménytelen, nagy fekete madárraj volt az ott együtt. A falu csendjében nem hallatszott ott egyéb, csak az ő csivitelésük. Tanácskoztak, vitatkoztak. Vajon mit vitattak? Vezért választottak-e, vagy az út irányát beszélték meg? Rossz hírt kaptak-e Afrikából? Vagy valamelyik másik fecskenépről szavaztak, hogy megvárják-e őket, vagy nélkülük menjenek? Ki tudná megmondani, ha nem madár? De hát miért megy el a gólya? Miért megy el a fecske, ha a mi falunkat érzi otthonának? Ó, bizony könnyű azt kitalálni. Az úr, aki ruházza a mezők liliomát, nem terít az ég madarainak asztalt. Elközelgett az ősz. Az október hideg lehelletétől dermedten hullanak el a bogarak milliói, a december szele pedig kemény kérget fagyaszt a vizeken, s havat borít a mezőségre. Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna meg itt az Isten adta valamennyi. Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fent a szédítő magasságban a tenger fölött és a tenger felhői fölött. Talán éppen most kiállt az egyik gólya fiú. Anyám, fáradt vagyok. Terjeszt ki a szárnyadat, feleli bizonnyal az anyja. S megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólya csapat kiterjesztett szárnyal leng a levegőben.
0: Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy ősszel is hatalmas mókákban lehet részünk. Például a fák levelei színes ruhába öltöznek, sárgába, pirosba, barnába. Ilyenkor lehet leveleket gyűjteni, nagyot, kicsit, pöttyöset, lyukasat, aztán otthon szépen egy könyv között le tudjuk préselni. Képet is készíthetünk belőle, vagy gyűjthetünk makkót és gesztenyét is, amiből aztán kis állatokat lehet barkácsolni. Bizony, gesztenyéből lehet egér, sündisznó, kiskutya, igazából bármi, amit csak el tudtok képzelni. A makkot meg eldughatjátok, hát ha egy mókus megtalálja és örül majd neki, úgy, mint én a leveleiteknek. Már olvasom is. Kedves István bácsi, Mihály Dávid vagyok, 4 éves. A Napocska csoportba járok, és Napocska a jelem is. Nagyon szeretek focizni, és szeretem, ha anyáik mesét olvasnak nekem. Nagyon jól telt a nyári szünet. Nemrég jöttünk haza a Bakonyból. Ott jártunk a Cseszneki várban. Nekem azt tetszett a legjobban. Előtte voltunk Mecseknádasdon is, az is jó volt. Az óbányai vízesésnél játszottunk is a patakban. Lerajzoltam neked, hogyan képzelem el a meseládikát és vakkancsot. Ölel, Dávid! De Dávidkát, köszönöm szépen a leveledet. Tartalmasan telt a nyári szünet, ennek igazán örülök.
3: Nézd, pontosan úgy nézek ki, mint ahogyan Dávid elképzelt. Vakkancs is egyetért.
0: Valóban nagyon élethű a rajz. Ha már az őszi mókáknál tartunk, akkor, ha éppen borúsak a felhők, és nem olyan jó az idő,

0: Szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait.
1: Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek?
0: Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső.
1: Hát te gyermekem, mit szeretnél?
0: Kérdezte a király a legkisebbiket. Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygó almát, csengő barackot, felelte.
1: Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki.
0: Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
2: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, és már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
2: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küld hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, és őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
2: Ez itt bizony nem a te lányod! Küld csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem. Köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek. Majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess. Szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette. Hát, ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
2: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó.

0: királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
1: Itt volnánk, király kisasszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt. Egy hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
2: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utána.
0: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szóló szőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szóló szőlőre, mosolygó almára és csengő balackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: István bácsi, majd elfelejtettük, hogy elmeséljük, hogy mi történt velünk a héten.
1: Jaj, igazad van, Ládikám. Pedig így kezdtem a mai műsort. Szóval a szokásos sétámra indultam, betértem a városunk cukrászához, majd folytattam utamat a tó felé. Mentem, mendegéltem, amikor is megpillantottam egy ismerős alakot a távolban. Ahogy közeledtünk egymás felé, rájöttem, hogy a gyerekkori barátom lepett meg engem. Olyan boldog voltam. Tudjátok, ő készített egy rejtvényt Palkóéknak, amikor átköltöztek Bodzakürtre, a Nefelejts utcába. Na és képzeljétek el, hogy amikor kezet fogtam az én öreg komámmal, akkor hirtelen egy villám jelent meg az égen, és egy apró kosár ereszkedett le közénk. Gondolhatjátok, hogy mennyire meglepődtünk, amikor megpróbáltuk kinyitni a lakatot rajta, és a sehogy sem nyílt ki. Vakkancs azzal az izgatott tekintettel nézett minket, amelyel a nyár során is gyakran találkoztunk, majd kisütött a nap, és a kosár a lakattal együtt köddé vált.
0: Te hova tűhetett? Ki vitt el? Kinek adták?
1: Na hát, ezek a kérdések, Ládikám, nekünk is eszünkbe jutottak, mert hogy utána hiába próbáltunk meg újra és újra kezet fogni, se villám, se kosár nem volt ott többet.
0: Forrja a kíváncsiság az oldalamat, hogy vajon mi lehetett abban a kosárban?
1: Elhiheted, Ládikám, nekünk is, de az én barátomnak indult a vonata vissza Bodzakürtre, így ezen a napon nem tudtunk tovább nyomozni ez ügyben. Megbeszéltük viszont, hogy jövő héten szerdán újra eljön, és mi újra kezet fogunk, addig nem adjuk föl, míg ki nem derül, hogy honnan érkezett a kosárka is, mi áll benne.
0: Ez a beszéd, István bácsi, talán jó lenne, ha engem is magaddal vinnél. Én biztosan megfejtem.
1: Jó, majd megbeszéljük, Ládikám. Amit viszont tudunk, hogy Huba Zsámbékról egy nagyon kedves levelet küldött nekünk. Olvasom is. Kedves István bácsi, Huba vagyok Zsámbékról, van egy kis húgom Linet, de én csak Miminek hívom. Nagyon szeretjük a Csukás Mese Rádiót, az egyik kedvencem Petra meséi, de nagyon szeretem Süsüt, Vizipók, Csodapókot, Frakkot, Pompomot és Kuckás fülű nyulat. A kedvenc képregényem a Kázmér és Huba. A tesóm meg Süsüt szereti. Sok-sok Süsüt! Köszönjük a sok-sok mesét, verset és dalt. Kíváncsiak vagyunk, hogy a meseládika milyen mesét választ majd a levelünk után. Puci, Huba és Lini. Köszönjük szépen, Huba, a szép leveledet. Mi is nagyon szeretjük az általad említett mesehősüket. Na, Ládikám, milyen mesét ajándékozol Hubáéknak?
0: Lássuk csak, lássuk. Aha, megvan. Hát persze. Füleljetek, csukimukik.
2: Kedves csukimukik, ez itt a Csukás Meseposta.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Gévai Csilla, az üvegház meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem? Rita, az unokahúgom kislánya nem nagyon szeretett állatkertbe járni. Félt az oroszlánoktól, furcsának tartotta a tevék szagát, és egyáltalán nem vágyakozott a mérges házba, ahol mindenféle mérges hüllők szemfogai meredtek rá és a világra. Rita inkább a növények közé vágyott. Sőt, az igazi nyugalmat az üvegházban találta meg. Amikor belépett oda, és érezte azt a párás meleget, ami megsimogatta az arcát, otthon érezte magát. Az óriás növényekről liánok lógtak le, melyek végén gyakran talált valamilyen balzsamos illatot árasztó virágkülönlegességet is. Képzeletében hintákat készített ezekből az indákból és liánokból, és azokon lengedezett, mint egy levegő akrobata. Ritát a nagy levelek is ámulatba ejtették. Ilyenkor úgy érezte, hogy az óriás növények apró virág kislánnyá változtatják. Tudta, tudta, hogy messze, távoli országokban vannak esőerdők, ahol ezek a növények szabadon élhetnek, hiszen ott nem kell felépíteni egy üvegházat ahhoz, hogy életben maradhassanak. De mielőtt azt gondolnátok, hogy Rita csak úgy egyedül bóklászott az állatkertben, gyorsan elárulom nektek, hogy ez nem így volt. Az anyukája is elkísérte, csak ő nem ment be vele, mert Rita kisöccse épp akkor aludt el a babakocsiban, és az anyukájuk jobbnak látta, ha kint marad vele a friss levegőn. Rita azt tervezte, ha felnő, nem akármilyen házban fog élni, hanem egy üvegházban, ahol illatos orchideák lógnak le a csillárjáról, és bármikor tud bújócskát játszani a gyermekeivel a nagyszobában, mert az tele lesz óriási levelű növényekkel. Azt gondolta, hogy a férje biztosan kertész lesz, aki miután hazatért a munkájából, a családi növényeket gondozza majd. Sőt, ez lesz a nap legizgalmasabb pontja, mikor az egész család körbejárja ezeket a csodás trópusi növényeket a házukban. De ha már ilyen gyönyörű növényeim lesznek, miért ne ültetnék az üvegházunkba citromfákat és narancsfákat is? Tette fel magának Rita ezt az igazán logikus kérdést. Így aztán egész évben lehetnének biocitromjaink, mert én aztán biztosan nem fogom vegyszerezni a növényeimet. Így a biocitromok héját bele lehet majd tenni a limonádéba, sőt, a citromos süteményekbe is bele lehet reszelni. Hát persze! A férjemmel abból fogunk élni, hogy a körülöttünk lakókat ellátjuk olyan zöldségekkel és gyümölcsökkel, melyek egészségesek. Rita ekkor az egyik teremben egy óriási fügefához ért, amin roskadoztak a fügék. Tudta, hogy az üvegházban nem szabad leszakítani semmit, ezért most nem tartott fügeszüretet, azonban folytatta az ábrándozást a jövőről. A konyhánkban három ilyen óriás fügefa lesz. Azt mondta a szomszéd Kati néni, hogy a fügefa a meleget szereti, és egy évben többször is nő rajta termés. Így aztán mindig tudok majd a gyerekeimnek friss fügét adni. Ha pedig túl sok a füge, amit már nem tudnánk egyszerre befalni, akkor a többit befőzöm lekvárnak. Miközben Rita az életét tervezgette boldogan, az üvegház egyik ajtaján belépett egy fiú egy nagy vödörrel. Amikor meglátta Ritát, nem jött zavarba, csak biccentett felé, és igen szakszerűen elkezdte felszedni a lepotyogó fügéket a földről. Rita egy ideig nézte őt, majd nem tudta szó nélkül hagyni, és odaszólt a fiúnak. Én úgy tudom, hogy azokhoz nem szabad a látogatóknak hozzányúlni. Jól tudod, válaszolta a fiú határozottan. Rita ettől a választól összezavarodott. Hogyha nem szabad, akkor ő miért csinálja? Ilyen szófogadatlan lenne. Rita határozottabb hangon megkérdezte tőle. De ha tudod, hogy nem szabad, akkor mégis miért csinálod? Azért, mert ez a feladatom, felelte a fiú. Apa azt mondta, ha segítek neki felszedni a leesett gyümölcsöket, cserébe megtanít arra, hogy hogyan kell megmetszeni a kerti olajfákat. Rita akkor már sejtette, hogy ez a fiú csak is az itteni kertész fia lehet. Gyorsan felpattant a padról, és ő is szedegetni kezdte a vödörbe az érett gyümölcsöket, mert a fiú megengedte neki. Amikor végeztek a munkával, Rita összeszedte a bátorságát, és tovább kérdezett. Te tudsz citromfát ültetni? Persze, hogy tudok. Magról szaporítom őket. És ha egyszer majd kifejlődnek rajta a citromok, akkor mivel kezeled őket? Vegyszerrel? A fiú kissé meghökkenve nézett Ritára. Még jó, hogy nem. Rita ekkor megnyugodott. Innentől tudta, hogy ők ketten remekül kijönnek majd egymással. Meg is nyugtatta gyorsan az új ismerősét. Én sem fogom vegyszerezni az enyémeket. Lesznek citromfáid? Csillant fel ekkor a fiú szeme. Persze, hogy lesznek. Én felnőtt koromban egy üvegházban fogok élni az óriás növényeimmel, meg a biogyümölcsfáimmal. Én is, vágta rá rögtön a fiú. Ambrusnak hívnak, és ha nagy leszek, kertész leszek. Én is kertész leszek, Ambrus, mondta Rita komolyan. A fiú ezután Ritát mindig a keresztnevén szólította, és mindent megmutatott neki, ami az üvegházban érdekes volt. Rita bemehetett Ambrussal az üvegház kis szobájába is, ahol a kertészek a palántákat tartották. Ambrus minden növénynek tudta a nevét. Kívülről fújta, hogy melyik hány évig él, milyen termőföldet szeret, és hogy mennyire vízigényes, vagy épp hogy a száraz környezet számára a megfelelő. Ritát teljesen elbűvölte Ambrus tudása. Még sosem találkozott ennyire okos fiúval, aki ilyen sokat tud a növényekről. Ambrus igazán udvarias volt vele, mindig meghallgatta, és nem csúfolta ki, ha valamit nem tudott. Miközben Ambrus épp arról beszélt Ritának, hogy a pálmák leveleit létráról szokta az apukája lemosni, valaki a lány nevét kiabálta. Az anyukája kereste őt. Rita! Rita! Még bent vagy? Igen, itt vagyunk a belső teremben! Kiáltotta vissza neki Rita. Amikor Rita anyukája kisöccsével odaért hozzájuk, Ritában már minden összeállt. Nincs semmi baj, anya. Gyere, Ambrus ad neked biokávét. Biokávét? Kerekedett el anya szeme. Honnan szerez nekem ilyesmit? Csókolom, Ambrus vagyok, és az apukám itt a főkertész. Ő most főzött kávét az itteni mini kávéültetvényünk kávészemeiből. Megtetszik kóstolni? Rita anyukája teljesen oda volt Ambrusért. Meg azért is, hogy egy ilyen kávé különlegességet ihat. Követték hát Ambrust, aki kiment az üvegházból, és a kertészlak konyhájára vezette őket. Ambrus apukája a konyhában ült, épp szünetet tartott a munkájában. Amikor meglátta a társaságot, fülig ért a szája. No, ami az Ambruskám? Nem is mondtad, hogy vendégeket vársz? Ambrus elvörösödött. Nem szerette, amikor az apukája ilyenekkel viccelődik, ezért aztán gyorsan másra terelte a szót. Apa, beszeretném neked mutatni Ritát és a családját. Ritával összeszedtem a fügét. Akkor megtanítasz minket olajfát metszeni? Rita anyukája meg megkóstolná a biokávénkat. Tölthetek neki egy csészével? A kertész elmosolyodott fia kérésein. Büszke volt arra, hogy milyen talpra esett és önálló gyereke van. Rita anyukája pedig nagyon örült a finom kávénak, és megdícsérte a csészét is, amiben Ambrus felszolgálta neki a forró italt. Amikor Rita meglátta a csészére festett üvegházat, így kiáltott fel. Ez az! Így fog kinézni a házam, ha nagy leszek. Ilyen csodás kupolája is lesz. Ambrus ekkor ismét Ritára pillantott, és egy nagyot bólintott feléje, majd így szólt. Én évek óta ezt tervezgetem, hogy pont egy ilyen üvegházam lesz. Lesz benne biocitromfa, meg három fügefa is, amiből majd legfárt főzök télire. Segítenél majd benne? Örömmel! Vágta rá Rita, és már alig várta, hogy végre felnőtt legyen.
1: Petra mindig olyan jó mesékkel lep meg minket.
0: Pály nem olyan jókkal, mint én.
1: Rita ezen a napon nem csak azt tanulta meg, hogy milyen sokféle csodálatos növény él az üvegházban, hanem azt is, hogy néha éppen ott bukkanunk egy barátra, ahol a legkevésbé számítunk rá. Ambrussal ugyanazt szerették, a növényeket, a kertészkedést és a természet apró csodáit. És közben az is kiderült, hogy aki kíváncsi, figyelmes és kedves másokhoz, az mindig új dolgokat tanulhat. Hiszen a tudás akkor válik igazán értékessé, ha örömmel megosztjuk másokkal is. Köszönöm, kiskutyám! Na nézzük, mit írt nekünk Soma. Kedves István bácsi, a mesepóstás. Tóth Soma, Bendegúz vagyok. Itt lakom a Körtevirág utcában. Azért írok neked, mert nagyon szeretem hallgatni a Csukás Mese Rádiót. Azt akarom kérdezni, hogy te mentél-e már fordító koronggal? Mert én igen. Nemrég voltunk a Vasút Történeti Parkban, ahol van fordító korong, és van egy makettház is, ahol óriási terepasztalok vannak. Ja, én nagyon szeretem a vonatokat, olyan vagyok, mint Gombóc Artúr, csak én mindenféle vonatot szeretek, nem csak mindenféle csokit. A favonatokat, a Thomas vonatokat, a műanyag vonatokat és az igazi vonatokat is. Azt szeretném kérni, hogy küldj nekünk egy vonatos mesét, mert azokat szeretem legjobban a világon. A kisöcsémnek, Regőnek van egy daruja, úgy hívják, hogy Dada. Arról is szólhatna egy mese. Dada a daru. Hadd örüljön ő is. Köszönjük, hogy mesélsz nekünk. Soma. Milyen kedves, hogy még a kisöcsédre is gondolsz a kívánságodban. Somag, a Körtevirág utcában laktok?
0: Az majdnem úgy hangzik, mint ahol parkó égbodza kürtön.
1: Visszatérve a kérdésedre, amikor annyi idős voltam, mint te, akkor a legjobb barátommal, tudjátok, akivel a tónál is találkoztam, és egy új rejtvénybe keveredtünk, egyszer volt lehetőségünk fordító koronggal menni. Csuda érdekes volt. Én magam is nagyon szeretem a vonatokat, ha tehetjük Terka nénivel, azzal közlekedünk. Meséltem már, hogy az udvarunk végéből rálátok Meseváros pályaudvarára, ahonnan szoktam figyelni az érkező és induló mozdonyokat.
0: Igen, igen, tudjuk, István bácsi, tudjuk, de én már nem bírom egyszerűen magamat tartani ezt a vonatos mesét. Itt csiklandod engem, jaj, majd kipukadok.
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Döbrentei Ildikó égből pottyan meséje következik. Felolvassuk együtt. Döbrentei Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
7: Sublót hercegnő.
6: Hol volt, hol nem volt. Kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában állt Sublót hercegnő. 13 fiókja volt, és mind a 13 más színű.
7: Évek óta ugyanott tornyosodott a hercegnő, és mindig ugyanúgy teltek a napjai. Nappal szunyókált, éjjel virrasztott, és csak hajnalban aludt egy keveset.
6: Egyik reggel hangos szuszogásra, pöfögésre serkent.
7: A gőzmozdony, csak nincs valami baja. Sublót hercegnő ilyetten kihúzta a 6. fiókját, a sárgát, és belenézett.
6: Oda bent régi dugók, képkeretek és polófák között egy takaros sín pár kanyargott. A sín mellett sorompó, szemafor, bakterház és vasútállomás. A gőzmozdony az állomáson vesztegelt. Nem szuszogott, nem pöfögött.
7: Mi a baj, gőzmozdony?
6: Nem tudom az úti célt, aranyoskám.
7: Hát mindjárt bemondja a hangszóró.
6: Mit mond be, aranyoskám?
7: Az úti célt, a következő állomást.
6: Azt bemondta már 3-szor is.
7: Akkor mi a baj?
6: Hogy nem hallom, amit mond, mert úgy pifeg, pufog itt valaki, hogy még a gondolatot is kiveri a fejemből. Nem tudja, aranyoskám, ki az, aki olyan hangosan folytat, hogy még a hangszórót se hallom tőle.
7: Hát én azt gondoltam, hogy maga pöfög, gőzmozdonyom, de ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő becsukta a 6. fiókot, a sárgát. Talán a kukásautó, és kihúzta a 9. fiókot, a pirosat.
6: A piros fiókban kopott képes lapok és üres gyufas katuják között egy kukásautó várakozott. Nem szuszogott, nem pöfögött.
7: Hát maga, nem dolgozik ma, kukásautó úr?
6: Egyedül nem bírok dolgozni, engem irányítani kell.
7: Ki irányítja magát?
6: 2 kukás, a Pali meg a Fecó.
7: És ők hol vannak?
6: Talán nem hallották meg az óra csörgést, aztán elaludtak. Igaz is, kifújtat fortyog itt olyan hangosan, hogy még az ébresztő órát is túlharsogja.
7: Én azt gondoltam, hogy talán maga a kukásautó úr, de ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő visszatolta a 9. fiókot, a pirosat, talán az éjjeli őr bácsi, és kihúzta a 12. fiókot, a kéket.
6: A kék fiókban öreg elemlámpák, csavarok és csavarhúzók között csíkos dunna alatt pihent az éjjeli őr bácsi. Boltos háló sipka volt a fején, de nem aludt, nem szuszogott, nem pöfögött.
7: Ébren van, éjjeli őr bácsi.
8: Még ébren vagyok, kezit csókolom.
7: Pedig fent jár mágra nap az égen.
8: Látom, kezit csókolom, de ma valahogy nem tudok elaludni.
7: A friss újságot átolvasta?
8: Átolvastam, kezit csókolom, mégsem tudok aludni.
7: A kávéját megitta?
8: Mind megittam, kezit csókolom, de ma az se használt.
7: Mi a baj?
8: Kezit csókolom, itt olyan hangosan fújtat, fortyog valaki, hogy én azzal nem bírom a versenyt. Én nem tudok ilyen hangosan hortyogni, akkor inkább el se alszom.
7: Hát ez mégiscsak több a soknál. A mozdony nem tud elindulni, a kukások nem tudnak felébredni, az éjjeli őr bácsi nem tud elaludni, én a legmélyebb álmomból felijedek. Ez nem járja.
8: Kezét csókolom, nem tudja véletlenül, hogy ki fújtat itten.
7: Hát, ha nem a gőzmozdony, nem a kukásautó, és nem is az éjjeli őr bácsi, akkor nézzük csak, és... Suplót hercegnő találomra kihúzott még 2-3 fiókot.
6: Az egyikben éppen homokvár épült, a másikban tengeri csata dúlt, a harmadikban hullott a hó.
7: Nem értem, morfondírozott Suplót hercegnő. A fiókokban minden rendben, minden úgy van, mint máskor. Honnan jön hát mégis ez a szuszogás?
6: Nézte elől, nézte hátul, nézte fölül, nézte alul, még a lábát is megemelte, de nem talált semmit. Aztán, ahogy visszabillent...
7: Ez szúr! Azonnal gyere elő, te szúrós!
6: Hát, egy... Töskésre gömbölyödött sündisznó kölyök gurult elő Suplót hercegnő lába alól. Szuszogva, pöfögve, kiegyenesedett, és harciasan felnézett a hercegnőre.
7: Hát te voltál az! Te szuszogtál, te pöfögtél! Ne félj tőlem! Hogy kerültél ide, a parkettás nagy szobába, hiszen neked az erdő mélyén a helyed?
6: Suplót hercegnő kinyitotta a 13. fiókját, a zöldet. Zöld lombú fák susogtak benne. A fák alatt patak csobogott, s a jó tavalyi avaron érett vadcseresznye gurult.
7: Itt lesz az otthonod, kicsi sűn.
6: A sűn nem válaszolt semmit. Nem is szusszantott, nem is pöffentett, csak elvackolta magát az avarban, és fáradtan elaludt.
7: Suplót hercegnő óvatosan betolta a 13. fiókot, a zöldet, és kihúzta a 6. a sárgát. Éppen akkor futott ki az állomásról a boldog gőzmozdony, tudta már az úti célt.
6: Suplót hercegnő betolta a 6. fiókot, a sárgát, és kihúzta a 9., a pirosat. Csörgött, fújtatott, pufogott odabent a kukásautó. A 2 kukás, Jani meg a Fecó úgy rakta a kukás edényeket, mint a gép. Be akarták hozni az elvesztegetett időt.
7: Suplót hercegnő becsukta a 9. fiókot, a pirosat, és kinyitotta a 12., a kéket. Úgy hortyogott a csíkos dunna alatt az éjjeli őr bácsi, hogy csak úgy csörömpöltek körülötte a csavarok, meg a csavarhúzók.
6: Utoljára a kék fiókot is betolta Suplót hercegnő. Megnyugodva végig simított mind a 13 fiókján, s mivel nappal volt, és nappal ő szunyókálni szokott,
8: békésen elszunnyadt.
7: Ha látni szeretnétek, keressétek meg őt kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában.
9: De halkan menjetek, nehogy felébresszétek.
7: Így volt.
9: Nem így volt?
7: Égből pottyant mese volt.

0: Nos, csukimukikái, minden megoldódik egyszer, és mindig van kiút, még akkor is, ha elsőre nem találjuk. Gondoljatok csak bele, a fonás is ilyen, elsőre nem sikerül, de aztán gyakorlunk, gyakorlunk, és végül enni fog. Vagy például egy matek példa. Lehet, hogy elsőre nem tudjátok, mennyi kétszer kettő.
1: Kétszer kettő néha öt.
0: Na, hát erről beszélek. Ládikám, maximum a dalban annyi, de aztán, ha gyakoroljátok a számításokat, már álmotokból is felkelve tudni fogjátok, hogy bizony kétszer kettő az egyenlő négyel. Hihetetlen, hogy jövő héten már 4 hete jártak újra óvodába és iskolába. De mi itt a Mesepostában és a Csukás Mese Rádióban is mindent megteszünk azért, hogy szebbnél szebb mesékkel ébredjetek és hajtsátok álomra a szemeteket. Hétvégente pedig csoda meseládikával és vakkancsal igyekszünk boldoggá tenni titeket és eleget tenni a leveleitekben írt kéréseknek. Nézzük csak például Levi üzenetét. Szia István bácsi, Levi vagyok, és Dunaharasztiból írok neked. 9 éves vagyok, és nagyon szeretek mesét hallgatni és olvasni is. Szeretem a természetet és az állatokat. Nagyon szeretem hallgatni a Csukás Meserádiót. Egy rajzot is küldök neked, amiben a kedvenc helyem ábrázolom. Ha erre a helyre gondolok, akkor mindig megnyugszom. Szeretettel Kocsis Levi. Köszönöm, Levikém, a rajzod láttam, megértem, hogy ez a kedvenc helyed. Úgy látom, hogy ez egy igazi kuckó a fán. Még szélforgód is van. Nem semmi. Ez a fa az udvarotokban áll?
1: Én is szeretnék ott pihengetni a fa tetején. Vigyél el engem most!
0: Ládikám, te majd pihengetsz a műsor után. Most még van egy fontos feladatod.
1: Állok elébe, mi lenne az?
0: Mi lenne? Mit szoktunk mi adni a csukimukiknak egy levélért cserébe? Ha? Szerintem ők ezt nagyon jól tudják.
1: Csak mókáztam, István bácsát, persze!
2: A meseposta nyitva áll. Vajon István bácsi mit csinál? Lehet, hogy épp a te leveled olvassa? Itt a Csukás Meseposta. Tudod, jókedv borítékolva.
3: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István. Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmur a kandúr sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón. És jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki. Mutatok valamit, sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mirmur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy. A legyet nem hívtam, morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-bámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró. Névnapomra kaptam, mondta Mirmur. A tisztelőimtől. A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi, és jó puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszín hab állt, és elkezdett torkoskodni.
4: Azonnal hagyd abba!
3: Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki. Na hát ez a légy, mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől. Gyere gyorsan! Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
4: Hát ez mi?
3: Kérdezte ijetten a kis csacsi. Utazunk, felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ijetnek. Sőt, egyre vidámabb lett. Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog. A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
0: Drága csukimukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is, már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől pedig folytatódik a Falatka királyságának története, amelyben tudjátok, még az is megtörténhet, hogy egy rendes, mindennapi kisfiú máról holnapra királyfi lesz. Méghozzá úgy, hogy tulajdonképpen senki sem vesz észre, még a mamája sem. Falatkával pontosan ez történik, ahogyan már pár epizódban hallhattátok is. A fején ott ragyog a gyémántos aranykorona, miközben ő ugyanúgy éli a mindennapjait, mint bármelyik kisfiú. Ha szeretitek a varázslatos, játékos és különleges meséket, Török Sándor történetét, nektek ajánljuk hétfőtől, de ne feledkezzetek meg a mesemondó pályázatunkról sem. Ti már elküldtétek a kedvenc meséiteket hangfelvételben? Ha nem? Akkor várjuk továbbra is szeretettel. Továbbá írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjetek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
2: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Cifra Palota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
1: Elszaladt a csüsseldisznó.
2: Ki fogja meg?

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mátyás király és az okos leány. Előadja Benkő Bence Dániel. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekeren, hol pedig gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajthatott át a falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás király, hát kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondtalanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse ellenon azt a kereket, de meg is nyuzassa, mert ha nem, akkor a fejével fizet, mondta nagyharagosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van. Elhengeríteni, csak elhengerítik azt az útból. De hogyan mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyuzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, hát mi leltekendet? Olyan nagyon töprenkedik, kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hajd el, leányom, hát nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja, hárított el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérlelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, hogy mi baja. Erre járt a minap Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, és összetört a hintójának kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, jaj, jaj, most mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol van a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet. Megnyuzatta-e, hogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró leánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzhattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Hát kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nékem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye. Abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor majd én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nékem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nékem azt a korsót. Én szívesen, csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki annak a 100 esztendős kosarát. Hát kilátott már olyat, hogy valamit a színéről megfoltozzanak, felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem, mentem az országban, de ennek a lánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való? El is veszem feleségül. Mátyás király nem sokat teketóriázott. Megkérte a bírótól a lánya kezét. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tesz, vesz, falun.
2: 1, 2, 3, 4. Te kis legény, hová mégy? Nem megyek én messzire, csak a falu végére.
1: Cseng a kasza, meg az ének, az aratók nem henyélnek. Kasza alatt dől a kalász, lesz belőle fehér kalács.
3: Szántsunk földet, vessünk búzát, arassuk le, csépeljük le, őrüljük meg, dagasszuk meg, süssünk cipót, lepényt, lángost, ham.
1: Piros alma csüng a fán, szakítsd le, te barna lány, leszakítom, megeszem, mert az almát szeretem.
4: Es, eső, es, holnap délig es. Zab szaporodjék, búza bukrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a Csikó farka. Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza.
5: Ki nem kapál, ki nem arat, annak télen nem jut falat.
1: Dönci bácsi, me-e-e, van-e neki tehene? Van bizony fekete, mégis fehér a teje.
6: Elmentem én a szőlőbe, szőlőt szedegedni, utánam jött a kis húgom, szőlőt csipegetni. Beszaladtunk a nádasba, sípot csinálgatni. Az én sípom csak azt mondja, díp, dáb, daruláb, ketten vettünk egy bundát.
5: Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró. Erre csörög, erre, erre, gyere, erre. Falat törtek, az csörög, hordót vittek, az dörög. Itt a dió mogyoró, te vagy a hunyó.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek két lánya, mint a tűz és a víz, úgy különböztek egymástól. Boriska mindig dolgos és szerény lány volt, ezzel szemben nővére, Terka, rendetlen és lusta volt már kislánykora óta. Mindezek ellenére jól megvoltak ők hárman, csak az asszony szomorkodott néha, amikor nem volt mit enniük. Boriska nehezen viselte anyja sírdogálását, és egy nap elhatározásra jutott. Édesanyám, nem tudom tovább tétlenül nézni a szomorúságodat. Elindulok és beállok cselédnek egy jó módú családhoz, mondta eltökélten a lány. Maradj itthon, lányom, menjen inkább helyetted a nővéred, kérlelte sírva az édesanyja. Ám Boriska hajthatatlan volt. Elbúcsúzott szeretteitől, és nekivágott a vidéknek. Éppen egy rét mellett vitt el az útja, mikor hangos vanyítás ütötte meg a fülét. Egy kutya feküdt a magas fűben, és egy sebet nyalogatott a lábán. Mikor meglátta a szelíd lányt, megszólította. Kérlek, segíts rajtam! Egy tüske belefúródott a mancsomba, de sehogy sem tudom kihúzni onnan, nyűszített a kutya. Boriska lehajolt hozzá, és óvatosan kihúzta a kutya lábából a tüskét. Igazán kedves tőled, ígérem, meghálálom egyszer, vakkantott a kutya, és elbicegett az erdő felé. Lány pedig ment tovább az úton, és közben azon tűnődött, mégis hogyan lehetne segítségére egy kutya. Aztán egyszer csak valaki megszólította. Leányom, kérlek, tépkedd le rólam a gazokat, hadd legyen nekem is termésem, finom mézédes, kiáltotta egy gyommal benőtt szőlőtőke. A jólelkű Boriska mindig szívesen segített a bajba jutottakon, és megtisztította a szőlőtőkét. A szőlőtőke nem győzött eleget hálálkodni a lánynak. Köszönöm, hogy segítettél rajtam. Amint tudom, meghálálom majd, mondta, majd a lány búcsút intett, és dúdolva tovább ment az úton. Egyszer csak jajveszékelés szakította félbe az énekét. Egy kemence volt az. Kérlek, lányka, tömködd be rajtam a lyukakat, hadd adhassak az embereknek kenyeret. Boriska pedig szó nélkül segített a kopottas kemencét. Köszönöm neked, ígérem, hamarosan meghálálom a segítségedet, mondta a kemence. Boriska pedig csak ment, mendegél tovább az úton, míg el nem ért egy takaros kisházhoz. Egy ideig habozott bemenjene, ám az egyre hűvösebb idő meggyőzte. Bekopogott a kapun, majd kisvártatva egy idős anyóka nyitott ajtó. Miben segíthetek, kedves virágszálam? Üdvözölte a néne. Szállást szeretnék kérni éjszakára, s ha akad némi tennivaló, szívesen beállnék szolgálónak, válaszolta illedelmesen a leány. Épp jókor jössz, most hagyott itt a cselédem, felelte az asszony, és megmutatta Boriskának a házat. Nem lesz más dolgod, mint főzni és kiseperni a házat. Ám az én szobámba soha nem teheted be a lábad, figyelmeztette az anyuka. Boriska pedig igazán szorgalmasan dolgozott. Mire az asszony felkelt, már ki is suvickolta a házat. Na akkor most lássam, hogy boldogulsz a konyhában. Elmegyek a vásárba, de mire visszaérek, süstekem pecsenyét. De nem akármilyet ám. Kívül legyen főtt, belül legyen sült, s ne érje se tűzhely, se kemence, mondta a vénasszony, majd fogta a kosarát, és elindult a faluba. Bizony jól feladta a leckét Boriskának, ki hallott már ilyen pecsenyéről, hüppögött a lány, mire egyszer csak valaki mély hangon megszólította. Ne búslakodj, kicsi lány, dob csak fel azt a húst a hátamra, és meglátod, milyen finom ropogósra sül majd. A lány felnézett, s meglátta a mosolygó kemencét. Azt hallottam, segítettél a minap a bátyámnak. Hadd viszonozzam hát a jóságodat. Boriska megfogadta a kemence szavát, és a hátára dobta a húst. Mire az anyóka hazaért, az asztalon várta az ízletes vacsora. Megkóstolta a húst, s bizony még soha nem evett olyan finomat. Így ment ez nap után, s az asszony bárhogy próbált hibát találni Boriskában, nem sikerült neki. Aztán egy nap így szólt hozzá. Kedves lányom, még soha nem találkoztam nálad különb lánnyal, ezért fizetségeden kívül egy ládikóval is megajándékozlak. Majd előhúzott két ládikót. Az egyik ragyogott a pompától,
a másik ócska és kopottas volt. Válasz hát egyet. Inkább magára bízom, néném. Az öreg asszony pedig odaadta neki a kopottas ládát. Majd búcsút vettek egymástól, s a lány hazaindult. A ládikót ki sem nyitotta, csak ment, ment egyenesen, míg el nem ért a kemencéhez. Reméltem, hogy még találkozunk, sütöttem neked finom kalácsot. A kemence addig nem engedte útjára, míg a lány tele nem rakta batyuját. De a többiek sem hagyták üres kézzel hazamenni. A szőlőtőke egy szakajtónyi érett szőlővel, a kutya pedig néhány finom darab hússal ajándékozta meg. De az igazi meglepetés csak otthon várta. Mikor kinyitotta az ódon ládikót, annyi kincs és drága ékszer ömlött ki belőle, hogy egy életre elég volt mindhármójuknak. Ám nővére Terka nem akart osztozkodni, és irigykedve nézte a sok drágaságot. Másnap már kora reggel útnak indult, hogy beálljon szolgálónak a vénasszonyhoz. Úgy esett, hogy útközben ő is találkozott a sánta kutyával, a szőlőtőkével és a kemencével, ám a lusta lány egyiknek sem segített, csak ment tovább egyenesen a nagyanyó háza felé. Az öreg asszony őt is felfogadta, ám Terka egész nap csak heverészett. Későn kelt, a házat nem söpörte ki, a vacsorát nem főzte meg, az öreg asszonynak pedig több dolga volt, mint előtte. Ám amikor letelt az egy hónap, az anyóka magához hívatta Terkát. Lusta voltál és hálátlan, de azért megkérdezlek téged is. A cifra vagy a kopott ládát választod? Terka rögtön rávágta. A cifrát! És arra gondolt, mennyi kincs lehet ebben, ha már a kopottas is tele volt. Hamar hazasietett, s közben arra gondolt, hogy fog majd Boriska irigykedni, ha meglátja az ő temérdek kincsét. Mikor hazaért, végre kinyitotta a ládikót. S tudjátok, mi volt benne? A sok drágaság helyett csak néhány elszáradt kórót és egy sziszegő kígyót találtak benne. Fogták hát a cifra ládikót, és kihajították.

Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

se, anyám a takács, olyan, mint a zátojás, nem külnékem az.

0: az.
1: A diák gyöngyvirág.
0: Az kövéke az.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világ életemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életembe. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifért. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot, az Isten adta csikó tojást.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel így többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha volna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
2: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett. Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király.
1: Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt.
3: Kivéve a Gyevi bírót.
1: Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
2: Csárda ez? Atyafiak! Ez bizony az? Van-e benne fehér cipó?
3: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre.
1: Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas! Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek kakasteljes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
3: Álljék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
2: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se, nevette el magát a király.
3: Hely, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé. A
1: király azonban most már bosszúsan vont vállat.
3: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi. Vigye el a markolám, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája.
1: Mátyás bosszúsan húzta össze a szemöldökét.
2: De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta fennhangon.
3: Már pedig azt nem viszi,
1: csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutott a méreg. Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
3: Éjnye, kutya meg a mája,
1: csodálkozott el a király.
2: Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt?
3: A Gyevi bíró,
1: lengette a füleit a duda ember.
3: Na szeretném én azt a jeles bírót látni, kacagott a király.
2: Hát csak nézzem meg, Ken,
1: szuszogott a dudaember. Én vagyok a Gyevi bíró.
2: Hát akkor Kendet vigyél a markoláb, mutatott rá király. Ezt meg Mátyás deák mondja Kendnek.
1: Hát úgy, gurult dübe a dudaember.
2: Úgy ám,
1: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a Gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, még meg nem tanulják a Gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az égett sebet. Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé! Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró. Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások. Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről Gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papírost szedtek elő a talisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürt riadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb. Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége. Olvassa a kisebb deák. Kivéve a Gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a Gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy Gyeviben többé senki porciót ne fizessen, kivéve a Gyevi bírót. Ezüstából aranykanála legyen. Kivéve a Gyevi bírót. 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást. Kivéve a Gyevi bírót, mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, Gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a Gyevi törvényt? Azzal megsarkantyúzta a lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A Gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: Élt egyszer egy szegény halászember a világ végén, akinek annyi gyermeke volt, mint csillag az égen, csak éppen etetni nem tudta őket. Nem volt túl szerencsés ember, ritkán akadt a hálóba jó fogás. Ezzel szemben a halászember bátyja a legtehetősebb férfi volt a faluban, de neki meg gyermek nem jutott. Mikor a halász családja éhezett és átment, hogy bátyja segítse meg néhány falattal, az mindig ezt válaszolta. Adok én szívesen, de cserébe add nekem valamelyik gyermekedet. Ám a halász hallani sem akart róla, úgy szerette mindegyiket, hogy egyiket sem cserélte volna el. Történt egyszer, hogy a halász és családja már napok óta éhezett. És akkor egyik hajnalban azt mondta az asszonynak. Maris, kimegyek a folyóhoz, és én addig vissza nem jövök, míg tele nem lesz a hálom finom falattal. Így is történt. Ott üldögélt egész álló nap a folyóparton, de a szerencse újra elkerülte, és még csak egy aprócska hal se akadt a hálóba. Hogy fogok így az asztalra vacsorát tenni, esett kétségbe. Szomorúan kiemelte a hálót a vízből, de épp hogy csak elbírta, ugyanis egy óriási kő volt az alján. Egy igazi, szép kerekkő. Feldühödött a halász, és egy mozdulattal visszadobta a hálót a kővel együtt. Ám amikor újból kihúzta volna, ki tudja hogyan, a kerekkő ismét a hálójába került. Na most már megfogta két kézzel, és amilyen messzire csak tudta, elhajította. És lássatok csodát, mikor a hálóját újra kihúzta a vízből, a kő benne volt. Látta, hogy ettől nem fog tudni könnyen megszabadulni, hát fogta, s hazavitte magával. Gyermekei boldogan üdvözölték, mikor hazaért, ő pedig odaadta nekik a követ, hadd játszanak vele. S a gyerekek úgy örültek neki, hogy le sem tudták tenni. Lassan beesteledett. A halász meg a felesége lepihentek, de a gyermekek még mindig a szoba közepén játszottak a kerekkővel. És ahogy ide-oda gurították, egyre fényesebb és fényesebb lett. Hanem a halász megunta a rikoltozást, és mikor megfordult, hogy rájuk pirítson, a szemét sem bírta nyitva tartani a kő ragyogásától. Hát ez meg miféle drága kő, kiáltott fel. Erre már az asszony is felébredt. Ez megír vagy 100 pengőt. S gyorsan megegyeztek, hogy reggel elviszi a feleség a királyhoz, hát ha megveszi tőlük jó pénzért. Másnap már ott is állt a király előtt a feleség, kezében a ragyogó kővel.
1: És mégis, honnan van ez a kő?
0: Kérdezte a király. Az uram találta a folyóban.
1: Igazi különlegesség. Adok érte egy zsák aranyat.
0: Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Egy zsák arany, hiszen még gondolatban sem látott annyit.
1: Na jól van, legyen két zsák, vágta rá a király.
0: Ám az asszony továbbra is csak ott állt némán, s a király azt hitte, továbbra sem elég a jutalom, hát megemelte.
1: Rendben, adok érte kereken 3 zsák aranyat.
0: Az asszony szája a füléig ért, s végre bólintott egyet, így megegyeztek. A király pedig adott neki lovat, szekeret, hogy elbírja mind az aranyat, amit a drága kőért kapott cserébe. Volt nagy boldogság otthon. Végre jutott étel az asztalra, s nem is akármilyen. Hanem eztán, vacsora után, a halásznak új ötlete támadt. Mérjük meg! Mégis, hány véka arany ez? El is küldték még aznap az egyik fiúkat, kérjen a halász bátyjától egy vékát.
1: Mégis, minek az nektek? Nevetett gúnyosan a bátyja.
0: Pénzt kell mérni.
1: Pénzt? No persze, hitetlenkedett. Vidd csak, aztán majd megnézem én is.
0: Mikor odaért, a szája is tátva maradt a csodálkozástól, hisz még életében nem látott ennyi aranyat.
1: Honnan van ez a sok pénz? Kérdezte nyájasan.
0: És akkor a halász azt gondolta. No, most móresre tanítalak.
1: Hát bizony, a király adta a három gírhes macskánkért, felelte.
0: Elárasztották a palotát az egerek. Én meg gondoltam, elviszem ajándékba. Hát, ha segítségükre lesznek.
1: Mikor ezt a kabzsi báty meghallotta, már szaladt is haza, hogy elújságolja a feleségének.
0: Gyűjtsük össze a macskákat a faluban, s gondolj csak bele, mennyi aranyat kapunk majd.
1: Addig keresték ketten a macskákat, míg elő nem került egy egész szekérre való. Mindjárt vitték is a palotába. Alig bírták becipelni a macskákkal teli zsákokat, úgy izektek mozogtak.
2: Uram királyom, nézze, mennyi macskát hoztam. Azt hallottam, jól jön itt a palotában.
1: Azzal szélnek eresztette mindet, a macskák pedig egy szempillantás alatt uralmuk alá vonták a kastélyt. Ott voltak mindenütt, az asztalon, a széken, de még a csilláron is lógtak. A palota népe közben meg sikoltozott a rémülettől, össze-vissza szaladgáltak, s közben a király kiadta a parancsot.
3: Fogjátok el ezt a gazfickót!
1: A halász bátyja pedig futott, ahogy a lába bírta. Talán azóta is menekül.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
3: Szeptember 19-e van. Mai névnaposunk Wilhelmina. Sok boldogságot!
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
6: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a Nagy Alma Szüreti Rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek, érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
7: Induljunk hát, szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár, teli kosár, telt szívek, mire van szól majd az ének?

0: elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset, legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen! Igen!
1: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
7: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője, Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
3: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
2: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
3: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
2: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
3: Nem én voltam,
2: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
3: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
2: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott. És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta.
3: Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult,
2: mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mit évők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy

Megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edith. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár. Ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
2: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan csöp.
1: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie. Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott. Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élő lények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán, majd ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
2: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama?
1: Aggodalmaskodott csöp. Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
2: Hát te ki vagy?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Én a sas vagyok,
1: válaszolta.
2: Én csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
3: Szállj csak lejjebb, odalent már nagy szükség van rád,
1: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos mezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
3: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
1: A virág megszólította.
3: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
2: Én csöp vagyok, hát te ki vagy?
1: Kíváncsiskodott csöp magához térve.
3: Én a kikerics vagyok, válaszolta a virág.
2: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
3: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
1: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
3: Neki rugaszkodott,
1: legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
2: Korom sötét lett körülöttem minden.
3: Ne félj!
1: Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel,
3: és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
2: Nagyon szívesen!
1: Kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az.
3: De tévedett.
2: Ki van ott?
1: Kérdezte kissé remegve.
3: Csak én vagyok, a vakond!
1: Hallotta közvetlen közelről.
2: Mit csinálsz te itt?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Dolgozom!
1: Felelte vakond.
3: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
2: Na hát, ámult el csöp. Igazán érdekes mesterség.
1: Majd büszkén hozzátette.
2: Én épp az imént itattam meg egy virágot. egy kikericset.
1: A vakond jóságosan elmosolyodott.
2: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
1: Miután elbúcsúztak, Csöpp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek Csöpp testvérkéi, nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt. Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert. Csöpp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást. Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
2: Hát ti kik vagytok?
1: Kérdezte a mindig kíváncsi Csöpp.
4: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
1: válaszolták.
4: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
1: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
4: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
2: Tényleg?
1: Dugta ki a fejét Csöpp a paplan alól.
4: Bizony, kicsikém, bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk.
1: Aki nem hiszi, járjon utána. Keresse meg Csöppet, a kis esőcseppet.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések felelőse. Mit gondoltok, mit hoztam ma nektek? Természetesen egy találós kérdést. Így hangzik. Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás. Nézzük csak. Én este fekszem le aludni, amit keresünk, az pedig akkor kell fel. Még nem tudom. Nem mindig egyformának látszik. Fényt ad. Éjszaka fényt ad. Éjjeli lámpa lenne? Nem, annak nem változik az alakja. Ki mondta? Bizony, igazatok van. A hold. Nagyon ügyesek vagytok. Minden furfangos kérdésre megtaláljátok a választ. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok.
7: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.

Volt egyszer egy kislány, akit Pankának hívtak, és az volt az álma, hogy ő lesz a legszebb a világon. Már kiskorától fogva csodájára jártak az emberek, s ámuldozva dicsérték őt. Panka annyiszor hallgatta, ahogy a felnőttek róla áradoztak, hogy egy napon elkezdte nézegetni magát a tükörben. Kíváncsi volt, hogy mégis mire ez a nagy felhajtás. Egyre több időt töltött saját tükörképével, lassan már többet, mint bárki mással. Nem sokára már ő is olyannak látta magát, mint a felnőttek, a legszebb lánynak a világon. A külseje lett a mindene. Órákig tudott készülődni a fürdőszobában, hogy úgy nézzen ki, mintha csak egy magazinból lépett volna elő. Mindig a legújabb divat szerint öltözködött. Szombatonként anyukájával vásárolni mentek, és soha nem tértek haza üres kézzel. Volt egy kedvenc kirakata, mely úgy csillogott, mint egy másik világ. Minden egyes alkalommal megállt előtte, hosszan álmodozott, elnézte a próbababa csinos kék ruháját, melyet annyira irigyelt. Anyukája ilyenkor elmosolyodott, és csak annyit mondott. Hiszen te így is szebb vagy, mint a világ összes kirakati bábúja. De Pankát nem hagyta nyugodni a csodálatos vitrin, amiben az a tökéletes alak kérette magát. Egyszer én is olyan leszek, mormolta magában sokszor. Mikor születésnapjára megkapta anyukájától a kis kék ruhát, majd elállt a lélegzete. Nem bírt betelni új ajándékával. Esténként alig lehetett leráncigálni róla. Csak azért vette le mégis, nehogy összegyűrődjön alvás közben. Napokig nézegette magát a tükörben, és büszkén nyugtázta. Majdnem olyan szép vagyok, mint a lány a kirakatban. Ám ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé volt megelégedve tükörképével. És mikor eljött a szombat, a vásárlás napja, ő megint ugyanúgy bámulta a bolti vitrint, mint születésnapja előtt. A ruhácskája olyan volt, mint a próbababáé, de az mégis jobban tetszett neki. Akkor vette észre, hogy a bábun sok más is van a ruhák kívül. Nyaklánc, karkötő, fülbevaló, s masni a hajában. Hát ez az! Ez hiányzik nekem! Kiáltott fel hirtelen. Kérlelte anyukáját, hogy vegye meg neki azokat is, de hiába. Otthon szomorkodott, nem találta magát elég csinosnak az ékszerek nélkül. Elhatározta, hogy valahogy megszerzi őket, töprengeni kezdett. Jövő héten úgyis megveszi nekem anyu. Most csak kölcsönveszek tőle egy kis előleget, gondolta magában. Olyan sokszor és olyan meggyőzően ismételgette magának, hogy végül olyat tett, amit addig el sem tudott volna képzelni. Kinyitotta anyukája pénztárcáját, s elcsent onnan pár bankjegyet. Bűntudat martosta kis szívét, mert érezte, hogy rosszat tett. A bolt felé tartva még azon gondolkozott, hogy visszateszi a pénzt, de miután megvette az áhított karkötőt, rögtön jó kedvre derült. Nincs ebben semmi rossz, hiszen anya úgy is rám költené ezt a pénzt. Így győzködte magát a következő héten is, amikor újabb bankjegyeket vett ki a pénztárcából, s megvette magának a fülbevalókat is. Közben pedig a bűntudat is alább hagyott lelkében. Amikor otthon nézegette magát a tükörben, s látta, hogy egyre csinosabb, egyszerre minden rossz érzése elszállt. Egy héttel később a nyakláncot is megszerezte magának, s akkor már szinte eszébe sem jutott, hogy nem helyes, amit tesz. Már csak a masnit kellett megkaparintania ahhoz, hogy szépsége teljes legyen. Elemelt egy kevés pénzt, megvette a szalagot, befűzte a hajába, s még ott a boltban tükörbe nézett. Csodálatos! Kiáltott fel. Most már én vagyok a legszebb!
Nem tudott betelni a látvánnyal. Hegykén illegette magát, úgy ragyogott, mint egy király kisasszony. Az idő csak repült, és ő ott állt mozdulatlanul, mint egy próbababa. Észre sem vette, hogy ő maga is bábúvá merevedett. Aztán egyszer csak valami különös dolog történt. Egy rongyos ruhájú kislány lehúzta kezéről a karkötőt, és elszaladt vele. Ő legszívesebben ordított volna, de száját nem tudta szóra nyitni. Nagyon megijedt, el sem tudta képzelni, mi történt vele. Nem sokkal később a rongyos kislány újra megjelent, és elcsente a fülbevalóit és nyakláncát is. Panka utána akart futni, de a lábai nem mozdultak. Csak állt tükörképe előtt, s mosolygott, pedig leginkább sírni támadt volna kedve. Az üveg mögött nagyon furcsa dolgokat látott. Emberek jártak, babakocsit toltak, kutyát sétáltattak, mint ahogy az utcán szokás. Meg-megálltak, nézték őt, aztán tovább indultak. Pankának összeszorult a szíve. Úgy érezte, be van zárva a vitrínbe, mint a kirakati próbababa. Majd megint feltűnt a rongyos kislány, a mosnit is ellopta tőle, és futásnak eredt. Panka olyan mérges lett, hogy újra megelevenedett, és a pimasz tolvaj után eredt. Már majdnem szem elől vesztette a bűnöst, de aztán megpillantotta, amint a lány éppen kilép egy zálogház feliratú boltból. Panka követte. A rongyos kislány először betért egy pékségbe, majd rohant tovább. Végül befordult egy sarkon, s belépett egy régi házba. Panka nem mert bekopogni az ajtón. Odalopózott az ablakhoz, s óvatosan bekukucskált. Látta, hogy a tolvaj felszeletel egy kenyeret, s igazságosan szétosztja kis testvérei között. Abban a kopott, szegényes szobában olyan szép arcokat látott, mint még soha. Aztán meglátta az ablakban saját tükörképét is. Szeme könnyes volt, de úgy csillogott, mint egyetlen kirakati bábulé sem. Végre megint igazi kisgyereknek érezte magát. Szomorúan ballagott hazafele, sehogy sem tudta kiverni fejéből a történteket. A következő szombaton anyukája ismét vásárolni hívta, de neki már nem volt kedve hozzá. Csak azért ment, hogy édesanyja ne maradjon egyedül. Amikor a kedvenc kirakata előtt sétáltak, megpillantotta a rongyos kislányt, amint a vitrin előtt áldogált. Lehúzta kezéről a másik karperecét, s óvatosan lejtette a lány háta mögött. Már csak messziről látta, hogy a kislány felveszi a földről az ékszert, s csodálkozva nézegeti. Egy másik kirakatba benézve meglátta saját tükörképét. Soha nem volt még olyan szép.

Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszky. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. A strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót. Egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy, te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33, írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingált a különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában. Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces? Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Ez az tehát, nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már 3-at is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jókedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jókedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: És akkor világéknál ég a világ. 1, 2...

0: Sukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A béka és a holló. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Szóra sem érdemes, csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn. Rendkívül erős, roppant haragos természetű. Bizonyára bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyasztja el a zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az eres csatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes, válaszolt a béka. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinni el szárazon, aki engem bántani merne. A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, és ott letette. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megszólalt. Amint látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak, ott azt a követ. Pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőrét. Amint egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mélyvízben. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, amikor már jól megfente a csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem találta sehol. Végül megsejtette, hogy aligha nem a kútba van, s kiáltozni kezdett. Béka öcsém, kedves béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Képzeld csak, nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni. Szólt, majd eltűnt a mély víz fenekén. Itt a vége, fuss el véle.
1: A béka és a holló című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Sziasztok! Nektek mi a kedvenc sportotok? Engem most a kajakozás varázsolt el. A kajakozást gyakran összekeverik a kenuzással. De én most mondok nektek egy biztos módszert, amivel mostantól meg tudod majd a kajakozást a kenuzástól különböztetni. A kajakok és a kenuk evezője ugyanis teljesen máshogyan néz ki. A kajaklapát rudjának ugyanis mind a két végén van lapát, míg a kenulapátján csak egy oldalon találsz lapátfejet. A kenulapátja inkább egy kézi ásóra hasonlít. Az egyik oldalán a lapátfejét találod, míg a másik végén egy fogórészt találsz, ahol jól megfoghatod a lapátod. S még egy jól látható különbség, amíg a kajakban az emberek ülnek, addig a klasszikus kenuban bizony térdelni kell. Szóval, ha látsz egy folyón egy csónakot, amiben egy vagy két ember evezve térdepel, akkor nagy bizonyossággal kenuzókat láttál. Magyarország kiemelkedő a kajak és kenusportákban. Csukás Mese Rádió.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falujra megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
2: A napot?
1: Csodálkozott a kecskegida. Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
3: Tudod, a szavak néha csak arra jók, hogy félrevezessenek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: anyagból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándor. Nagyanyó kenyér. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Búzát vittem a malomba. Hely, de régen volt, amikor még a küküllőn malom duruzsolt. Megőröltem a búzámat. Lisztje, mint a hó. Örült neki a háznépe, kivált nagyanyó. Sütött is az új búzából olyan kenyeret, illatára odagyűltek mind a gyerekek. Azóta is azt kívánom, legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos, fehér, ropogósra sütött, foszlós nagyanyó kenyér.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Mondjad hát, széna! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerette egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, s elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának, né, látod-e, mekkora szénabogja van a hajt? Mondja az ura, nem széna az, a nem szalmabogja, feleség. Az nem, hallod-e, mert az széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, s úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba, nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lehet-e, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod, ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól. Mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára, nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, s azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd rájeszt az urára. Az ura pedig csak pusmogja neki. Ne bolondozz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, s eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember. Feleség, vége az életednek, mindjárt isznek a temetőbe, szólj, ébredj! Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Odasullódik az ember, ismét csak pusmogja. Feleség, add meg magad! Mindjárt letakarnak, soha még a világ ki nem jössz innét. Mondjad hát, Szína!
2: Az bizony csak szalma.
1: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Menyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába. Bár az ördög vitt volna el engem. Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Menyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Menyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög. Éne? Még feljebb ült, s amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza. Szállj le, hé, kiáltotta az ördög. Én, felelt a Menyecske. Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele. Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva. Amint fut, találkozik egy vörös csákos huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Menyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját. Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardomban. Menyecske sem veszi tréfára a dolgot, s leszökik az ördög nyakából. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba. De gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzért. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is. Bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóba össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak, amennyi doktort az országban csak volt. Te egy se tudod segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratt az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Belé helyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleség. Kiállt is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdult. Harmadszor is neki húzakodik a huszár. Fékom teremtette! Indulj, mert jön a székely Menyecske! Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, és úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek!
3: Csukás Mese Rádió. A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Kopot, Marék Veronika könyveiből? ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett kip-kop, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip-kop, kip-kop. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenyetermést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
4: Csukás Mese Rádió.
5: Ne csúfold a pulykát, mert ha mérges lesz, könnyen a feneket becsíphet. Ilyenkor próbálj meg elszaladni. Ha nem vagy elég gyors, akkor mondd neki, hogy olé, hát ha táncra perdül.

szebb a lába. Rőt tokálja szebben lebben, ne kételk egy sose ebben. Olé! Olé! Olé! Olé! Mert ha őt meg nem dicséred, elkapja a pulyka méreg, akkor aztán

0: Sziasztok, én Kádár L. Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Fazekas Anna, öreg néne őzikéje. Mátra alján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska setes uta, rátévedt az országútra, megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg néne. Ölbeveszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édes anyja. Cilicica, bodri kutya, mellé búvik az ugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul a gida lába, elmehetne ő az ősz bálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús szomorún, csüng a távol hegykoszorú. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könyvbe lábad az ősz szeme. Hely, nagyon is visszamenne, csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol selyemfű, puha pázsit, tarka mező, száz virága, ősz testvérkét hazavárja. Ahol mókus ugrabugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vad árvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, vissza dehogy mégse tartja. Kiki lakik hazájában, őz erdőben, ember házban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja, éj boldogul, őzgidácska. Lassan lépdel, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéz-e. Azontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen megfordul, hogy búcsút intsen. Ég áldjon, rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliromodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vénbükk fáról, óborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre lendül karja. Kis gidácska, meg az anyja áldogálott. Beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a melső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyan öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre. S mire a tölgyről lehull a makk, a kicsi bak, az a ballak. Mátrai falu széle, kapuban ül öreg néne. Nincs egyedül, miért is volna, a fú, a fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni elel jönnek, télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti, kedves szóval becézgeti öreg nénét, s azóta így nevezik, őz anyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába, Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín 100 csokor van. Egyiket Gál Péter hozta, másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, úttörő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, énekszótól zeng a háza. Oly vidám a gyereknóta, neve sír is őz anyóka. Mátraján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre, egyszer te is légy vendége, itt a vége, fuss el véle!
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Panni vagyok.
4: Sziasztok, én Máté.
3: Unatkozom.
4: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
3: Jó. Gondoltam valamire.
4: Tehát akkor barkóbázunk?
3: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam... Azt kitalálod?
4: Igen, már kész is? Gondoltál már valamire?
3: Gondoltam, igen.
4: Jó. Akkor... Tárgy?
3: Tárgy.
4: Tárgy?
3: Tárgy.
4: Hogy de ügyes vagyok.
3: Nagyon jó vagy.
4: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
3: Igen. Igen, használati tárgy.
4: Hú, ma tényleg jól keltem föl. tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
3: Nem.
4: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
3: Igen.
4: Uh-huh. Általában este használjuk?
3: Uh-huh. Igen.
4: Miért reggel nem?
3: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
4: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
3: Igen, télen is használjuk.
4: Akkor, ha fázunk?
3: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
4: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
3: Igen, igen.
4: Tényleg?
3: Van belőle olyan is.
4: Többféle van belőle?
3: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
4: Hé, cipő?
3: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
4: Jaj, köszönöm, Panni, sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogy a fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
3: Igen. Arra gondoltam.
4: És sok csúnya ilyenem van?
3: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
4: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
3: Persze, hogy szeretem.
4: De azok a pulcsik miért csúnyák?
3: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
4: Igen.
3: És neked is jól áll.
4: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
3: Nem kell.
4: Hát jót beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
3: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
4: Sziasztok! Sziasztok!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Solymári csóka. Felolvassa Kőszegi Ákos. Magyar népmese. Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, szegénytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki a kötelességének eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a király. Megtudta, hogy 3 esztendeje nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz. Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen hozzá a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével. Trombitálta ki a staféta a solymári piacon. Ha holnap ilyenkorra ott nem lesz a budai várban, holnap után ilyenkorra már a lábához kerül a feje. Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz pukkantotta a bírósüveget. Ebb legyen solymári bíró, nem én! Fohászkodta el magát. Keressetek a süvegbe más embert! Nekem drágább a fejem a süvegnél! Nosza, a kis bíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fejét. Bujkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánkozott Solymáron senki sem bíró lenni. Utoljára aztán a falu végén talált a kis bíró egy bojtárlegényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Irhássubán hevert a szép gyepen, s onnan hegyesen fütyörészett, mint a rigó. No, öcsém, toppant elé a kis bíró, téged az Isten is solymári bírónak teremtett. Már miért teremtett volna? Tátotta el száját a legényke. Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben fütyül. Hát ez szép törvény, húzta a fejébe a fiú a söveget. Csak azt szeretném most már tudni, mi lesz a hivatalom. Kereke világon semmi egyéb, csak a süveget kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne veled megismerkedni. Én is ő vele, bólintott rá a legényke jókedvűen. Azzal a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozat táján már a budai vártövében kocogott. Azaz, hogy nem nagyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni a kökénybokrok közt, s egyszerre meglassította a menést. No, ezt megfogjuk, kapta le a bírósüveget, s hirtelen ráborította a madárra. Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak, hogy üres kézzel tértem meg Budáról. Azzal betarisznyálta a csókát, s most már csak ugyan meg se állt addig, míg a királyi vár ajtón állója keresztbe nem fektette előtte az ásóját.
2: Ki vagy? Mit akarsz?
1: Én bizony a solymári bíró vagyok, mondta kevélyen a bojtár. A királyhoz igyekszem, mert szeretne velem megismerkedni. Bizonyosan az adót hozza a tarisznyában. Súgtak össze az udvari népek, és bevezették a solymári legényt a király elé a madaras szobába. Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép szavú madarakért. Most is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenyerében meg egy tarka-barka madárka fütyörészgetett. Szép jó estét! Billent be az ajtón, s mindjárt megkérdezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár közt a király. Én vagyok, szögezte rá a szemét a madaras ember. Hát te kifia csikaja vagy? Ugyanúgy-e, hát csak ugyan kell medaz. Mosolyodott el a solymári bojtár. Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én meg a solymári bíró vagyok. Úgy, te vagy az a híres. Rebbentette el magától Mátyás haragosan a madarakat. Hát miért nem szoktátok ti az adót elküldeni?
3: Micsoda?
1: Csóválta meg a bolytár a bírós üveget. Hát még most se ért ide. Pedig mink egyebet se csinálunk három esztendeje, csak az adót küldjük. Eredj adó Budavárba, eredj! No de erre a tréfára már csak ugyan megharagudott Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka közé szedjen a követnek. De az megneszelte a szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. De nem csak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta a két markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, akárhogy rángatta az ajtót. Eresz ki, te ember! Mondta félig bosszúsan, félig nevetve, mert mulattatta is egy kicsit a legényke együgyűsége. Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert még valami kárt tehetnél bennem, alkudott a solymári bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint 100 fekete rigó. Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meghallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kiabált ki a szobából. Megállj, te ember! Még az adót is elengedem, ha azt a szép szavú madarat nekem adod. Nagyon szívesen, egyezett bele a bolytár, s egyszerre eleresztette a kilincset. Ha nem megállj, uram, majd én veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge portéka ám ez. Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen. Azzal, hús, úgy kirepült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna. Ejnye, te csiribiri ember, gyulladt megint haragra a király, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka. Hát persze, hogy az volt, hagyta helyben a bolytár. Tudnivaló, hogy Solymáron úgy fütyül a csóka, mint máshol a rigó. No, azt szeretném én hallani, fenyegette meg Mátyás az ujjával a bolytárt. A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát nem hoztok. Add írásba, uram királyom, borult térdre rimánkodva a bolytár, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy ilyen bölcs parancsot adtál nekem. Vígan ballagott haza a solymári bíró. Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy solymári embernek nem szabad a király színe elé addig kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fütyül, mint a fekete rigó. S üzengethetett ezután a kincstartó az adóért. Mindjárt a király keze írását tartották a követ orra alá. Nem találtuk még meg a fütyülő csókát.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lilla vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tud odáig felugrani.
3: Kár, kár!
2: Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltott a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám! Leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal ad vissza az almámat, én találtam rá. Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak. Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve, rájuk bömbölt.
3: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
2: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
3: Bizony, hogy én,
2: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el?
4: Én kaptam el,
2: kiáltotta a sündisznócska. Nos, hát akkor, ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára.
4: De csak egy almánk van,
2: kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú.
3: Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét.
2: Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman.
4: Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe?
2: Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált.
4: Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
2: A másodikat a varjúnak adta.
4: Ez a tiéd, mert te tépted le.
2: A harmadik darabot ő nyelte le.
4: Ez az enyém, mert én kaptam el az almát.
2: A negyedik darabkát pedig a medve mancsába nyomta.
4: Ez a tiéd, medve.
2: Ugyan miért? Ámuldozott a medve.
4: Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket.
2: És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Én vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak süsű.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Pataki Edit, mese a négy testvérről. Előadja Pató Márton. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy testvér. Egy fiú és három lány. Tél, tavasz, nyár és ősz volt a nevük. Öreg szüleik Évapó és Évanyó egyformán szerették őket. Igazságosan osztották szét közöttük minden vagyonukat, az évet. 3-3 hónapot adtak mindegyiküknek. Tél volt a legidősebb a testvérek között, az egyetlen fiú. Hamar megszokta, hogy erősebb húgainál. Már december közepére mindent megfagyasztott maga körül. Szerette a szépséget, a tisztaságot. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg, ne hasonlítsanak egymásra. Csipkedíszes menyasszony ruhát varázsolt minden fára, bokorra. Óriási jégcsapokat növesztett a házak ereszére, a barlangok bejáratára. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat. Hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Decemberben fehér karácsonnyal kedveskedett az erre áhítozóknak. Napsütéses délutánokon Tél kis barátnőjével, sugárkával kicsalta a gyerekeket, hóembert épített velük, hócsatákat rendezett közöttük, korcsolya versenyeket a befagyott vizeken, szánkózást a domboldalakon. A fázós apróságok is kimelegedtek a téli játékokban. Januárban vészterhes felhőkkel takarta el az eget, de még februárban is szaporította a hóakadályokat úttalanná vált utakon, korcsolya pályává változtatva a járdát. Kiéheztette a vadakat, a madarakat, és bizony megfagytak a vigyázatlan rovarok, ha nem bújtak eléggé mélyre az avarban, fakérekben. Tél tombolása megszelidült, mikor március elején szépséges húgával, a nevetős szemű tavasszal találkozott. Elfáradtam, kis húgom, panaszkodott neki, és fagyos puszit lehelt rózsás arcocskájára, átadta neki ősz üdvözletét. Jól dolgoztál, bátyuskám, melengedte meg bátyját tavasz játékos jókedvében. Pihentetted a magvakat, puha hótakaróval fetted be az őszi vetéseket, engedted az állatoknak, hogy téli álmot aludjanak. Ügyelj majd a medvebocsokra, ha előmerészkednek. Nagyon picikék, búcsúzott Tél hugocskájától, de a hegycsúcsokról nem húzódott vissza. Egy-két kemény faggyal márciusban, de még májusban is visszalátogatott a kertekbe, megdermesztve barackfák, mandulák virágait, pedig csak hugocskáját szerette volna viszont látni. Mikor tavasz egyedül maradt, Napocska segítségét kérte. Először a vastag hóbundát vékonyították meg, aztán egyre kisebbekre zsugorították a makacs hófoltokat. Az eddig tiszta fehérséget körben a világon a sár vigasztalan feketesége váltotta fel. Tavasz Napocska tüzével külön felmelengetett minden magvacskát, minden ágacskát. Apró kis csírák hajtások dugták ki kíváncsi fejecskéjüket a még didergő földből, aztán szinte szemlátomást nőttek a cirógató sugarakban. A fák és bokrok rügyeket fakasztottak, ezekből levelecskék és virágocskák pattantak ki, de születtek virágok és levelek az eddig csupasz földön is. Tél fehérsége és a sár feketesége után alig néhány nappal színpompába öltözött a világ. Pirosban, sárgában, fehérben, kékben tündököltek a virágok, zöld színt öltött a környezet, és ez az ég kékségével a végtelenné tágult látóhatár peremén találkozott, össze is olvadt vele. Hűszálakon harmadszivárványlott, katica bogár itta szomjasan. A hóban tisztára fürdetett fák és bokrok ismét csodálatos ruhát öltöttek. Fehérben ékeskedett a medgy, a cseresznye, a szilva, a kökény, mintha mindannyian lakodalmukra készülő menyasszonyok lennének a rózsaszínbe kékes lilába bújt koszorús lányok, a barackok, az almák és a körték között. Az ünnep fenségéhez méltóan virágillat áradt a levegőben. Minden és mindenki felszabadult, újjongott. Madarak daloltak, méhek döngicséltek, megköszönték Télnek, hogy kipihenhették magukat, tavasznak pedig életük szépségét. Tavasz megérlelte első gyümölcseit, az epret, a cseresznyét, és bő termést ígért a földeken, a veteményesekben is. Fejesedett a saláta, gömbölyödött a retek, nőtt a hagyma, hogy vitaminnal gazdagítsák az embereket. Már is megjöttél, testvérkém? Fogadta kedvesen idősebb húgát tavasz, miközben ki se látszott a munkából, pedig jócskán maradt még tennivalóm. Sokat dolgoztál, nővérkém, üdvözölte őt elismeréssel nyár. Csacsogással, csicsergéssel teltek meg a madárfészkek, kölykök növekednek az odukban, kotorékokban, a föld alatt és a föld felett, a fák lombkoronájának magasában, és tavaknak, folyóknak mélyében is pezseg az élet. Csodálatosan pompáznak a virágok. Nem megszázszoroztad, hanem meg ezerszerezted a magvakat, a gyümölcsöt, most már csak rajtam áll, mekkorára növelem őket. Aztán ne sokat heveskedj, Hugicám, mert gyorsan összeasszalod, amit én életerősnek indítottam. Búcsúzott könnyű puszival tavasz, közben átadta testvérük tél üdvözletét. Nyár felnevelte a kétlábú és négylábú apróságok többségét, megérlelte és aratásra engedte át a gabonát, szabadságra küldte az óvodásokat és az iskolásokat. Kikapcsolódókkal, kirándulókkal töltötte meg a vízpartokat, a strandokat, a hegyeket és a völgyeket, az erdőket és a lugasokat. A fák és a bokrok ontották gyümölcsüket, a tövek termésüket, a barack, az alma, a körte, a szilva, a görög és a sárga dinnye mézédesre ért. Paprika, paradicsom, tök, uborka, borsó, pap gazdagította a kínálatot. Sokat dolgoztál, nővérkém, köszöntötte őt elismeréssel ősz. Segítettél a virágoknak, hogy illatosak, színesek maradjanak, hogy szépségükben pompázzanak. Segítettél a gyümölcsöknek, a terméseknek, hogy ízesek, vitamindúsak legyenek. Segítettél a magvaknak kihordani, megérlelni ezerszeres terhüket. Vadászni tanítottad a négylábúak kölykeit, repülni és élelmet keresni a madárfiúkát. Nekem gazdag tárházat hagysz, hogy a betakarítást megkönnyíthessem. Vigyázz a költöző madarakra, de a vándorokra is, búcsúzott tőle nyár, és átadta neki tavasz üzenetét. Erősítsd még meg az apróságokat, mielőtt elmennél, segíts az itt maradóknak sűrű tollazatot, vastag bundát ölteniük. Nehogy sokat sírdogálj, legyen idő betakarítani a termést, felkészíteni télbátyánk látogatását.

0: csontváz csupaszon diderektek, csak a fenyők várakoztak a térre örökzöld szépségükben. Fűszálakra dérdermett, köd szűkítette össze a látóhatárt. Sokat dolgozták, kicsi hugocskám, köszöntötte őszt, tél hideg ölelésével, de gyorsan letörölte arcocskájáról a könnyeket, mielőtt odafagytak volna. Vastag avard biztosítottál, hogy a rovarok elbújhassanak. Mélybe hullajtottad a magvakat, hogy téli pihenésük után jövőre is ezerszeresen fizessenek. Segítettél az embereknek, hogy betakarítsák a termést, hogy gondoskodjanak tűzre valójukról. Te is megérdemled a pihenést. Úgy gondolod, bátyó? Kérdezte ősz, és kivételesen nem kötözködött vele, mert nagyon elfáradt az eltelt 3 hónap szorgoskodásában. Átadta testvérének nyár üdvözletét. Azért egy kicsit szívesen maradok még, hagyjuk meg az élőlényeknek a melengető napsütés ajándékát. Tél nem mondott ellent kedvenc kisugának, átengedett néhány hetet, hogy még kedvére tevékenykedhessék. Bágyat napsugárral búcsúzott ősz, sok élőlény hálálkodott érte. A növények megköszönték nyárnak és ősznek gyümölcseiket, terméseiket, az állatok is kölykeiket, fiókáikat. Kéréssel fordultak télhez. Vigyázzon álmukra, pihenésükre. December végére tél mindent megfagyasztott maga körül. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg. Csipkedíszes mennyasszonyi ruhát varázsolt minden fára, bokorra, vezetékre. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat, hóbunda alá rejtette az őszivetéseket. Még azok is, akik szerették telet, miközben ajándékait élvezték, örültek neki, hogy utána tavasz is, nyár is, ősz is következik. Alig találkozunk, mégis ugyanazért, ugyanazokért dolgozunk mind a négyen, sóhajtott tél, mikor 3 kisugára gondolt, és a legidősebbre, tavaszra várt. Évanyó és Évapó jogosan lehet büszke 4 munkás gyermekére.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszem.

0: Felsiránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a világhíres szakácsné, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
2: Valamelyik nap ebéd után leheveredtem a díványra, abban a nyomban el is aludtam ringatás nélkül. Ez bizony más emberrel is megesik, hanem már olyat nem minden ember fia álmodik, mint amilyet én álmodtam. Azt álmodtam, hogy én vagyok az ákombákom király, akinek sárga répából van a sarkantyúja. Pengetném a sarkantyúm, azám, de egy éhes ürge fiók beleharapott a sárgarépa sarkantyú taréjába. Kirántanám a kardom, hogy kétfelé vágjam vele a fölségsértő ürge fiókot, azám, ha a kardom nem sáslevél volna. Hozzávágnám a koronám, hát az meg csupa dinnye haj. Egyedem-begyedem, de mi lesz most már én velem? Hát az lett, hogy egyszerre csak megcsendül a fejem fölött valami ezüst harang. Lehet, hogy nem is ezüst harang volt, hanem valami aranyszájú madár. De úgy elinalt erre az ürge, hogy utol nem érte volna 100 csigabiga. Aztán végig simogatta az arcomat az aranyszájú madár puha szárnya. Lehet, hogy nem is az volt, hanem liliomvirág, bársonyszirma. Mégiscsak kinyitottam én arra a szememet. De nem láttam vele se harangot, se galambot, csak egy fehér liliomot. Vilmácska állt előttem talpik hófehérben, egyik patyolat kezével az arcom simogatva, a másikkal fodor kötőcskéje sarkát szorongatva. Nini, Vilmácska, te vagy az, mondom néki, ülj le mi nálunk, légy a mi lányunk. Köszönöm alással, nekem is van házam. Van benne kis szék, ott is leülhetnék, hajlongod Vilmácska, mint a virág a szélben. Hanem azt mondd meg inkább, merre van a világ híres szakácsné? Úgy eltátottam én erre a kérdésre a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Soha se hallottam én hírét a világ híres szakácsnénak. Már éppen meg akartam búsítani Vilmácskát, hogy bizonyosan eltévesztette a ház számot, mikor egyszerre csak kivágja az ajtót a forgószél. Szakácsnésan bekötve a feje a forgószélnek, maréklavaró törött kulcs a kötője pántlikáján, nagyfejű fakanál a csöp kezében, pannikának hívják ezt a forgószelet. Én vagyok a világ híres szakácsné, bimelejetek szolgálatára. Egy kis jó ozsonnát szeretnék enni, mondja Vilmácska nagy alázatosan. Ezünk, ha lesz miből, feleli kevélyen a világhíres szakácsné. Mi van a kötőben? Volt ott annyi jó, hogy látni is sok volt. Mákos patkó, diós torta, ropogós lugas szöllő. Tessék hozzám átsétálni. Hívta ki magához a világhíres szakácsné a vendéget. A konyha sarkában ki volt feszítve egy kötél, azon lógott egy nagy fehér abrosz, amögött volt a világhíres szakácsné konyhája. Hanem ide már nem eresztette be a vendéget. Tessék csak odakint maradni, Vilmácskám, nem szeretem, ha idegenek járnak a konyhámban. Én is mindjárt kijövök, csak beviszem az uzsonnának valókat. Került, fordult, serdült, perdült, mire kifordult, már megint a vendégek csikorgatták a kilincset, a Sárika meg a Klárika. Lesz-e jó uzsonna, világhíres szakácsné? Ha hoztok, esztek, ha nem hoztok, néztek. Sárika vajas kiflit hozott, Klárika fügét, narancsot, Szent János kenyeret. Örömében akkorát csördített a világhíres szakácsné a törött kulcsain, hogy a cicamica majd leharapta ilyettében a bajuszát. Lesz itt olyan uzsonna, lelkeim, hogy még a kakas is arról kukorékol. Kiflivel, gyümölcsel besurrant az abrosz mögé, a vendégek pedig nem győzték dicsérni a világhíres szakácsnét. Szó, ami szó, csak ügyes gazdaasszony ez a Pannika. Nincs neki párja 6 üres tanyában, dörmögött bele a beszédbe a fillérkutya is az asztal alól. Meg is söprűnyelezték volna ezért a csúfolódásira kislányok, ha rájuk nem nyitja az ajtót a kis vica. Teli a kötőcskéje, pattogatott kukoricával, pirossal, mint a rózsa, fehérrel, mint a hab. Kukorica, kukorica, ugye nekünk hoztad, vica, örvendeztek a kislányok. Vicácska azonban összefogta a kötőjét. A világhíres szakácsnét keresem. Ki is ugrott a világhíres szakácsné az abrosz mögül egy fatányérral? Pattogatott kukorica? Öntsd a fatányérba, vica! Hanem tudjátok mit, lelkeim? Ehhez az uzsornához takarosan fel kell ám teríteni. Én pedig elvesztettem a szekrényem kulcsát, se abroszom, se tányérom. Vica, szaladj haza abroszér! Sárika, tányért hoz, Klárika, kést, villát, kanalat! Hát te mit hozol, Vilmácska? Te meg hozz egy poharat! Abban a pohárban legyen egy szál, kinyílt rózsa, annak legyen egy bimbója. Azt tesszük az asztal közepére. Olyan uzsonna lesz ez, hogy nem győzitek emlegetni. Erre közelébb, arra hamarabb, még talán el se szaladtak a vendégek, már is visszaszaladtak. Még Vilmácska is visszakocogott a rózsaszállal, de annak nem volt bimbója. Ja Istenem, mit szól majd a világhíres szakácsné, szepegett a csöpség. A világhíres szakácsné azonban semmit se szólt. Hallgatott az abrosz mögött, mint a hernyó a levél alatt. Pedig a konyha kövén türelmetlenül kopogtak már a vendégek kis cipői, s csörgött a késvilla az üres tányérokban. Hosszú az asztal, keskeny az abrosz, rövid lesz az uzsonna, mordult el csúfolódva a fillér. Most se söprűnyelezték meg érte. Ilyetten néztek össze a kis vendégek. Hű, hát ha valami baj érte a világhíres szakácsnét. Ujját megégette, kezit leforrázta, mozsarat a lábára ejtette. Pannika, pannika! Kiabálta kétségbe esetten. Tejbekkása sótlan, a szakácsné szótlan. Mi lesz ebből, uram teremtőm? Mit volt, mit tenni? Utoljára mégiscsak bekukkantottak a kislányok az abrosz alá, a Pannika ozsonna főzőkonyhájába. Hát, lelkem adta, nem volt ott se konyha, se ozsonna, csak egy nagyvánkos, azon egy kisvánkos, azon aludt a világhíres szakácsné. Az egyik szája széle mákos, a másik szája széle diós, az egyik markában narancshaj, a másikban kiflivég. Ölében a fatányér, abban meg egy szem pattogatott kukorica. Aki kitalálja, hová tette a világhíres szakácsné a világhíres ozsonnát, azé legyen az az egy szem pattogatott kukorica.
1: A világhíres szakácsné című mesét hallottátok.

0: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok. Tolla, hogy ragyog? Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen.
2: Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja.
1: S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy házza.
0: A Páva meg a varjú című mesét hallottátok.
3: Csukás Mese Rádió. Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy összakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz? Nem talált? Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.

kedra, csak legelészik, mint nálunk a lovak. Futhat ő eleget, kergetik őt sokan. Szép csíkos ruhát hord, és az is tisztán látszik, ha elhúzza a csíkot, menekül!

rossz, jó nagyra nőtt állat. Növényevő ugyan, de ha felbosszantják, támad. Naptól cserzett bőre, és orrára nőtt szarva. Könnyen megvédi őt, ritkán kerül bajba.

egyedül itt a majom, ő csak folyton játszik. Szemtelen, de ha megijed, fára ugrik, mászik. A többi állat látja, de nem akad rá szólás. Az árulkodás, mint nálunk, ott is

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Banner Géza vagyok.
2: Egy mesét hoztam.
1: Mikszáth Kálmán, a Dinnye király. A szegény ember hajnalban fölkelt már, és kapáját a vállára vetve elindult a kukoricaföld felé. Tarisznyájában semmi más nem volt, mint kevés szalonna, meg egy darab kemény kenyér. Mire a nap fölkelt az égen, a szegény ember nekilátott a kukorica megkapálásának. Szorgalmasan kapálgatott, egészen délig, amikor a nap feje búbjára sütött már. A szegény ember nagyon elfáradt a kapálásban, melege is volt, meg éhes is volt. Leült hát, hogy megegye a kevéske szalonnát, meg a kemény kenyeret. Elővette bicskáját, és jó ízűen falatozni kezdett. Mikor már megette kenyerét, erősen megszomjazott. A nap erősen sütött, rekkenő meleg volt a szegény embernek, egészen kiszáradt, még a torka is. Majd elepett szomjúságában egy italvíz után. Mondta. Honnan szerezzek én most egy italvizet? A falu messze van, csak nem fogok ebben a nagy melegben szomjan veszni. Akkor a kukoricásban lába előtt egyszerre csak megpillantott egy dinnyét. Szép, nagy zöld görög dinnye volt, a vásáron bizonyára megadnának érte, vagy pár hatost. Biztosan szép piros és jó nedves béle van, azt ha megeszi az ember, menten elmúlik a szomjúsága. Hínye, gondolta búsan a szegény ember, a pár hatos is jó volna, mert hát a csizmának is új talp kellene már. De akkor mi lesz a szomjúsággal? Csak nem fogok itt szomjazni estig. Sokáig töprengett. Hely, vigyek ánya, gondolta végül. Fölvágom én, és megeszem a görögdinnyét. Lesz, ami lesz. Fogta a bicskáját, és nagyot kanyarított a dinnyéből. Hallja ám ekkora, mint egy gyönge hang így sipít.
3: Hé, megállj! Ketté vágsz a nagy bicskáddal.
1: A szegény ember óvatosan visszahúzta bicskáját, és szépen ketté nyitotta a dinnyét. Hát, egy apró emberke ugrott ki a dinnyéből, az egész emberke nem lehetett nagyobb egy ceruzánál. Szép zöld ruhát hordott aranysújtásokkal, fején icipici apró korona. Ki vagy te, emberke? Kérdezte hüledezve a szegény ember.
3: Én vagyok a dinnye király,
1: felelte az apró zöld ruhás ember.
3: Másképp dinnye misinek is hívnak jó barátaim. Forró nyáron én a jó hűvös dinnyében lakom, de csak ritkán jelenek meg úgy, hogy az emberek is meglássanak. Akkor is csak a nagyon szomjas emberek láthatnak meg engem.
1: Ez mind nagyon szép, felelte szomorúan a szegény ember. Én meg sosem láttam ilyen csodálatos kicsi emberkét, mint te vagy. El is hiszem, hogy te vagy a dinnye király, de hát látod, kérlek, én most te miattad maradtam szomjan. Mert semmi sem volt a dinnyében. Hiányzott a szép piros béle. Az lenne most az igazság, hogy leharapjam a te fejedet. Mit fogok én most csinálni estig a nagy szomjúságommal? A kis zöldruhás emberke letérdelt a szegény ember tenyerén, és úgy könyörgött kegyelemért. No jó, csak tréfáltam, mondta mosolyogva a szegény ember, majd csak kibírom valahogy estig a szomjúságot, de most már nekilátok újra a kapálásnak.
3: Ülj le egy kicsit,
1: felelte ekkor hamizsikás nevetéssel a dinnye király.
3: Hálából, hogy megmentetted az életem, majd én mutatok valamit neked.
1: Apró fütyülőt vett elő a zsebéből, és belefújt. Hát, uramfia, egyszerre csak nagy fekete felhő közeledett zümmögve a kukoricaföld felé, és le is ereszkedett a földre. A nagy felhő csupa kis szarvasbogárból állt, minden szarvasbogár icipici kis kapát tartott szarvai között. Leereszkedtek a földre, és szorgosan kapálni kezdték. Dehogy is bántották ők a kukoricát. Csupa csodálatos szarvasbogár volt. Hip-hop, a kukoricaföld pillanat alatt meg volt kapálva. Látta ezt a szegény ember, és ugyancsak megörült neki. No, most már igazán elhiszem, hogy te vagy a dinnye király, mondta. Hát még ha a szomjúságomat is el tudnád oltani.
3: Mi sem könnyebb annál,
1: felelte a dinnye király. Mentem belefújt fügyülőjébe, mire nagy cincogással előbújtak a föld összes mezei egerei, és vállokon egy rúdon, apró hordócskákban friss hideg vizet hoztak. A szegény ember eloltotta a szomjúságát, és így szólt. Mégiscsak derék ember vagy te, dinnye misi. Szívesen paruláznék veled, csak valamivel nagyobb kezed lenne a csirke lábnál. Se baj, mondta a dinnye király, ezen te ne búsulj, hanem látom esteledik, már az én időm letelt, mire lemegy a nap, nekem le kell bújni a földbe, amiből a dinnye kinő. De adok neked egy jó tanácsot, hogy megháláljam a te jó szívűségedet. Ne hagyd itt a dinnye magokat, aranyat ér minden mag, mely a földből nőtt. Isten veled, emlékezz jól erre a versre. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király. Azzal hip-hop már el is tűnt, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember pedig összeszedte a dinnye magokat, és hazavitte őket. Otthon letette a magokat az asztalra, és így szólt. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király. Hát, uram fia, csupa fényes színarany csengett, pengett az asztalon. Csak úgy vakítottak. Volt nagy öröm, örült a szegény ember felesége, meg a három gyereke is a dinnye király csodálatos ajándékának.
0: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A mindennapi kenyerünk. A mindennapi kenyerünk, mielőtt az asztalra kerül, sok mindenen megy keresztül, és sok ember szorgalmas munkájára van szükség. Mielőtt egyáltalán elvetnék a búzát, vagy más magokat, jól elő kell készíteni a földet. Tudod, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Mert bizony tavasszal a magok gyökere teresztenek, és a pici levelek kidugják a fejüket a föld alól, és a nap sugarai hatására elkezdenek növekedni. Régen, a nagyszüleink idejében még lovakat fogtak az ek elé, és azok húzták az ekét, és így szántották fel a földeket. Utána következett a boronálás, hogy a rögök porhanyós földé váljanak, és csak ezután lehetett belevetni a búzát, vagy a kukoricát. Aztán a hengerrel ezt mind lehengerezték, tömörítették. Ma már egészen más a helyzet. A traktorok hatalmasak, és már majdnem úgy néznek ki, mint valami űrhajó. Sok közülük már légkondicionált, számítógéppel vezérelt, és vannak olyanok is, amelyeket GPS irányít, így a traktort irányítva centiméter pontossággal megmondja, merre menjen. Talán még mindez csak érdekességnek tűnik számodra, de ki tudja, lehet, hogy egyszer majd éppen te fogod vezetni ezeket a gépeket. Vagy talán te fogod megtervezni az újabb és még okosabb traktorokat. Mert a mezőgazdaság ma már nem csak kétkezi munka, hanem technológia, tudomány és kreativitás is. És ha legközelebb a boltban meglátsz egy cipót, vagy egy zsemlét, vagy bármilyen más péksüteményt, jusson eszedbe! Abban nem csak liszt van, meg élesztő, hanem rengeteg munka, tudás és odafigyelés, és talán egy kicsit a jövő is, akár a te jövőd is.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Azt mondják a cimegék, itt a tavasz nyitné kék. Kéki bolya a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

0: Kutyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye állathangokat utánoz.
1: Tudjátok, hol voltam múlt hétvégén? Állathang utánzó versenyen. Óriási volt. A selejtezőből könnyedén jutottam az elődöntőbe. A halat kellett utánozni, így csináltam. Egyszerűen tökéletes. Az elődöntőben persze már sokkal nehezebb volt a feladat. A kacsa hangját kellett megmutatnom. 10 pontból 10-et kaptam. Mehettem a középdöntőbe. Ez az! Szerencsére idén nyári munkám voltam a disznóolban moslékot adagolni. Úgyhogy tökéletesen meg tudtam tanulni ez alatt a malac hangját. Egyenes út vezetett a döntőbe, ahol a béka kuruttyolást kellett utánoznom. Mondanom sem kell, hogy kiválóan csináltam. Irány az élő só! Ott a kecskét kellett utánoznom, de a zsűri lepontozott. De miért? Pedig olyan ügyes voltam. Hallgassátok! Meg. Ugye, hogy jó? Meg. Nem értem. Na mindegy, ilyenkor szokták azt mondani, hogy a részvétel a fontos, nem a győzelem. És ti, melyik állat hangját tudjátok utánozni?
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes média klikken.
0: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok Macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelet, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezéseket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a két természetfeletti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A két kövér macska meg a segítőik, két egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat, és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóri pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó virág töltsét a falhoz, fülét a virág szárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. A technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig. Kis tíli csalók vagytok. Nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza se rezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóré felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóri a látnok macskák megjósolták.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én három gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinska, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapó azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakünn. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, mindent tönkretesz. Kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sűvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt, meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját. Az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik. Fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. S lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait. Földre hullajtotta porzószálait. Ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
0: Csukás Mese Rádió. Nagyon sok mese szól arról, hogy a gyerekek nem szeretnek fésülködni. Te hogy vagy ezzel a kérdéssel? Én, amikor kislány voltam, az anyukám nagyon szép frizurákat csinált a hajamból. Több fonatot is készített a hajamból. Volt egy coffom, meg két coffom, és olyan esetre is emlékszem, amikor a hajamból koronát formázott édesanyám. Az ünnepekkor meg teli volt a hajam színes szalagokkal. Csak hogy néha nagyon nehéz volt kivárni, amíg kész lett a frizurám. Sokszor húzta a fésű a hajamat, és olyan is megesett, hogy könyv szökött a szemembe. Annyira fájt, ahogy a fésű húzta a hajamat. Viszont én innen is azt üzenem nektek, hogy a fésülködés mindig nagyon hasznos dolog. Ha nem fésülöd ki a hajadat, előfordul, hogy annyira összekócolódik, hogy aztán ki sem tudod gubancolni. Akkor sajnos az lesz a dolog vége, hogy le kell vágni a hajadból. Ezért inkább azt kívánom neked, hogy légy előrelátó, és mindig fésüljétek szépen ki a hajatokat. Megéri. Csukás Mese Rádió.

0: Mit tudsz süsűről?
1: Tudom, hogy ő egy sárkány.
2: Kedves jó szívű.
1: Aranyos.
0: Na és mit tudsz még?
3: Egyfejű.
4: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Amikor én gyerek voltam, nagyon, de nagyon szerettem volna juhász lenni, ha majd felnövök. Mindig azt gondoltam, hogy nekik aztán jól van dolguk. El is éneklem nektek, hogy mi.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Na, mondd.
2: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az ovónéni is nagyon büszke volt rá.
3: Azta! És tényleg ő rajzolta?
2: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
3: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
2: Más tollával? Mint a madarak?
3: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
2: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
3: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Jó napot kívánok mindenkinek. Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repködnek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel árad

0: be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál?
1: Még azt a jó kövéret bekapom!
0: Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyetében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupasz szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tűnjögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltott. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcs bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni. Tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes az oknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.

az örök fa. Réges-régen, messze földön, egy folyton háborúzó országban élt egy fiatal lovász fiúcska. Egy gazdag ember családjánál szolgált, és a vagyonos uraság hatalmas és díszes háza mögött élt egy kunyhóban. Minden áldott nap ápolta, etette a lovakat, takarította az istállót. Szegény kis lovász legény csak a lovakkal beszélgetett, a gazdag család szóra sem méltatta őt. Így éldegélt ott serényen, vidáman, nem is tudta, hogy milyen magányos valójában. Egyszer aztán, amikor éppen az istállóban dolgozott, egy különös hang ütötte meg a fülét. A legszomorúbb sírás volt a földön, a fiúnak még a szíve is belesajdult. Egy kislány kuporgott az istálló sarkában, itatta az egereket. Rögtön felismerte, hogy az uraság egyetlen leánya az, akit addig csak nagyon messziről láthatott. Most, hogy ilyen közel volt hozzá, hirtelen elállt a lélegzete. A kislány szépsége csak bánatával vetekedhetett. Olyan gyönyörűséges volt, s olyan sajnálatra méltó, hogy meg kellett tőle kérdeznie. Miért sírsz? Apukám elment a háborúba, felelte szipogva. De el is szégyelte magát rögtön, mert tudta, hogy a lovász fiú apukája már nagyon régóta harcolt a fronton. Egy pár pillanatig hallgattak, majd a kislány hozzátette. Nem szeretem a háborút. A fiú hosszan elgondolkozott, majd kirohant az istállóból. A kislány nem tudta, mire vélni a hirtelen távozást, újra sírásra biggyeztette az ajkát, amikor megjelent a lovász, s oda nyújtotta tenyerét, amin egy kis magocska volt. Ez egy örökfa magja. Ültessük el ketten. Legyen ez a békefája, ami majd örökké él, így soha többé nem lesz háború, mondta a fiú. A kislánynak rögtön megtetszett az ötlet. Megtörölte arcocskáját, s még aznap elültették a fát a birtok kapujánál. Attól a naptól fogva minden délután találkoztak, együtt öntözték, gondozták a magot, és az nem sokára kis csemetévé cseperedett. Az emberek arról kezdtek beszélni, hogy a háború lassan véget ér, ők pedig örültek, mert tudták, hogy ez csak is az örökfa miatt lehet. Együtt idősödtek a fával, és ez idő alatt egymás iránti szeretetük is egyre csak nőtt. Végül már nem kellett gondozniuk a békefáját, magától fejlődött. Ám ők mégis naponta meglátogatták. Az egyik ágon fészket rakott egy kis énekes madár. Folyton azt búgta vidáman, hogy trillili, trillili. Ők csak leheveredtek a fatövébe, nézték egymást, s hallgatták, hogy trillili, trillili. Közben annyira megvastagodott a fatörzse, hogy már két kézzel sem érték át. Ki is találtak egy titkos írást, aminek szavait halványan az örökfa kérgébe karcolták. Leírták történetüket, álmaikat, a közelgő békét, s ha kellett, így üzentek egymásnak. Végtelen örömben teltek napjaik. A fa egyre csak nőtt, a háborút pedig szinte már el is felejtették az emberek. Majd egy hús őszi napon, amikor a lány egyedül találta az örökfát, szomorú üzenetre lelt a törzs ráncaiban. A lovász fiút is behívták katonának, s nem volt alól a kibúvó. A lány szíve majd megszakadt tehetetlenségében, nem is maradt hát sokáig tétlen. Összeszedte a lehullott, elsárgult fa leveleket, s még aznap éjjel inget kötött azokból a fiúnak. Másnap, mikor búcsúzniuk kellett, átadta az ajándékot. De ő sem maradt üres kézzel. A fiú a fa egyik ágából faragott neki furuját.
nem is akármilyen. Amikor a lány játszani kezdett rajta, abból olyan zene röppent föl, mintha csak a kis énekes madár dalolta volna. Trillili, trillili, trillili, trillili. Úgy örültek egymásnak, mintha soha nem kellene elválni, s úgy búsultak, mintha örökre szólna a búcsú. Telt múlt az idő, de a háború csak tovább zajlott, a faágai lassan nyúltak. Az emberek még mindig a háború végéről beszéltek, de a lány oda sem figyelt rájuk. Egyedül ült a fatövében, hallgatta a kismadár énekét, s furujájával válaszolt mindig a dallamra. Trillili, trillili. Már évek teltek el, amikor egy hideg téli napon valami különös zaj törte meg a falu csöndjét. Éhes és sebesült katonák tűntek fel az üres utcán, fáradtan ballagtak a házak között. Az emberek kikukucskáltak az ablakokon, s örvendezve rohantak ki a házaikból. Vége a háborúnak! Hazajöttek! Ordították, s nagy tömegbe gyűltek egy magányos hős köré, aki az elejétől a végéig mindent elmesélt. Alig hittek a fülüknek. Kitüntetésekkel megrakodva küldték haza a hőst, aki mindig az első sorban vezette a sereget. Mégis valami csoda folytán őt nem sebezték meg soha. Senki nem értette, hogyan úszhatta meg épp bőrrel. Csak a katona. A hős lovász fiú tudta, hogy egy levelekből szőtt ing védte őt, ezért nem görbült hajaszála sem. Mikor szétszélett a nép, ő elindult végre a régi birtok irányába. Amikor a kapuhoz ért, földbe gyökerezett a lába. Látta, hogy az örök fának minden ága hiányzik, a törzse viszont megmaradt. S már majd megszakadt a szíve, amikor egy édes dallam szállt felé valahonnan. Elképzelni sem tudta, honnan jöhet. Elkezdett lépkedni a hang irányába, az pedig egyre hangosabban szólt. Odaért végül régi kis kunyhójához, melyben még kis lovász fiúként lakott. Trillili, trillili, bentről jött a dallam. Benyitott hát, s csodák csodájára ott találta szerelmét, aki a furujáját fújta. Átölelte, megcsókolta a lányt, s talán azóta sem eresztették el egymást. Az országban most béke van, az örök fa pedig minden évvel egyre zöldebb.

Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhőszírén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részfúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás közt pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy 7 napig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat. És elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás István. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Nem zavarlak. Min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz. De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátú a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett. Megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, hogy felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban. Ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni. Másokat zavarni. Zacskót zörgetni. Előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát. Az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem. Az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátul nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk. Ugyanis udvariasnak kell lenni. Megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály. Semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátú ravaszul mosolygott. Az jutott eszébe, hogy most aztán egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Ő is a táborozásnál. Ott milyen illemszabályok vannak? De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. A természettel... Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok.
erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést. Nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel nem piszkítod be, mert hát ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, s nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit. Nem csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban, teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vege. Hogy mit is énekelsz, Krisza, hogy a Nuri ember a Barnának kezed csókol, vagy nem is tudom, hogy van az
1: ez
0: a...
1: Ez csak az igazság első fele volt, most jön a...

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
3: Én vagyok a szekrény.
2: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz, megállt előtte, és így szólt.
3: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
2: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
3: Az se baj, gondolta a kis csacsi.
2: Meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
3: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
2: Ám a szék nem válaszolt.
3: Biztosan nem hallotta, gondolta magában a kis csacsi,
2: és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
3: Hiszen ez alszik, szólt a kis csacsi,
2: és lábújhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet.
3: Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
2: Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian.
3: Engem ajándékba hoztak, törte meg a csendet végül is a kis csacsi.
2: De a másik erre se szólt egy szót se.
3: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
2: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, s elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment.
3: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk.
2: Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit.
3: Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy, szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék, igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét. Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem. És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: látod már süsüt?
1: Egy anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzelte, hogy a mamáiknál látom süsüt is olyan jó volt. Süsi csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A kerek kő. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malactúr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Hiába kelt szegény halász kakas szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mind egyformán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jő, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akadt belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb, kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát amikor kiemelinté, megint csak az a kerek kő van benne. Nos, már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász. De nem dobta vissza a követ a vízben, hanem ledobta a vízpartjára, és aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték, mit hozott édesapám? Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet. Neztek, játszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikába.

0: lázásba. Gurították a kerekkövet föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégis megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte a követ. Szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csuda kő. Úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem uram, csapta össze a kezét az asszony. Ez igazán gyémánt? Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen.
1: Adjon Isten, jó napot, felséges királyom!
0: Adjon Isten, szegény asszony, mi szélvetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak.
1: Hát, ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással.
0: Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben.
1: Hát, te szegény asszony, add nekem ezt a követ. Adok érte 1000 pengőforintot.
0: Mert úgy tud meg, hogy
1: igazi gyémánt kő ez?
0: A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett.
1: Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 1000 pengőforint.
0: Szavát sem várta, mondta a király.
1: Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et.
0: A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni.
1: De hogy kevesen lette az 1000 pengőt. Hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli. Azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e, te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért?
0: Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is, mert már gazdagok voltak, nem éheztek többet.
1: Hanem hallod-e, feleség, mondja a halász, meg kérne mérnünk az aranyat, hány véka lehet?
0: Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért.
2: Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan.
0: Édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú.
2: Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember.
1: Nesze, fiam, itt a véka. Majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést.
0: Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól.
1: Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban, kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém?
0: Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magában a halász.
1: Most megtréfálnak.
0: Mondja a halász.
1: Ezt nekem a király adta 3 macskáért.
0: Hát ez hogy lehet, édesöcsém?
1: Bizony úgy, édesbátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van. De annyi, hogy a király s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Hallottam ezt én jártomban keltemben, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba.
2: Ha látta volna kigyelmet, de megörült a király 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, és megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért.
1: Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, és mondja a feleségének, hogy mit hallott. Na bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt, 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal.
3: Én is amondó vagyok, feleség.
0: Azzal utcú neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is. csami, macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor három zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember négy lovat, a három zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostor pattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel.
2: Adjon Isten jó napot, felséges királyom!
0: Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember.
2: Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged.
0: Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál?
2: Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt.
0: Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a három zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a három zsákot.
1: Hé, uram Istenem, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány annyi felé szaladt, nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt.
0: Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette.
2: Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját, kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világgá.
1: Ha meg nem állt, talán még most is szalad.
4: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz. De azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer. Most mondjátok velem. Egyszer. Mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok. Most együtt. Egy pici pocakos pocok. Jöhet a következő. Pocakon pöckölt. Próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt. Most menjünk tovább. Egy pici pocakos. Most együtt. Egy pici pocakos. És a legvége. Pockot. És akkor együtt. Pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer. Egy pici pocakos pocok. Pocakon pöckölt. Egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
4: Csukás Mese Rádió.
6: Találós kérdés.
7: Sziasztok! Réka vagyok. Gyertek, játszunk egy kicsit. Vagyis, találós kérdés jön. Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végig rakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatól. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.
1: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs. Megrecsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs. Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek. Már totyognak is. Bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ. Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet!
2: Hurrá, sétáljunk!
1: Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
2: Menjünk, menjünk!
1: Örvendeznek a kicsik.
3: Fürödni is fogunk,
1: ígéri kacsamama.
2: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is!
1: Kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
4: Én sajnos nem tudok úszni,
1: mondja.
3: Dehogy nem! Minden kiskacsa tud úszni, vigasztalja a mamája.
4: De én mégsem. Mi lesz, ha elsüllyedek?
1: Kérdezi. Majd meglátod, nem lesz baj. Beugrasz a vízbe, és már úszol is.
4: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
1: sírdugál a kicsike. De nincs idő a nyafogásra, indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5. Leghátul megy a legkisebb. Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
4: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
1: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
2: Ugorhatunk?
3: Gyertek utánam, vezényel kacsamama.
1: Hó, rukk, beugrik. Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4. Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik. Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
2: Gyere, ne félj!
1: Hívják a testvérei.
2: Látod, mi sem süllyedünk el.
4: De én nem tudok úszni,
1: hüppögi a kicsike.
2: Tudsz te is, csak gyere!
4: Nem merek,
1: feleli a legkisebbik. Kacsamama azt mondja neki. Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet. De vigyázz, nehogy elkapjon a róka. Vörös bundás, hosszú farkú állat. Nagyon szereti a kiskacsákat. Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
4: Ajjaj, ez biztos a róka!
1: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered. A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, bekapja a kiskacsát. A kiskacsa ilyettében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová. Csobb! Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el. Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
2: Háp, háp, várjatok!
1: Kiáltja.
2: Jövök már! Én is tudok úszni!
1: És boldogan iparkodik a mamája után.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szóljatok a lelépek! Ez az a hely.

0: Fekete István, Fészek, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyed de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnásága hegyi Mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackók a meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom. Nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge Mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott Mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, s a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárgarigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok ti, sárgarigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, Mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Tán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt. Sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kis barátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi. Itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe. Nem néz. Oldalt néz. Hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna. Közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
2: El, de gyanakszik,
1: mondja kedvesen Mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
2: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
1: És Mackóka felemelje a karját. Felemelje a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom Mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
3: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint.
2: Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.
0: A Fészek című mesét hallottátok.
4: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és hoztam nektek László Noémitől a Lépcső mese című verset, ami eléggé csalóka, ugyanis az a neve, hogy Lépcső mese, mégis egy vers, úgyhogy ezt a speciális verses mesét fogom most nektek felolvasni, hát kezdjünk is bele. Merre visz a lépcső? Lefele. Onnan küld a lépcső teteje. Merre visz a lépcső? Egyre fel. Utamat az alján kezdem el. Középen a lépcső mit csinál? Fentjéről lentjére áldogál. Középen a lépcső mit csinál? Fütyül a világra, fellejár.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Sziasztok, gyerekek! Vargáni Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. Ma egy mesét hoztam nektek, aminek címe Sűntóni. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyvilágban élt egy sűncsalád. Alig múlt el 3 éves a kis Sűntóni, anyukájával és apukájával hosszú útra indultak, és végül meseerdő közepén telepedtek le, és rendezték be új otthonukat. Sűnpapa és sűnmama napokig rakosgatta a leveleket, hogy ősszel mindhárman kényelmesen hajthassák álomra a fejüket. Ez idő alatt Tóni gyakran járt el a közeli játszótérre, de leginkább csak maga játszott. Nem szólt senkihez, nem kereste a társaságot, csak csendben leste szeme sarkából a többieket. Egy szép napon, ahogy éppen a homokban játszott, egy labda gurult oda hozzá, majd kis idő múlva egy nyuszi futott felé. Tóni a labdát nézte, amikor a nyuszi megszólította. Szia, Ferdi vagyok. Te ki vagy? Sűntóni megszeppent. Most mit csináljak? Gondolta. Valamit csak mondanom kell. A nyuszira emelte tekintetét, és ő is bemutatkozott. Ich bin Tóni. Nem jössz velünk játszani? Kérdezte Ferdi. Erre aztán már tényleg nem tudta a kis Tóni, hogy mit is válaszoljon. Ezért azt gondolva, hogy biztos a labdáért jött, inkább szó nélkül megfogta és visszaadta azt a nyuszinak. Ferdi kicsit értetlenül nézte Tónit, de vállat vont és visszament a többiekhez játszani. Tóni szomorúan nézett utána. Másnap a kis Sűn újra kiment a játszótérre, ahol egy csapat már vidáman játszott. Leült a fűbe, és messziről nézte, ahogyan a többiek jókedvűen labdáznak, nevetnek, és jól láthatóan nagyon jól szórakoznak. Ferdi, aki szintén a csapatban volt, megpillantotta a kis Sűnt, és nagyot intve oda kiáltott hozzá. Gyere játszani, ich bin Tóni! A kis Tóni megörült a hívó mozdulatnak, és odaszaladt a többiekhez. A szíve vadul kalapált az izgatottságtól. Kidobót játszunk. Te erre a térfélre állsz. Ha repül feléd a labda, vagy kerüld el, vagy fogd meg, és próbálj kidobni valakit. Ha eltalál a labda, kiesel, mondta Brumi, a kis medvebocs. Tóni igyekezett figyelni, de nem igazán értette, hogy mit kell csinálni. Azt látta, hogy hova kell állni. Odaállt hát, és próbált bekapcsolódni a játékba. Az első dobásnál azonban a labda Tóni tüskéire esett, és kilyukadt.
2: Jaj, ich bin Tóni, de ügyetlen vagy, miért nem fogtad meg?
1: Kiáltottak fel egyszerre a kis pajtások. Tóni látta, hogy bajt csinált, és próbált magyarázkodni, de csak ennyit tudott mondani lesütött szemmel.
3: Entschuldigung.
1: Ekkor ért oda nyuszi mama, Ferdi anyukája. Mi a baj, gyerekek? Kérdezte.
2: Az, mami, hogy ich bin Tóni kiukasztotta a labdánkat, és...
1: Ekkor nyuszi mama félbeszakította a gyermekét.
3: Ich bin Tóni, nézett furcsán.
2: Igen, ő itt ich bin Tóni,
1: mutatott Ferdi Tónira.
2: Mindig egyedül üldögél és nem beszél, és ide hívtuk, hogy játszon velünk, és tessék,
1: mutatott a leeresztett labdára Ferdi.
2: Nem is akar játszani, meg se akarta fogni a labdát, pedig elmondtuk, hogy mi a játékszabály.
1: Nyuszi mama odament a lehajtott fejű kis Sűnhöz. Finoman megsimította a buksiját, és így szólt. Semmi baj, nézd rám. Tóni felemelte tekintetét, és elmorzsolta az arcán legördülő könycseppet. Szia, én Teri vagyok. Téged hogy hívnak?
3: Ich bin Tóni,
1: válaszolt elcsukló hangon a Süni. Nyuszi mama megértette, miért olyan szótlan a kis Sűn. Gyermekéhez fordult. Tóni német, ezért beszél keveset, és ezért nem értette meg, hogy mit kell csinálnia a labdával.
2: Német? Kérdezték a gyerekek egyszerre. És az fáj, és ettől nem tud rendesen beszélni.
1: Nyuszi mama elmosolyodott.
3: Tóni tud beszélni, csak nem azon a nyelven, amelyiken ti.
1: Próbáljátok neki úgy elmagyarázni a szabályokat, hogy megértse. Mutassátok meg neki, hogy mit kell csinálnia.
3: Ha sokat beszéltek hozzá, és mindig mutatjátok is, hogy miről beszéltek, előbb-utóbb megérti, sőt, meg is tanulja a nyelvünket.
1: A gyerekek csendben hallgattak, majd egy kis idő után Ferdi szólalt meg értetlenkedve.
2: Nem is az a neve, hogy Ihbin Tóni?
3: Nem, mosolyogta Nyuszi mama. A neve Tóni. Ők így mutatkoznak be. Ihbin Tóni, azt jelenti Tóni vagyok. Értitek már?
2: Na gyertek ide mindnyájan, és mutatkozzatok be Tóninak az ő nyelvén.
3: Ihbin Teri, kezdte Nyuszi mama, és a kezét nyújtotta a kis Sün felé. Tóninak mosolyra húzódott a szája, és boldogan fogott kezet Ferdi mamájával. Ezután sorra odaálltak a többiek is.
2: Ihbin Ferdi.
4: Ihbin Brumcsi.
5: Ihbin Breki.
6: Ihbin Röfi.
3: Sün Tóni a meghatottságtól csak ennyit tudott mondani.
2: Danke schön.
3: Ettől a naptól kezdve Sün Tóni igazán otthon érezte magát mese erdő közepén az új barátaival. Sokat tanultak egymástól és egymásról, és ma már együtt énekelnek.

0: tých.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát, és tiszta marad minden nadrág.

0: Csukás Mese Rádió. Pár szó a helyes fogmosásról. Mi ez? Reggel sika-sika, délben sika-sika, este sika-sika. Igen, ez a fogmosás. Akár tejfogatok van, akár már maradandó fogatok, tudjatok róla, hogy a fogaitokra nagyon nagy szükségetek lesz egész életetek folyamán. A jó rágáshoz stabil és egészséges fogazat kell. Hogy a fogaidat épen tartsd, ahhoz viszont gyakran kell mosni őket. Elárulok egy titkot nektek. Ahhoz, hogy sokáig éppen maradjanak a fogaitok, ne csak a fogaitokat mossátok, hanem finom mozdulatokkal dörzsöljétek át a fogínyeteket is. Ugyanis ahhoz, hogy a fogaitok egészségesek maradjanak, a fogínyeteknek is egészségesnek kell maradnia. A fogmosás után nyugodtan meg is nézheted a tükörben a fogaidat, és ha csak egy kis fekete pontot vagy elszíneződést is észreveszel, akkor nyugodtan mutasd meg azt a szüleidnek, mert ők el tudják majd dönteni, hogy most azonnal irány a fogorvos, vagy nincs ekkora baj, mert csak megfogta egy kicsit a szeder a fogzománcodat. S még egy fontos jó tanács, a fogmosási idővel soha ne spórolj! A szép fehér fogak mindig azt sugározzák rólad, hogy te törődsz magaddal és az egészségeddel. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátú ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátú a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszön meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátú nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. Hm? És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, Nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Hm? Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátul ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De Uglifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Hm? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hárta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt, ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy Uglifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Megszólalt a telefon, Berci és én egyszerre startoltunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
1: Tessék, Mikó lakás, Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
0: Kérdezte anya testvére.
1: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
0: Kérdeztem.
1: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
0: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van Nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot Nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyik a kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk és megkerestük a Nagyik a szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van, ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek, vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban, arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszil, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni, addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci, ugye apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajogban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek szépségeim, hagy öleljelek meg benneteket. Hagy nyomjak egy cuppanost az orcátokra. Drága jó atyátok addig sétál egyet anyával. Gyere, Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hagy gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvű bácsi. Nagyon mókás volt, ahogy ugatták egymást. Ezen nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondokáját, elvonult megkeresni anyáikat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik. Csípjétek meg, nem hiszek a szememnek, sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te Zorka, te, nem is te volnál, ha nem találtál volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem azok, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet, sóhajts még. Na, még egyet, jól van, jó szívű vagy, társ ki a szád, mondd, A torkod is rendben van, de azért egy hétig ne egyél fagyit, s ne igyál hideg málna szörpöt. Mindenkit is megvizsálnál, Orka, viccelődtek a szobatársnénik. Nem lehet, mentette ki nagyik az Orka, nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen aztán jót nevettek. Vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zorka vagyok, Mikó Zorka, ő pedig a nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zorka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet? Kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal? Kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz, folytatta a doktornéni. Nem titkos, kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zorka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A mókamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezned az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi. Bíz magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam, gyógyulj meg, nagyika. Nem szólt semmi. Csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: la cinta, csörög a fánk, csak egy tarta!
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Györgyi Anna vagyok. Pálint Ágnes megint Mazsola című könyvéből a Kukorica kedvelők kupája című mesét fogom felolvasni. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjó bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manocskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata a Mangalica Sportklub, röviden az MSC volt. Minthogy Menyus, a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelő kupájának negyed döntőjébe, Menyus félretette a haragot, és szívvel lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyed döntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Berkshire SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió, Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manocska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medve barlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manocskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, amikor a Mangalicát berúgták a Berkshire SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a farrengető üdvrivalgás. Persze odabent csak Mazsola és Menyus tombolt örömében. Szegény Manó barátom, gondolta az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait, megyek és beszélgetek vele egy kicsit. Manocskát a kertben találta meg, a virágok között. Tudod, mi jutott eszembe, varjú koma? Nézett föl Manócska vidáman. Az, hogy egészen kicsi Manókoromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros. Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalittas képpel.
3: 2-0 javunkra! Laposra verjük a Berkshire-eket!
4: Mazsola, csak lesgól volt, nem adja meg a bíró,
2: hallatszott a szoba mélyéről Menyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manocska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
3: Manucska, Manucska! Lihegte boldogan. Miénk a Kukorica kedvelő kupája!
4: De Mazsola!
2: Csitította Menyus, aki szintén kiballagott egy kis friss levegőt szívni.
4: Ez még csak az első félidő volt.
3: Na és?
2: Fordult feléje Mazsola harciasan.
3: Talán azok a lankat, húsdisznók a szünetben megtanulnak futballozni?
4: Jobb az erő létük, mint a Mangalicáké,
2: dörmögött Menyus. Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Menyussal a Mangalicák erő léte miatt. Menyus szerint a Mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak. A második félidőben többnyire már csak bánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a Mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek. Kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manocskát kérlelte.
3: Manocska, gyere te is a meccset hallgatni! Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas.
2: Mi most beszélgetünk, hárította el Manucska szeliden a hívást.
3: De gyere, Manucska, igazán gyere, mert győzni fogunk.
2: Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte a Manu. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival. Mazsola értetlenül merett Manucskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
3: Tessék jönni meccset hallgatni!
2: Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta, tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem!
3: Tessék!
2: Kérdezte Mazsola. De Menyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
5: Hagyd őket, brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni.
3: De Menyus, hát hogy lehet az?
2: Kérdezte Mazsola.
3: Meccset hallgatni, ne legyen valakinek kedve.
5: Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve,
2: szögezte le Menyus.
5: Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
2: Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerekvilágon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupa döntőbe. Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manucska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között. Varjú bácsi libbenbe járt kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
5: Szépnek szép az olyan viráglakás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
2: Ősszel elhervadt, az igaz. Hagyta helyben Manucska. De kis manókoromban nem gondoltam az őszre, a hervadásra. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok kelyében az édes méznek.
5: A mézről jut eszembe,
2: mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkész darázs után, hogy sárga csőrű fiúk a koromban volt egy pajtásom, egy csóka, az mindig mézet lopott a vadméhektől.
3: Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem,
2: nevetett föl Manucska. Szerencse, hogy akkor még volt szárnyam.
5: És azután mi lett a szárnyaddal?
2: Érdeklődött Varjú bácsi. Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement. Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék.
5: Én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel.
2: Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manucskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manucska egy darabig nézte, hogy tűnik el öreg barátja az alkonyatban, azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon egyedül. Mi az? Már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manucska.
3: Be!
2: Felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manucska percekig nem merte megkérdezni az eredményt. Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égre kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Berkshire SC javára. Manucska megrendülve hallgatta. Együttérzett Mazsolával, a vacsoránál neki adta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manucska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
5: Nincs kedvem,
2: dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
5: Nincs kedvem fürdeni.
2: Sajnálom, mondta Manucska. Ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben. Visított, mint akit nyúznak.
3: Milyen vagy, Manucska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
2: Hangulatait segítette ki Manucska.
3: Igen, hangulatait,
2: mondta Mazsola a szappanos vizet köpködve.
3: De te nem tiszteled az én hangulatomat, Manucska, te nem tiszteled. Miért nem tiszteled?
2: Manucska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette.
5: Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság.
3: Mazsola rámerett. Honnan tudod, Manucska?
2: Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz, teszem azt, meccshallgatáshoz vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról. De a fürdés, tisztálkodás, az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség.
5: Mazsola tisztán, szárazra, dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
3: Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, és mikor, szóval tudod?
2: Hogy mikor hangulat, és mikor lustaság? Bólogatott Manucska.
3: Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat.
2: Majd én mindig szólok. Most például mihez volna kedved?
3: Jól kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
2: mondta Mazsola komoran.
5: Manucska megnyugtatta. Látod? Ez hangulat.
2: Mazsola megnyugodott.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Kányádi Sándor, madármarasztaló. Elmondja Kassai Katalin. Nyári, kék őszi ég nézi a tóvizét. Tóvize őrzi még nyári nap melegét. Őszi ég, nyári nap, színarany sugarak, ugye még nem hagy itt, ugye még melegít éltető sugarad. És veled itt marad bár egy-két hetet még, ha lehet halogat. Őszi ég, messzi kék útjait keresőn, messzi kék messziség hangjait figyelőn. Ugye, még itt marad, te sok szép madarad.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Prézli.
2: Wow, wow! Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
1: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmókombolyag.
2: Wow, wow, hol vagyok?
1: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek csattog az a valami ott fent. De mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kis malac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
2: Wow, wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow, wow!
1: Ekkor szinte a semmiből 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
2: De aranyos kutyus, kiáltott fel a kisfiú.
1: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány.
2: Szegény, biztosan fázik, jelentette ki a fiúcska.
1: Lehet, hogy fél, közölte a leányka.
2: Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú.
1: Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány.
2: Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú.
1: A kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány. A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát.
2: Hazavisszük, jelentette ki.
1: Jó, kiáltott fel a kislány mosolyogva. Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú.
2: Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva. Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit?
1: Kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők.
2: Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk. Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya! Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk. Az erdőszélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk. Ugye nem baj?
1: Tette fel a kérdést a kisfiú.
2: Ne baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman. De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány. Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni, mondta a kisfiú.
1: Rendszeresen adunk neki enni és inni, csicseregte a lányka. Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, Szelednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ezt bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy ünnepségre. írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, és a borítékokat Sziszegi a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset? Ez nagyszerű. Bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csika. No és minden rokonom otthon volt? Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a Gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez. Bamlak Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését, de hiszen így lemarad a lakodalomból. Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy ő kell, mert más éghajlatra vágyott, mondta egyik nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott. Pamlak Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van egyiknak, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot tett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót. Mikor is lesz a nagy esemény? Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott. Majd kiugrottak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes.
4: Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet, mit hetet, pár hónapot?
3: Így mérgelődött Alajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondérasszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony, Szempilla Róza, el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várra várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem az, hogy egyáltalán szánékában áll-e megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, és az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, és az újdonsült pár elvonult a mézesetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlak Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. Családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég, Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
4: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
3: lihegte kimerülten.
4: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
3: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred.
5: Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj, a legkisebbi keresztelőjéről már nem fog lemaradni. Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt a díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.

kezeken. Párdali, most álljatok föl, mert megnézzük, hogy tudtok-e egy lábbal is ugrálni a pocsolyában. Jó, kipróbáljuk? Akkor most mindenki keresse meg a jobb lábát. Ez lesz az. Na, akkor nézzük, gyere! Locs, locs, locs, locs. Most jön a másik láb. Locs, locs, júj, locs.

Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Ti tudjátok, hogy a dió belseje melyik szervünkre hasonlít? Na, az agyunkra. És képzeljétek el, hogy az én nagypapám azt mondta, mindig, hogyha sokat eszel a dióból, akkor okos leszel.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Jakob és Wilhelm Grimm, Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban 2 rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. 2 kis leánya volt az özvegyasszonynak. S mert hogy hasonlítottak a 2 rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, rózsapiroskának a másikat. Kedves, jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, s a természetük csak annyit különbözött, hogy rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint hófehérke. Szerette egymást a két lányka nagyon. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn, nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántották őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szeliden közeledtek hozzájuk. Madarak, ha megpillantották, vidáman énekeltek. Őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, s az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok, tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, s reggel, mikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában. Nem szólt semmit, csak mosolygott, s azzal eltűnt. Mikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak, s ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott. Az a gyermek bizonyosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel. Esténként az özvegyasszony mesélt nekik, ők meghallgatták, reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón. Nyiss ajtót, rózsapiroska, szólt az asszony. Hát, ha vándorember keres szállást. Rózsapiroska az ajtó sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állott az ajtóban. Rózsapiroska is, hófehérke is az ágy mögé bújt a kiettükben, de a medve megszólalt, s mondta.
4: Ne féljetek, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam. Azért jöttem, hogy felmelegedjem itt.
3: Szegény medve, sajnálkozott az asszony. Kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyújjon. Aztán szólt a leánykáknak. Ó, fehérke, rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve. Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte szépen a leánykákat.
4: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
3: A leánykák elévették a kis seprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve meg dörmögött megelégedetten, és hálálkodva pislogatott a leánykákra. Úgy nekibátorodtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre. Hempergőztek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jó kedvük kerekedett. Aztán, mikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve, játszott a leánykákkal, s úgy megszerették a medvét, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve hófehérkének.
4: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
3: Hová még? Kérdezte hófehérke, s a könyv kicsordult szeméből úgy elszomorodott erre.
4: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni. De nyáron kibújnak a föld alul, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, hófehérke!
3: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt, múlt az idő, s hófehérke és rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz gajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy földre döntött fát, s látták, hogy azon ugrál föl s alá valaki vagy valami. Embere, állate? Nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú fehér szakálú törpe az, kinek a szakála a fa hasadéka közé szorult, és semmi lette képpen nem tudott kiszabadulni.
5: No, mit áldogáltok itt?
3: Kiáltott a leánykákra.
5: Gyertek, segéljetek rajtam!
3: Hát mi történt kigyelmeddel? Kérdezték a leánykák.
5: Nem látjátok, ostobák!
3: Kiabált a törpe.
5: Amint el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, és ide fogta a szép fehér szakállamat.
3: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy sem tudták kiszabadítani a törpe szakállát. Elfutok a faluba emberekért, mondotta Rózsa Piroska.
5: Te ostoba!
3: Förmet rá a törpe.
5: Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
3: Csak ne türelmetlenkedjék kegyelmed, csitította Hófehérke. Mindjárt segítek én. Történetesen zsebében volt a kisollója, azzal nyisz-nyisz, lenyisszantotta a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, mely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, elkapta a zsákot a vállára. Rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegben. Na, ez igazi fura ember, mondották a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsa Piroska kimentek a patakra, hogy horgásztanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patak partján valaki valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az. Mit akar kelmed? Kérdezte Rózsa Piroska. Csak nem akar a vízbe ugorni.
5: De már olyan bolond csak nem vagyok,
3: kiabált a törpe.
5: Nem látjátok, hogy a hal akar engem belérántani?
3: Azám, a törpe hosszú szakála valahogy összegabajodott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdette egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ez a törpe? Dehogy köszönte! Dehogy köszönte! Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, s egy szempillantás alatt eltűnt, mintha földnyelte volna el. Telt múlt az idő ismét. Az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy kopár pusztaságon mentek át a leánykák, azon a pusztaságon nagy óriás sziklák voltak szerte széllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, kesejű sas volt, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy végre is eleresztette a törpét. Ahogy megszabadult a törpe és magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
5: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggattátok a ruhámat, haszontalanok, ügyetlenek!
3: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. A leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát, amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi tiszta helyen a törpe, kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le, visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva, bámulva állottak meg, úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe, meglátja őket, rájuk kiált.
5: Na, mit álltok? Mit tátjátok itt a szájatokat?
3: Felugrott nagy mérgesen, hogy tovább álljon, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve. Szaladt feléjük szörnyű ordítással. Szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Mikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
5: Hagyd meg az életemet! Neked adom ezt a sok-sok-sok drága követ!
3: De a medve nem hallgatott reá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiálthatott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket. Ne féljetek! Hófehérke, Rózsapiroska, várjatok! Veletek megyek én is! A leánykák megismerték a hangjáról. Megálltak, s ím, amint a medve közelükbe ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, s színarany gúnyába öltözött. Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak. A királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt. Megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg kezem közé nem került, s ki nem nyomtam belőle a gonosz lelkét. Még aznap eljegyezte a királyfi Hófehérkét, a testvére meg Rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába. Volt ott aztán lakodalom 7 országra szóló. A rózsafácskákat elültették az ablakuk előtt, és nyílott minden esztendőben. Fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg!
1: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pullover azt jelenti áthúzni. No, de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.

Sokszor kérdezték gyermekkoromban, mi leszek majd, ha felcseperedek? És én tudtam már nagy-nagy titokban, hogy bohóc, bohóc leszek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, Elefánt a kerékpáron. Albertina, az elefánt, minden vágya az volt, hogy kerékpározzon. Naponta nézte sóvárogva az állatkert előtt biciklivel elhaladó családokat, akik nagyokat nevetve suhantak el a liget felé. Albertina is szerette volna megtapasztalni ezt a csodálatos érzést, de sajnos elefántok számára nem készültek kerékpárok. Még Pollinak, a papagájnak is volt egy háromkerekű járműve, amellyel a közönségét szórakoztatta minden fellépéskor. És Huncutka, az egykor cirkuszban dolgozó majom is kapott egy egykerekűt az őt gyakran meglátogató poronmestertől. Albertina egy pipacspiros kétkerekűről álmodozott, amelyen csengő, lámpa, fék és csomagtartó is van. Szegény pára annyira sóvárgott utána, hogy egy nap megkérte a postást, hogy legalább egy körre adja kölcsön a kerékpárját. A postás nagyon kedvelte Albertinát, de nem tartotta túl jó ötletnek, hogy az elefánt épp az ő bringáját próbálja ki elsőként, amelyet pont a napokban újított fel. Csak egy kör, egy rövidke tekerés, és már is visszaadom, ígérem, fogta könyörgőre Albertina. A postás igencsak megsajnálta az elefántot, s beadta a derekát. Jó legyen, de nagyon vigyázz rá. Albertinával madarat lehetett volna fogatni örömében. Hamar fel is ugrott a kölcsönbiciklire, amely pillanatok alatt elgörbült alatta. A postás elájult az ijegységtől. Hideg vízzel kellett fellocsolni, hogy magához térjen. Mérgesen tolta el a megrongálódott járművet az állatkert területéről.
2: Bocsánat, nem akartam, de annyira szerettem volna kipróbálni,
1: szabadkozott Albertina elpigyeredve. Pár nap múlva arra járt a kertész a kerékpárjával. Narancssárga váza, széles ülése és cifralámpái voltak. Albertinát ismét megigézte a látvány. Olyannyira, hogy teljesen elfelejtette, mit művelt a postás bicikliével. Félénken közelítette meg a kertészt, aki épp a bokrokat kezdte metszeni.
2: Ne haragudj, de nem adnád kölcsön a kerékpárodat? Csak a majomházig tekernék vele, mondta suttogva az elefánt.
1: A kertész megcsóválta a fejét, de aztán rábólintott a dologra. Egye fene, próbáld meg. Csak kibír téged is. A múltkor erősítettem meg a vázát. Albertina megpördült örömében, s már indult is a két kerekűhöz. Ráült, tekert kettőt, de abban a minutumban nagy recsenés hallatszott.
2: Jaj ne, mit csináltál vele?
1: Rohant oda a kertész, eldobva a kezéből a metszőollót.
2: Bocsáss meg nekem, mondta sírva az elefánt. Nem akartam tönkretenni, én csak...
1: És be sem fejezve a mondatát, elszaladt. Az állatkert dolgozói aznap este gyűlést tartottak. Az elefánt gondozója, Kobaldi úr, szót kért. Arra gondoltam, hogy készíthetnénk egy egyedi kerékpárt Albertinának. Egy nagyot, egy erőset, amely elbírja őt. Minden vágya ez. Úgy is közeledik a születésnapja. Megérdemli, mert jó szívű és kedves teremtés. Csak túlsúlyos kicsit. A dolgozók mind egyetértettek a gondozó kijelentésével. Együtt láttak hozzá a különleges járgány elkészítéséhez. Konrád a karbantartó hegesztett, Benedek az idomár festett, Rafael úr pedig az igazgató maga szerelte fel a csengőt, a lámpákat és a fékeket is. A nagy munkálkodásban még a postás és a kertész is segített. Az elkészült kerékpárt Margitka, a takarítónő pedig szépen áttörölgette és becsomagolta. Eljött a nagy nap. Albertina az 5. születésnapja alkalmából a kedvenc masnyiát tűzte a füléhez, a fejére pedig egy virágmintás szalmakalapot tett. Az állatkert minden lakója és dolgozója őt ünnepelte. A jeles alkalomra színes szallagokkal díszítették fel az épületeket és a fákat. Az elefánt 3 emeletes tortát kapott, s mindenki megtapsolta őt. Az ajándékot Kobaldi úr, a gondozó, hozta elő. Tessék!

0: Albertina, ez a tiéd, mindannyiunk közös ajándéka, mondta meghatódva, mert már sejtette, hogy nagy lesz az öröm. Az elefánt odalépett a nagy csomaghoz, és izgatottan tépte le róla a selyem papírt. Egy darabig csak állt, nem akart hinni a szemének. Ez az enyém? Tényleg az enyém? És kipróbálhatom? Tekerhetek vele? Bárhol, bármikor? Tette fel egymás után a suta kérdéseket. Természetesen, felelte az igazgató. Rajta, próbáld ki nyugodtan. Albertina örömittasan ugrott fel a járgányra, s csak tekert vele körbe az egész állatkerten. Suhant, száguldott, repült, mint a szélvész. Mindenki őt nézte, mindenki őt éjjenezte. Ő pedig határtalan boldogságot érzett a szívében, hiszen épp a születésnapján teljesült élete legszebb álma.
1: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sün doktor szőlőskertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sün doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak. Sün doktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sün doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a mókus gyerekek és a Sün testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket, igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
3: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
2: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
3: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
2: Fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
3: Au, ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval,
2: mérgelődött testvére Jocó.
3: Nem az olló volt az, jaj!
2: Kiáltott Emma, és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
3: Nem mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj!
2: Mindannyian Emma köré sereglettek. A mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
3: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
2: Lépett közbe Csiribi.
3: De én nem adom, még nem érett!
2: Visított a szőlő.
3: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
2: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
3: Áú!
2: Üvöltött Jocó.
3: Úgy kell neki, úgy kell neki!
2: Kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött.
3: Na megálljatok!
2: Heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncsol rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
3: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
2: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze. Ma van a szüret. Már megértek a szemek.
3: Én még érlelni akarom, kiabált a szőlő.
2: Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
3: Akkor sem adom,
2: durcáskodott a szőlő.
3: De akkor már muszáj lesz,
2: morult Jocó, azzal a szüretelők tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
3: Préseljük ki, kiaválták lelkesen a szüretelők.
2: Sün doktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sün doktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
3: Gyerünk, lássuk, ki tapos legnagyobbat!
2: Ugrált jókedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
3: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam,
2: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sün doktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret. Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem, megnyugodott már. A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
3: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
2: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő.
3: Ereszel!
2: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
3: Ereszd el Jocót és Csiribit! Hogy is ne!
2: Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
3: Hívjuk ide Sün doktort, a mamát meg a papát,
2: szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
4: Megérkezett a mentőszolgálat!
2: Harsogták.
4: Innen jött a riasztás?
2: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
4: Akkor most kint kell segíteni?
2: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
4: Nem látunk semmit,
2: kurutyoltak.
4: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
3: Nem engedem,
2: makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
4: Erezd el őket nyugodtan,
2: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
3: Hát ti barátok vagytok?
2: Hökkent meg Panna.
4: Persze, együtt szoktunk napozni,
2: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
4: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet szüretelni,
2: jelentette ki végül a legnagyobb.
4: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
2: kiabált Jocó.
4: Igen, de ez mazsol a szőlő.
2: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
3: Hát szőlőből lesz a mazsola?
4: Bizony,
2: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
3: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
2: Kapott észbe Emma.
4: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
2: mondta a szőlő.
4: Ha megérett a mazsola, szedhetitek. Gyík Sanyi úgysem fog szólni senkinek,
2: morgott Jocó. Gyík Sanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
4: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
2: Ekkor felharsant a présháznál Sünd doktor hangja.
3: Ha-hó! Barátaim! Gyertek! Véget ért a munka! Kezdődhet a mulatság!
2: A születelők felkapták a puttonyukat és indultak.
3: Jégsanyi, nem jöttök a mulatságba?
2: Kérdezte Panka.
3: Születi mulatság? Ugyan, micsoda butaság!
2: Legyintett Jégsanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
1: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kanalazhatok egy finom levest. Szeretlek, ősz! Csukás Mese Rádió.

0: A kolbász, a béka, meg az egér. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, és elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, a kolbász szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrálni, hamar tudott menni és jönni. Az egér kiseperte a szobát, s hozott be fát meg vizet. A kolbász meg szakácskodott. Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akármennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondja a kolbász. Na, hát a dolog az rendre jár. Melyiketek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Megtették a békát szakácsnak. Neki fogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessen. Főzött vagy 3-4 nap, s akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy nem vagy jó szakács. Megszégyelte magát a béka. Na hát akkor ki főzzön? Azt mondta a kolbász. Az egeret tesszük oda. Oda tették az egeret. Ő is főzött vagy 2-3 nap, de ő se tudott jót főzni. Rászorították a kolbászt. Csak te főzöl. A kolbász váltig mondta. Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még 1 vagy 2 nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Neki fogott, hogy meg lesz, mit csinál. Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincs sehol senki, beledobta magát a lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, és akkor kijött. Hú, gondolta a béka, most már én is tudom, hogy kell csinálni. Ezért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Akkor ajánlkozott. Na most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni. Neki fogott, oda tett egy jó nagy fazék vizet a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte. Mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem amikor a legforróbb volt, beleszökött. Hát alig tudott kiszökni, mint összeforrázódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van varangyos béka. A kolbász meg az egér, mikor megmondta nekik, hogy jár, kikacagták. Felbontották a barátságot, s attól fogva mindenki külön él. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: A kolbász, a béka meg az egér című mesét hallottátok.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Na de most kicsit megnyugodtunk. Mert nem árt a pihenés, nem árt a megnyugvás. Úgyhogy jöjjenek egy kis aranyos mondókák. Csigabiga csúszik csendbe, harmat csillog, le is cseppen. Csípős csalán merre nincsen,

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Aminbék. Hajdanán élt az Urál-hegységben egy szegény öregember a feleségével és a fiával, Aminbéggel. Az ember egész életében takarékoskodott, hogy a fia mesterséget tudjon tanulni. Gondolta, legalább ő vigye valamire. Mikor a fiú betöltötte a 16. életévét, 100 arannyal útnak indították. Menjél, fiam, láss világot, próbálj szerencsét, mondta neki az apja. S titokban abban reménykedett, hogy a fiúból kereskedő válik. Ám Aminbéget mindig is jobban érdekelte a tudomány és a művészet. Mikor a legény hallott róla, hogy él a közeli városban egy 100 éves öregember, aki a legszebb betűkkel tud írni, arra felé vette az irányt. A tudós öregember 100 aranyat kért, hogy egy év alatt kitanítsa a fiúnak a mesterséget. A fiúnak se kellett több, rögtön be is állt tanoncnak a mester mellé. S mire Aminbék végzett a tanulmányaival, olyan szépen vezette a betűket, hogy tudása még a mesterét is lenyűgözte. Ám amikor a fiú hazatért, és szülei megtudták, mire költötte a pénzt, jól megszitták. Micsoda hálátlan gyerek vagy te! A nehezen összekuporgatott pénzünket firkálásra költötted, dühöngött az apja. Adok neked még 100 aranyat, de legközelebb már kereskedőként térj vissza. Azzal újra elküldték. A fiú nekivágott a nagyvilágnak, arra ment, amerre a lába vitte. Az éjszakát egy fogadóban töltötte. Ott mesélték neki, hogy él a városban egy titokzatos rőtszakállú ember, akinél nincs a világon ügyesebb sakkmester. A fiút mindig is érdekelte a játék, és megegyezett a mesterrel, hogy 100 aranyért cserébe az megtanítja minden fogásra és cselre. Mikor letelt az egy év, Aminbékből olyan ügyes sakkmestert faragott, hogy nem akadt senki, aki legyőzte volna. Ám amikor hazaért, a szülei ismét leteremtették. Megmondtam, hogy kereskedőnek menj! Erre te játékra és szórakozásra költöd a nehezen megkeresett pénzt. Maradt még 100 aranyunk, menj, és amíg nem lesz belőled kereskedő, vissza se gyere. A fiú ezúttal sem hallgatott apja szavára. Útközben találkozott egy hegedű művésszel, és minden pénzét odaadta neki, hogy megtanuljon hegedülni. Mikor a fiú egy év múlva hazatért, és szülei megtudták a dolgot, annyira szégyelték magukat a naplopó gyermekük miatt, hogy még a falujukat is otthagyták. Hátukra vették a holmiukat, és elindultak új otthont keresni. Ám útközben megéheztek, s mivel már nem volt több aranyuk, végül eladták rabszolgának Aminbéget egy fűszerkereskedő karavánnak. A karaván útja éppen egy sivatagon keresztül vezetett. Mikor úgy esett, hogy a vándorlás közben elfogyott a vízük. Napokba telt, mire találtak végre egy kutat a homokdűnék között. De egy csepp víz sem volt benne. Fiam, mászd le a kút fenekére. Nézd meg, miért nem ad vizet? Intett a vezér Aminbéknek. Mikor leért az aljára, körülnézett, de vizet nem talált. Ám a sziklák között egyszer csak csillogó pontra lett figyelmes. Közelebb ment, elgördítette a követ, és legnagyobb ámulatára egy rakás kincset talált mögötte. Volt ott arany, drágakő, igaz gyöngy. A fiú le sem tudta venni a szemét a sok drágaságról. Mikor felocsúdott az ámulatból, felkiáltott társainak. Küldjétek le a vödröt! El sem fogjátok hinni, mit találtam! Leeresztették a vödröt, a fiú pedig telerakta kincsekkel. Az emberek, mikor meglátták a csillogó köveket, egymás után küldték le a vödreiket, Aminbék pedig mindet megtöltötte. Mikor végzett,
szólt, hogy húzzák fel őt is. Ám az emberek gondolkodóba estek. Ha felhúzzuk, lehet, hogy nem akarja majd megosztani velünk a kincset, mondogatták. És végül elvágták a kötelet. Amimbék csapdába került, lent ragadt a kút fenekén. De nem adta fel, tapogatni kezdte a sziklákat, keresni kezdte a kintat. Az egyik mozdítható volt, és mikor arrébb lökte, egy szűk folyosó tárult elé. Egy tágas szobába ért. A közepén egy trónon furcsa alak ült. Hogy merészeled megzavarni a kutak szellemét? Nem félsz, hogy elveszem az életedet? Dörögte a szellem. Ám annyira gyenge volt, hogy mikor megpróbált felállni, összerogyott. A fiú ekkor megpillantott egy hegedűt a sarokban. Felkapta, és játszani kezdett rajta. Olyan csodálatosan muzsikált, hogy a kutak szelleme éledezni kezdett. Köszönöm, fiam! A gyönyörű játékod gyógyír a bajomra. Mondd, mivel hálálhatom meg? Kérdezte a szellem. A fiú pedig elmesélt neki mindent. A szellem végül segített Aminbégnek visszajutni a felszínre, és hálából adott neki egy szamarat. A fiú átvágott a sivatagon, és a karaván nyomába eredt. Mikor a kereskedők megpillantották Aminbéget, alig hittek a szemüknek. Hanem a vezérük nem állhatta a fiút, és útközben írt egy levelet. Odaadta a fiúnak azzal a parancsal, hogy vigye el a feleségének. Amint eltűnt a látóhatárról, a fiú felbontotta a levelet. Ez állt benne. Ölesd meg a küldöncöt, aki a levelet hozta, de vigyázz, senki meg ne lássa. A fiú összetépte a levelet, és mivel tökéletesen tudta utánozni az emberek kézírását, írt helyette egy másikat. Az asszony, mikor megkapta a levelet, elolvasta, majd vendégül látta Aminbéget. Ugyanis az új levélben ez állt. Lásd vendégül a küldöncöt, amíg haza nem érek. Semmiben ne szenvedjen hiányt. Aztán egy éjjel észrevette, hogy a város urának az ablakában mindig világít egy mécses. Megkérdezte az asszonyt, hogy miért van mindig világos a szobában. Biztosan sakkozik. Egész nap játszik, gyakorol. Azt mondja, aki le tudja győzni, annak odaadja az egész vagyonát, mesélte az asszony. Reggel a fiúnak az első dolga volt, hogy felkeresse a gazdát. Három partit játszottak, és az úr mindegyiket elvesztette. Látom, fiam, eszes legény vagy. Nyugodt szívvel bízhatom rád a város irányítását, mondta az öreg. És Aminbég lett a város új elöljárója. Pár nap múlva a karaván is megérkezett a városba, és mikor a vezérük meglátta, hogy Aminbég lett a város új ura, nyomban megbánta tettét. Ám Aminbég megkegyelmezett neki. A városnak pedig igazságos, méltó ura lett. Uralkodásának a híre bejárta az egész világot.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

szakasz különös, gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngyűrű, bűvös kulcs és

padláso, a szobákkal, a fénnyel, mely tova szárnyal. A tükörrel fényt hajítok a homoknak, a bokornak, csa nap óri.

ember a két kedves bicikézzel játszom-játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak,

Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek. S játszom, hogy akik alosznak, gyerekek,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Hogyan törték össze a napsugárbőgőt? Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz, aggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz, firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár, reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy gallyat akasztottak, Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal aztán aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány, már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holtsugárfonalat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskát holtsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta a kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk? Kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta Dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt Dongó meg a bőgő is, az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott elaludni, kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. – Hagyj békén! – brummogta a bőgő. – Csak egy kicsit – motyogta Páfrány. – Ráérsz reggel is – brummogta a bőgő. – Csak a legvékonyabb húrodat pendíteném meg – kunyarált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dübegurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán, Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó, mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt Dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt. Azzal fenyegetőzött, hogy idehívja unoka nővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alóla a lángocska, és azt mondta, Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János Bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uramisten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongó, ki hízlalt így fel. A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolódott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János Bogár. Azt tanácsolta páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongó tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Álmodjatok szépeket, rózsás csókokat.
1: Melyik a kedvenc meséd?
2: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
1: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
2: Süsü. Aki mondja.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: van.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna, a játékos és könnyelmű őzike, elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy állónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmük és őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli, te! Mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy loccsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Hervai Gizella, elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet,
2: Szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejed fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, még jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak. De mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza! Szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért tévedtek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.
1: Csukásmese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben.

fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett. Mire ideér, kiül. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszél, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzetokádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marcon a zsoldos, köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akú, a tüdeje meg 100 kovács fújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marcona zsoldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutya sárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máj, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánykodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban áll. Lent a téren most a másik marcon a zsoldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámult az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belerepüljön egy légy. Az egyik marcon a zsoldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom. S felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgyám, csak őt felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marcon a zsoldos, üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágás kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marcon a zsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva, Egy sárkány. Jaj, egy sárkány, kiáltozott az egyik. Az összes fánkot, kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte, kiáltotta az egyik. Jaj, kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik. Aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét, így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt, mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Hol élnek a kengurúk?
3: Mekkora egy elefánti minden zűrbe beleránk?
4: Ki nem fér a krokodiltól?
5: Mert csíkos a zebra.

0: a csiga miért mászik, ha hátában a háza?
1: Mit adnak a hüllőnek, ha felmegy a láza?
2: Az oroszlán miért nem eszik hamburgert vagy gyümölcsöt?

0: Kormos István, a kevés kis kakas, aki elmeséli nektek Berek Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyúkocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinkét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habogba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj, mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta, volt nincs, hova lett, a gyöngyöcske oda lett. Kukurikú, csibekas, megjárta a kis kakas.
0: A kevés kis kakas című mesét hallottátok. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: sárkány. Etess meg! Fényesíts ki a cipőmet! Suka, suka, suka, suka, suka! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám!
1: Lótok

0: Cinta cuda beriku.
1: No!
2: Ez a gyerekek rádiója.
3: Rádió egyfejűeknek.

a pattogó fóka. A világ legvégén, ahol folyton fúj a hideg északi szél, ahol folyton tél van, ahol alig süt a nap, hatalmas jégtáblákon éldegélnek a fókák. Mi nagyon fáznánk ott, de ők sehol máshol nem éreznék magukat ilyen jó. Sokat úsznak a tiszta, sötétkék vízben, ha pedig elfáradnak, csak kifekszenek a jégtáblákra, és az uszonyukat a fejük alá téve szundítanak egy nagyot. De ahogy az lenni szokott, nem mindegyik fóka ilyen ám. Egyszer ugyanis az egyik fóka családban a legkisebb fóka gyerek már kicsi korától kezdve mást szeretett volna csinálni, mint a többiek. Ez pedig az ugrálás volt. Ha-ha-ha, de hát a fókának nincs is lába, mondhatnátok rögtön, és igazatok is van. Ez a fókakölyök bizony nem a lábán szeretett ugrálni, hanem a hasán. Persze szó sincs róla, hogy ő nem szeretett volna a többiekkel a vízben kergetőzni, vagy nagyokat pihenni a jégtáblákon. Csak rájött arra, hogy ha felfújja magát, úgy tud ugrálni és pattogni jobbra-balra, mint egy nagy szürke labda. A többiek minden alkalommal meglepetten nézték, ahogy a kisfóka egyik jégtábláról a másikra, onnan a harmadikra és a negyedikre ugrik, és közben hangosan kacog. Nem igazán értették, de nem zavarta őket. Egészen addig a pillanatig, amíg egyszer csak az egyik jégtábla a sok ugrálástól hirtelen hopsz, ketté törött, és az összes ott pihenő fóka belecsobbant a vízbe. Persze a fókák jól úsznak, úgyhogy a morcosságon kívül nagy bajuk nem lett. Aznap este összegyűltek a fókák, hogy beszéljenek a kis fóka fejével. Nézd csak! Nekünk nincs lábunk! Mi csak csúszunk és úszunk és süttetjük a hasunkat, mondták neki. Nincs helye köztünk az ugrálásnak. A kis fóka nagyon megszeppent, és úgy elszégyelte magát, hogy elhatározta, elbújdosik. Össze is szedte a kevés kis holmiát, csókot nyomott a szülei és a két testvére homlokára, azzal nekiindult. Jó messze talált magának egy szép, nagy, széles és vastag jégtáblát, amit még a sok ugrálás sem tudott volna széttörni, és oda költözött. Ott kedvére hódolhatott a szenvedélyének, és nem háborgatott senkit. Amikor már nagyon unatkozott, bejárta a fókák számára ismeretlen jégtáblákat, jeges medvékkel, pingvinekkel, viharmadarakkal barátkozott, hogy ne legyen egyedül. Ez így is maradt volna az idők végezetéig, ha egyik útja során keserves sírást nem hall. De olyan keserveset, hogy a szíve szakadt bele, mikor meghallotta. Gyorsan el is határozta, hogy megkeresi kisit. Bejárta az egész jégtáblát, benézett minden hóbucka mögé, sőt, még jó magasakra is ugrott, hogy felülről láthassa a tájat, de semmi. A sírás viszont csak nem maradt abba. Megemberelte magát, hogy olyan magasra ugorjon, mint még soha, és akkor látta meg, hogy a jégtábla közepén van egy magas peremű, hatalmas gödör, aminek az alján ott pityergett egy nála is kisebb fóka. Óvatosan felkúszott a gödör széléig, és lekiabált. Hát te mit keresel itt? Bújócskáztunk a testvéremmel. Csak belecsúsztam a gödörbe, és sehogy sem tudok kijönni. Sírdogált a kis fóka. Ráadásul a szél jó messzire sodort a többiektől. Egyet se félj, mondta neki a pattogó fóka. Lemegyek hozzád, és segítek kijönni. Nem tudsz, válaszolta a kis fóka. Te sem tudsz majd kijönni innen, és mind a ketten itt ragadunk. Majd meglátod, mire vagyok képes, válaszolta a fóka, és zsupsz, egy csúszással a gödör alján termett. Jól figyelj, én most felfújom magam, mint egy nagy labda. Te pedig addig ugrálsz a hasamon, amíg ki nem kerülsz a gödörből, tanácsolta a kisfókának. A kisfóka így is tett,
és már a harmadik ugrással kintermett a gödörből. Nagy volt ám az öröme, de gyorsan lekiabált a pattogó fókának. És te hogy jössz ki? Kiugrom! Jött a válasz, és egy perc sem telt bele, már a pattogó fóka is kint volt. Most pedig hazamegyünk, fogta uszonyan a kisfókát, és úszva, csúszva, ugrálva indultak meg hazafelé. Otthon már mindenki az uszonyait tördelte aggodalmában, hova tűnt a kisfóka. Amikor meglátták őket, kitört az üdvrivalgás, és alig hittek a fülüknek, mikor a kisfóka elmesélte nekik a veszélyes kalandot. Össze-vissza csókolták őt is, meg a pattogó fókát is. Attól a naptól kezdve senkit sem zavart, hogy a pattogó fóka kicsit más, mint a többiek, mert tudták, hogy aranyból van a szíve, és senkit sem hagyna cserbe. Ő pedig megtanulta, hogy az ugrálással nem szabad zavarni a többieket. Ezentúl csak a vízen pattogott, mert az legalább nem szakad be alatta. Ha pedig már nagyon elfáradt, csak kifeküdt a jégre, nagy lufivel fújta magát, és hagyta, hogy a kisfókák ugráljanak rajta. De olyan ügyesen és olyan kedvesen bánt a kicsi fókákkal, hogy hamarosan őt kérték meg fóka óvónéninek, mert minden anyuka nyugodt szívvel bízta rá csemetéjét. A pattogó fóka pedig olyan boldog és elégedett volt végre, mint még soha. És ha valamelyik kisfóka megkérte, hogy tanítson ugrálni, akkor sosem mondott nemet.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátai!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: Kedves gyerekek, én Fülöp Lórán vagyok, a 4S10-zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fogok felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két ízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kent kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítést vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, és felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Miklós Erika vagyok, és egy csodás mesét hoztam nektek mára. Mesék a Velencei tóról, meseantológiából, Fésű Ella és Fésű Nándor az Ingókő meséje című mesét. Egyszer volt, hol nem volt, túl a városon, túl a tavon volt egyszer egy szikla, de nem akármilyen kőhalom, mintha billenne jobbra, mintha billenne balra. Ám az évmilliók alatt mégse vesztette el soha egyensúlyát. Őrzi a velencei tavat és élővilágát. Történt egyszer, hogy egy mellé hullott magból csemete, majd jókora fa lett. Régen történt ilyen, a kőtömb csendesen aludta álmát. Az árnyas lomkoronába azonban beköltözött egy cinkepár. Tavasszal aztán fészket raktak, és kikelt 5 kis fióka. Csaptak aztán olyan lármát, hogy az ingókő is felneszelt évmilliós álmából. Mi ez a lárma, mi ez a csatazaj? Tán újra itt az a gazember? Zsörtölődött a gránit szikla. Milyen ember? Itt? Hol? Jaj, a kicsinkém, jaj, a fészkem! Csipogta ilyetten a cinkemama, és elcsendesítette fiókáit. Füleltek még egy darabig, de a szikla csak hamar rájött, hogy a lárma bizony éppen a cinkék fészkéből hallatszik. Álmosan billent egyet, mintha bizony ki tudna billenni egyensúlyából. Már aludt volna vissza, amikor cinkemama ráült. Ne haragudjon, kedves szikla! Azt hiszem, a fiókáimra ébredt fel. Igazán sajnálom. De most muszáj mennem eleségért, mert ha éhesek, újra vadul csiripelnek. Viszont most úgy megijesztett, félek itt hagyni őket. Mit szólna, ha szóval tartaná őket? Amíg mesél, nem kiabálnak. Én pedig térülök, fordulok. Azzal elreppent. De hát... esett kétségbe az ingókő, de a madárka már messze járt. A fiókák kíváncsian pislogtak ki a fészekből. A szikla álmosan igazgatta meg zuzmóit. Jól nézek ki. Itt maradtam fióka csősznek, dohogta. Miről meséljek hát nektek? Aki annyi millió éves, mint én, látott már egy-két dolgot. Igaz, madárcsősz még nem voltam. Valami izgalmasat? Csiripelték egyként a fiókák. A szikla gondterhelten kutatott emlékeiben. Eszébe jutott Szinán, pasa nagyvezír, félelmetes 25 000-es serege, melyet a maroknyi hős magyar sereg Nádasdy Ferenc vezetésével megállított. Vagy meséljen arról, hogy hányszor száradt ki már majdnem az ide látszó velencei tó? Ezt mindjárt el is vetette, nem kell, hogy ideje korán féljenek a csöpségek az ember pusztító felelőtlenségétől. Hát akkor mi legyen? Eszébe jutott élet egyik legszebb pillanata, mikor Móga, maga a híres Móga János állt rendíthetetlenül rajta, hogy belássa a területet. Így hát úgy döntött, hogy róla fog mesélni. De hol is kezdjem, gondolkozott a kő. Egyszer régen, nagyon régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt történt, hogy mi történt egyszer? Csipogták a kismadarak egymást túl harsogva. Hát ezt mesélném el, de csak akkor, ha csendben lesztek, ripakodott rájuk az ingókő. A szikla elgondolkodva hümmögött. Lelki szemei előtt újra 1848-ban volt. Kellemes őszi napfény fürdette Pákozdot és a velencei tavat. Valami különös rezgés járt át a környéket. Nagy dolgok készültek, olyan nagyok, amelyek ritkán adatnak meg még egy szikla életében is. Azon a nyáron sok minden történt. Fényes hintók jöttek-mentek a budai úton, amely innen nem messze van. Ott, ahol ma is sok autó jár. Minket itt az erdőben azt hittük, a világ zaja sosem ér utol. Ám mire őszbe fordult az idő, minden megváltozott. A békés mindennapjainkba egyre több fegyveres katona érkezett. Tábort ütöttek itt a Velencei hegységben. Lovakkal, ágyukkal, sátrakkal. Ma csinálsz nekünk sátrat? Csiporogta bele az egyik kis cinke. Az ingókő olyan morcosan nézett, hogy a kis fiókának torkának adta szó. Nem, nem csinálok sátrat. Micsoda képtelen ötlet. Ki hallott már olyat, hogy egy ingókő sátrat állít? Morogta az uzmója alatt. Ha akartok mesét, csend legyen! A hatás kedvéért megvárta, míg a fészkelődést is abba hagyták a kicsik, majd így folytatta. Szeptember 28-án a sukorói templom harangja úgy kongott, hogy mi is hallottuk. Haditanácsra szólította a magyar hadsereg vezetőit. A szarkák vitték, hozták nekem a híreket. Tudta minden állat, ha egy csata lesz, bújni kell. A mennydörgő botjuk nem kimér senkit sem. A durranós kosaruk úgy szórja a köveket, hogy ott kráter keletkezik maga alá gyűrve növényt, állatot, embert. Aztán délutára olyan csend lett, mint vihar előtt a tó felett. Láttátok már a velencei tavat olyankor? Kérdezte felvonzuzmóval a kő. A cinkék csak bólintani mertek. Rövid kis életükben épp egy hete volt az első égzengés. Úgy érezték, hogy eljött a világ vége. A távoli nádas felől abba maradt a békák kuruttyolása, a nádérigók vidám csivitelése. Aztán szél kerekedett, és a látóhatáron feltűntek a fekete fellegek. A fészek sarkából látták, hogy a tó színe is megváltozott, szinte zöld lett, és olyan tarajossá vált a felszíne, mint a falusi rokonnak, a kakasnak a legszebb éke. A szél végig süvített a környéken. A nád meghajlott, a fák megborzongtak. Tölgyfájuk alatt a vaddisznó család kis csíkoskái épp úgy remegve bújtak össze, mint ők. Még jó, hogy a mama itthon volt, szárnya alá bebújhattak. Borzongva gondoltak erre a napra, kicsik. Mindannyian tudtuk, hogy fontos csatára készülnek az emberek. Megérzi az erdő és a nádas népe, hogy most nem holmi vadászat lesz, hanem sorsfordító összecsapás. Itt az én fensíkom volt az egyik legfontosabb táborhely. Az altábor nagyúr épp az én sziklahátamat nézte ki, hogy innen nézze a csatát a gukkerjával. Az ingókő elégedetten zsebelte be az elismerő csipogást. Szeretett erre a pillanatra emlékezni. Soha olyan fontosnak nem érezte magát, mint mikor Móga János elégedetten állt megingathatatlan hátán. Nem volt olyan földrengés, amely valaha is kimozdította volna furcsa alakjából, mely olyan, mintha egy óriás eldobott dobókockája lenne, mely a többi szikla közé szorult. A tó túlpartján Pelczer Mór serege várakozott, mindenki várta, hogy megérkezzen Jelasics, a gaz. Hajnal hasadtával minden állatot figyelmeztettek a hírvivő rigók, hogy bújjon elő mindenki. Szájról szájra, csőrről csőre ment a hír. Még a velencei tó összes pici szélhajtó küsze is elbújt az iszabban. Nem volt olyan kócsag, aki kimerte volna dugni a nádasból a csőrét. Mindenki feszülten várt. Egy 8000 főnyi sereg meg is indult a nap első sugaraival. Úgy tűnt, hogy a horvát bán terve az, hogy a nádasba szorítsa be a mieinket. Ám az altábor nagyúr innen a magaslatról hamar átlátott a szitán. Gulyori Hár nemzetőrei Pátkáról indulva ugyan kiszorultak, de a jobb szárny sikeresen vette az akadályt. Repültek a golyók, csattogtak a kardok, vágtáztak a lovak, olyan hangzavart volt, hogy tán az egész ország hallotta. A fülemet éppen csak megütötte a déli harangszó, amikor 20 000 katonáját indította Jelasics a közép és bal szárny ellen. Ebbe a főcsapás irányba esett bele épp ez a hely. A kis cinkék lélegzett visszafojtva várták a folytatást. Az ingókő nagyot sóhajtott, majd kisvártatva folytatta. A tüzérségi párbaj órákon át tartott. Akkorákat durrantak a kosarak, hogy mindegyikbe beleremegtem. Azt hittem, eltalál valamelyik majd, s mint az évmillióknak nem sikerült, most fogok szétkurulni, mint a játékkockák. Újra és újra rohamra vezényelte csapatait Jelasics, de kitartottunk. Egy távoli lövedék épp felénk száguldott, amikor szeretett vezérem a budai utat kémlelte. Nem vette észre. Minden előmmel arra koncentráltam, hogy csak egy kicsit billenje, csak épp egy kicsit inogjak, hogy el ne találja. Hiába a nevem ingókő, én bizony nem tudtam megmozdulni. Ám ekkor honnan nem egy cinke ősötök rászállt Móga vállára. Félretéve minden félelmét az emberektől, a tábornok vállára ült, aki erre úgy megijedt, hogy megbillent és elcsúszott. Így aztán épp a füle mellett zúgott el a golyó. Komolyan, komolyan a mi ősünk? Verdestek örömükben a kis cinkék. Csak úgy dagadt kis begyük a büszkeségtől. A szikla mosolygott. Igaz, hogy a cinke erre járt, de hát neki kellett a kis madarat Móga úr vállára vezényelni, úgy félt az embertől, hogy remegett minden tolla, de nem akarta elrontani a kis cinkék örömét. Hagyd legyenek büszkék, hogy az ő ősük volt a hős. Jelasics délutára belátta, hogy nem tudja legyőzni a magyarokat. Letette a fegyvert Móga János előtt. A fegyverszünet megkötése után olyan gyorsan eltűnt, ahogy jött. A madárhívők még egy darabig figyelték, ahogy átvágtat a seregével Árkon Bokron, és Bécsig menekül. Utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy a gazt jól el kellett volna páholni, nem futni hagyni, dörmögte az ingókő, újra csend honolt a tájon. A sebesülteket, halottakat elvitték, a sátrakat összeszedték, és elvonult a hadsereg. A magyarok a csatát megnyerték, és az már egy másik mese lenne, egy sokkal szomorúbb, hogy a háborút miért nem nyerték meg. Látom, most elkeseredtetek. Ugyan a hősök példája itt maradt, emlékükre minden évben összegyűlnek itt a velencei tó partján. Majd, ha kinőtt az összes tollatok, átrepülhettek megnézni. A kis cinkék csendesen elmélkedtek a hallottakon. Most nem csipogtak, mint a csata legizgalmasabb pillanataiban. Képzeletben ők is hősök voltak, mint az a hajdani cinke. Szentül elhatározták, hogy amint tolluk lesz, pákozdig repülnek. Tám majd ott építik meg a jövő tavasszal a fészküket is. Aztán ők is elmesélik fiókáiknak a történetet, hogy hogyan mentette meg ősük a Magyar Honvédség altárát.

És az ingókő vigyázzon ránk, mami, csipogtak két falat között a fiókák. Szívesen megteszem. Azt hiszem, még pár millió évet itt leszek, döcögött a szikla. A délutáni napfény kellemesen tűzött a sziklára, a hosszú nap után jó volt az uzmóit a fényben megfürözteni. Álmosan, de boldogan tért nyugovóra a pákozdi fennsík tetején. Egyszer, ha ti is arra jártok, hallgassátok meg a meséjét.

0: Hamupipőke. Volt egyszer egy gazdag kereskedő, aki nagy boldogságban élt feleségével és egy szemlányával. Ám az asszony egy napon hirtelen megbetegedett, és halálos ágyán megígértette lányával, hogy mindig jóságos és szelíd lesz. Így nem esett bántódása. Volt nagy szomorúság, mikor az asszony eltávozott. Azonban a kereskedő nem akarta anya nélkül hagyni lányát, és nem sokára megházasodott. Oda költözött a mostoha, és annak két leánya. De bizony nem szívlelte egyik sem a kereskedő jóságos leányát. Szépek voltak a mostohák is, de velejéig gonoszak. Mindig gúnyolódtak és gonoszkodtak szegény lánykával. Végül már a szobából is kikergették, s a konyhában kellett laknia. Amíg a két testvér egész nap csak illegette magát, és új ruhákról áradozott, addig szegény lány főzött, mosott, takarított. Hamupipőkének csúfolták, mivel a hamuban kellett aludnia, és ezért mindig piszkos volt szegény árva. Egyszer a kereskedő messzi vásárba készült, s megkérdezte a lányoktól, mit hozzon nekik ajándékba.
1: Szép ruhákat, ékszereket,
0: mondták a lányok. Ám Hamupipőke csak annyit kért.

0: Kedves édesapám, én csak annyit kérek, ha az erdőben egy faág meglegyinti a kalapját, azt hozza el nékem. Mostoha testvérei nevettek a szerénységén. Hamupipőke a kapott ágat édesanyja sírjánál elültette, könnyeivel öntözte, és csodák csodájára egy hét alatt gyönyörű fa kerekedett belőle. Az ágak között pedig egy fehér galambocska lakott, aki teljesítette a lány minden kívánságát. Egyszer a király háromnapos bált rendezett, ahová országa összes szépséges leányzóját meghívta, hogy fia feleséget választhasson közülük. Izgatottak voltak ám a mostohák, egész nap csak a tükör előtt szépítkeztek. Hamupipőke is ment volna a bálba, de mostohája ráparancsolt.
1: Csak akkor jöhetsz, ha ezt a zsák lencsét kiválogatod a hamuból.
0: A lány pityeregve hívta a madárkát, aki társaival egy szempillantás alatt szétválogatta a lencsét. De a mostoha ismét talált kifogást.
1: De hát nincs is szép ruhád, amiben jöhetnél.
0: És ezzel ott is hagyták a lányt. Hamupipőke anyja sírjához ment, majd megrázta a diófát. Hújjon nekem aranyruha, cipő, szépen kérlek én, hamupipő. S már estek is le az ágak közül a szebbnél szebb ékszerek, az aranyruha és a cipő. Gyorsan felöltötte magára őket, és elsietett a bálba. Mikor belépett a palotába, minden szem rászegeződött. A királyfi is észrevette vakító szépségét, fel is kérte táncolni, és egész este el sem engedte, annyira elbűvölte őt. De akárhogy is kérlelte, a lány nem árult el a nevét. Na de majd megtudom én, mikor hazakísérem, gondolta magában a királyfi. Ám amikor a kereskedő házához értek, Hamupipőke gyorsan besurrant, és elbújt a kertben. A királyfi hiába kereste, hiába kérdezgette az édesapját, sehol sem találták a szépséges lányt. Másnap este ismét bált szerveztek, és a mostohák most sem kívánták Hamupipőkét magukkal vinni, így az a diófához fordult segítségért. Gyönyörű ruhát kapott újfent, hozzáillő cipőcskével és ékszerekkel. A napra lehetett nézni, de rá nem. Olyan szépséges volt. A palotában a herceg egész este el sem engedte a kezét. Csak vele táncolt ismét. Ám Hamupipőke a nevét most sem árulta el, és amikor hazakísérte a királyfi, a lány újra eltűnt a kert bokrai között. No, de megelégelte a királyfi, hogy túljárnak az eszén. Gondolt egyet, és a bál harmadik napján megkérte a szolgáit. Ha minden vendég megérkezett, kenjétek be a palota lépcsőjét szurokkal. A harmadik napon Hamupipőke újra elment a királyi bálba, a királyfi pedig el sem engedte, csak őt táncoltatta. De amikor az óra éjfélt ütött, a lány eltűnt. Ám mikor sietve távozott, hála a királyfi leleményességének, a lépcsőre öntött szurokba beleragadt fél pár cipellője. Másnap a herceg a cipőcskével járta a vidéket, hogy megtalálja szíve választottját. Akire illik a cipellő, az lesz az én királynőm, mondogatta magában. Végül az utolsó házhoz, a kereskedő házához ért. Volt nagy öröm, mikor meglátták a királyfit. A mostoha testvérek már el is képzelték magukat hercegnőként. Ám akkor elővette a cipőcskét a herceg, hogy megpróbálják a lányok. Dúltak, fújtak mérkükben, mivel akárhogy is erőlködtek, egyikük lábára sem illett. A királyfi szomorúan kérdezgette. Nincs még egy lánya kegyednek. Ekkor belépett Hamupipőke, arcát, kezét megmosta, s habár ruhája piszkos és rongyos volt, Szépsége elvakított mindenkit. Felpróbálta a cipellőt, mely könnyedén csúszott fel lábacskájára. Testvérei és mostohája majd megpukkadtak az irigységtől, de ők, ügyet sem vetve rájuk, elvágtattak a királyfi fehér lován. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének második fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A csengő. Giduci egy napon vidám csengőszóra ébredt. Kinézett az ablakon, s Marikát látta a ház előtt fényes új csengővel a nyakában.
2: Mama! Mama!
1: Kiabált izgatottan.
2: Marikának van csengője, nekem miért nincs?
1: Az igazat megvalva nem jutott eszembe, mondta kecske mama. És neked is csak most jutott eszedbe, mert Barikán láttál.
2: De nekem is kell csengő, mama, én is szeretnék a nyakamban olyan kis csengőt,
1: rimánkodott Giduci.
2: Ha csengő volna a nyakamban, mindig tudnád, hogy merre járok. Vegyél nekem csengőt, mamika!
1: Addig esengett, addig könyörgött, amíg kecske mama meg nem szánta. Volt egy üres konzervdoboz, abból készített kecske mama, ha nem is éppen csengőt, de egy ügyes kis kolompot. Piros szalagon Giduci nyakába kötötte, és így szólt. Na most már mehetsz Barika után. Neked is van a nyakadban, ami csengjen bongjon. Giduci boldogan elszaladt, de pár perc múlva nagy óvégatással jött vissza.
2: Vedd le ezt a nyakamból!
1: Hüppögött.
2: Nem kell! Barika azt mondja, hogy ez nem is csengő, hanem kolomb.
1: Igaz, ami igaz, ez csak ugyan kolomb, mondta kecske mama. De fiúknak ez is megteszi. Bár nem csilingel édesen, mint a csengő, de kongásával éppen úgy hírül adja, merre jársz.
2: Nem kell! Nem kell!
1: Zokogott Giduci olyan keservesen, hogy kecske mama megérezte, az ő kis gidája kimondhatatlanul vágyik egy csengőre. Ne sírj, kisfiam, mondta hát neki. A legközelebbi komppal átmegyek a városba, és hozok neked igazi csengőt. Giduci tüstént megvigasztalódott. Átnyargalt a szomszédba Barikához.
2: Lesz csengőm,
1: dicsekedett.
2: Ugyanolyan csengőm lesz, mint neked. Hozza mamám a városból. Akkor majd cserélünk,
1: mondta Barika.
2: De egyelőre legeljünk az én csengőm szavára.
1: Giduci erre azt ajánlotta, hogy a régi csónakházhoz menjenek legelni. Barika elfintorította az orrát.
2: Ott annyi a csalán.
3: De a csónakház teraszán nő a legfinomabb fű.
1: Ez igaz volt, így hát Barika elment Giducival a régi csónakházhoz, amelyben már réges-régen senki nem tartott csónakot. Igaz, jókora csalánbokrokon kellett átugrálniuk, hogy odajussanak, de megérte, mert egyrészt csodálatosan finom fű nőtt a terasz deszkái között, másrészt pedig nagyszerűen lehetett a sötét csónakházban bújócskázni. Barika levette a csengőjét, felakasztotta egy szegre, azután csengő nélkül szaladgált a sötétben. Giduci alig találta meg. A jó játékban, legelészésben úgy eltelt az idő, hogy mire észrevették, bealkonyodott. Nagy döngéssel megérkeztek a szúnyogok.
3: Most már biztosan jön a mamám a csengővel, mondta Giduci. Elébe megyek.
1: Elbúcsúzott Barikától, és szaladt a Dunaparti révbe. Nem kellett sokáig várni, s már jött is a túlsó partról a komp. Kecske mama már a kompon megcsendítette a csengőt, hadd hallja Giduci, milyen szép hangja van. Édesen, tisztán szállt a csengő csilingelése a víz felett, és Giduci úgy érezte, ennél szebb muzsikát még soha nem hallott. Mikor pedig kecske mama partra szállt, és a csengőt, ezt az ezüstösen csilingelő, drága kis csengőt végre az ő nyakába akasztotta, nem volt nála boldogabb kis kecske az egész szigeten. Még elaludni is csengővel a nyakában akart. Hogy is ne, mondta kecske mama, hogy ahányszor fordulsz egyet álmodban, mindig felcsilingeljen engem. Így hát Giduci a csengő nélkül aludt el. Mégis azt álmodta, hogy a sziget minden szitakötője összegyűlt megbámulni az ő kis csengőjét.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Jerika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaréj Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér, annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból. Ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát mindnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacag hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen haszna vehetetlen szekér? Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta. Kukurikú! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legecske, a kisbéka, a Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. Legyecske fonalat fonarokkán, a kisbéka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szerkusztok, gyerekek! Györgyi Anna, Nusi vagyok, színésznő, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Pompom újabb meséi. Zengő-bongó fésű. Pompom ült az ágon, és föllehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönn dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Du-du-du-du, züm-züm-züm-züm, szünet. Aztán megint előről, du-du-du-du, züm-züm-züm, mosoly. Pont a szünetben érkezett Picúr. Pompom mosolyogva köszönt.
2: Szia, Picúr! Hova rohansz?
3: Szia, Pompom!
1: Mosolygott Picúr is.
3: Iskolába, de egyáltalán nem rohanok.
2: Veled mehetek.
1: Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s boldogan suttogott.
2: Ma jó napom, Pompom van, Pompompompás jó napom, minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet, jaj, a frizura.
1: Pompom mérgesen dohogott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, magával vitte a jókedvet. Ott hagyta a siránkozást.
2: Ah, össze-vissza borzolt, meg kuszált. Hogy nézek ki, mint egy rőzsekupac? Csupa torzomborz vagyok, meg csupa gubanc, meg keszekusz a pulikutya szőr. Nincs egy fésűd véletlenül.
1: Picúr sajnálkozva rázta a fejét.
3: Sajnos nincs nálam fésű.
1: Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogott.
2: Ha nincs, hát nincs. Mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene. Haj, mikor nekem lenne szükségem rá. Nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol.
1: Habár távol létezik egy fés.
3: Most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű. Van bizony, de azzal meg nem lehet fésű.
1: Picúr kíváncsian hallgatta, s gyorsan rákérdezett a különös fésűre, s bíztatta, hogy meséljen róla, hogy addig is elterelje Pompom figyelmét a sóhajtozásról.
3: Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla!
1: Pompom abba hagyta a siránkozást meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme és mesélt.
2: Annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű. Már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengő-bongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott. Némán fésült. Egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából. Akkor meg már nem is fésült. Némán kuksolt a fűben.
1: Egyszer aztán arra járt egy süni mama a kicsinyeivel.
2: Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hempergett eszhetlenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva néztes, korholta szigorúan.
3: Hogy nézel ki? Nem szégyelled magad? Ilyen kúcosan és ziláltan nem illik sétálni. Kisül a szemem. Kire ütött ez a gyerek, mint egy sárkefe? Most mit csináljak veled?
1: Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt. Örvendezve felvette.
3: Egy fésű! Jaj, de jó! Éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan! Megfésüllek! Állj szépen nyugodtan, ne izeg, ne mozog!
1: Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskéit, mikor recs! A fésűnek kitört egy foga. Azután megint recs! A fésűnek kitörte a másik foga is. Süni mama mérgesen eldobta a csorba fogó fésűt.
3: Micsoda vacak! Csorba meg foghíjas!
1: És elrobogott a gubancos csemetéjével. Zengő-bongó fésű dühösen dohogott a fűben.
3: Vacak! Vacak! Tüskét fótot nem lehet velem fésülni. Hajaj! Oda van két fogam. Most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Kire kell egy foghíjas fésű?
1: Lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt és felajánlja a szolgálatait. És azt is elhatározta, hogy Sünivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, s udvariasan megszólította.
3: Üdvözlöm, uram! Engedjen meg, hogy felajánljam a szolgálatomat. Fakképzett hajápoló vagyok.
1: A megszólított ember elvörösödött dühében, mérgesen megemelte a kalapját, és a foga között sziszegett.
3: Micsoda? Csúfolódsz velem, te perna hajder! Elhord innen magad, mert csúnyán megjárod!
1: Zengőbongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot.
3: Ezer bocsánat, ivén nem láttam, nem tudtam. Teljesen eltakarta a kalap, már itt se vagyok.
1: És elrohant. Ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek.
2: Fúj, mondta utálkozva a huligán. Egy fésű, hozzám ne érj, mindjárt kiráz a hideg. Először egy fésű, aztán meg a mosakodás, fúj, aztán meg a fogmosás, fúj, távozz tőlem, sátán.
1: Fújolva és borzongva hátrált, dühösen rázta a madárfészket a fején, csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengő-bongó fésű gúnyosan kiáltott utána.
3: Épefű féfű, nem is férne a hajadhoz!
1: Elindult, zengő-bongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknál, akik egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt írva. Fodrász. Bement, és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem.
3: Tiszteletem, mester úr! Fakképzett hajápoló fegédeszkő vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyeskednék.
1: Na nézd, csak egy fésű, pillantott rá a fodrász. Majd tüzetesebben megnézte, és elutasítóan legyintett. És milyen csorba, meg fokhíjas. Sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat, nem, nem. Oda lenne a szakmai tekintélyem. Rajtam röhögne az egész szakma. Kívül tágasabb, nem illesz ide. Mutyogta zengő-bongó fésű, és kioldalgott. Nagyon elszontyolodott, és bánatosan sóhajtozott kint az utcán. Nem csoda, csapás, csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanulság. És az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér. És ránk mosolyog a szerencse. Bizony, zengő-bongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott, illetve először még nem. Sőt, először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekerget, mint a kenetlen kerék. Borzasztó volt hallgatni a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott.
3: Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalapba. Jaj, hűséges hegedűm, úgy szólasz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártol tőlem a közönség.
1: Zengő-bongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt.
3: Kérem szépen, művész úr, nincs szüksége egy fakképzett féfűre? Most ne nézze, hogy fokhiaf meg csorba vagyok. Nézd be a lelkemet!
1: Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak egy óriási ötlet jutott az eszébe, elmosolyodott és felrikkantott.
3: Végre ránk mosolyog a szerencse, egy fésű, és lelke van,
1: nem úgy, mint a hegedűmnek.
3: Te vagy az én megmentőm, csapj bele a tenyerembe, felfogadlak szájmuzsikának.
1: Semmi az egész, egy kis papír kell, és kiváló hangszer leszel. Nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis selyem papír. Zengő bongó fésű kicsit zavartan hallgatta, meglepődve mosolygott.
3: Hangfer? Én? Nem is tudom, hogy van-e halláfom, meg foghíja fiff vagyok.
1: Az utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat. Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a foghíja se törődj, majd átugorjuk. De csak a lélekkel törődj, a levegőt és a papírt én adom hozzá. És koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz. Veszek is egy nagyobb kalapot. Zengő-bongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott.
3: Hát, ha úgy gondolja, ha ennyire bívik bennem, bár hangfer még fofe voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet.
1: Mindent el kell kezdeni egyszer, hasogta az utcai muzsikus. És itt a helyed a számon. A zsebében kotorászott, elővette egy kis selyempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett. Itt a selyempapír, levegő, meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos, zengő, bongó fésűcském! Muzsikálj bátran és lélekkel, csak semmi lámpaláz, gondolj a világhírre. Itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szólószonát a fésűre és selyempapírra. Egy, két, hár!
2: Zim, zim, zim.
1: És gyönyörűen muzsikáltak. A közönség tapsolt, és volt a pénz a kalap. Zengő-bongó fésű végleg megtalálta a helyét, és a nevét is. Ezután mindenki csak a művész nevén szólította. Pompom befejezte a mesét. Picúr bazsajogva felnézett a szana szétálló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor. Találkozhatnánk vele, megfésülhetne.
2: Pompom élénken tiltakozott. Micsoda? Zengő-bongó fésűvel fésülködni? Egy ilyen zsenivel? Egy ilyen Isten áldotta tehetséggel? Egy ilyen világhírű művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom. Puszta kézzel összegerebjézem a frizurámat.
1: Picúr nevetve nézte. Mégis jó volt a mese. Pompom teljesen elfelejtette a mérgét meg a keszekusza haját. Picúr is elfelejtett az órára nézni. Most gyorsan rápillantott, és ijedten felkiáltott.
3: Jaj, elkések, rohanjunk!
1: Rohantak, futottak. Picúr haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskola kapuban egymásra nézett a két kócos hajú, és egyszerre elnevették magukat.
3: Megvárhatlak?
1: Kérdezte Pompom.
3: Addig szerzek egy közönséges fésűt.
1: Megvárhatsz, szólt vissza Picúr.
3: Majd én meg kölcsön kérek egy fésűt.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás meserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tálkolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna, hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsikorában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsikorában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. amióta egyszer egész kicsi korában az erdőn ballaktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Nini, nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van, aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült, mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtotta aranyszem. És mit agadás? Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha zápor eső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. azt az elszállott, csodaszép madarat, azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalapházikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzocska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga szeruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított a papírosra,

Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese. Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük! Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi Manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival, egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta, a felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a Manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A Manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak,

0: dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi Manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a Manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
1: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
0: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
1: Ó, megfájdul az ember feje,
0: panaszkodott a szomszédnéni.
2: Hívni kell a szerelőket,
0: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
3: Lapi! Sikkantott boldogan Fanni. Hol a sipkád, Lapi?
0: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a Manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi Manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi Manó zörög, ő bizony.
4: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás

Csukás meseládó. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenki.

csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kis párna, nagy párna, ölelgetem, Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben.

ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon, alszik

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!